0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A hidegfront sem hozhat enyhülést az aszályban. Halálos is lehet a mustgáz. Óriási sörrablás Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A holnapi hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az aszályban. A Hungarometer elemzése szerint ugyan kedregedik, többfelé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb forgatókönyvnek is komoly esélye van. A front közben véget vethet a rendkívüli hőségnek, a hét folyamán hűvösebb reggelekre, napközben pedig 30 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Az időjárásról részletesebben a hírek végén hallhatnak. Jogszabálymódosításokkal gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak létrehozni szakmailag elkötelezett vezetőkkel. A mustgáz veszélyére figyelmeztet a katasztrófavédelem, mert elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must terjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helyiségekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet Mukis Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: A gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdjik ki a pincéből.
2: 50 ezer doboz sört loptak el egy kaliforniai elosztóközpontból. A csaknem 20 tonnás, mintegy 22 millió forintot érő rakomány két részletben tűnt el. Az egyik szállítmány nem érkezett meg Arizonába, a másikat pedig hamis papírokkal vitte el egy magát alvállalkozónak kiadó fuvarozó. A gyártó szeptember közepéig adott időt a tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák a sört. A cég szerint érthető ugyanis a csábítás, de jobb lett volna becsületes úton hozzájutni az italhoz. Ma még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak, és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnapra viradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Jól vizsgáztak a tanszerek, méhek támadtak egy kutyasétáltatóra Amerikában. Változékony időnk lehet ma is. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Minden megvizsgált tanszer megfelelte a biztonsági előírásoknak, a fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. Hangsúlyozta rádiónkban Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy hezet, míg a PVC alapú műanyagtól tartó PVC alapú ceruza és díszítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKF laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
2: Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladataikat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét. Az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. Vitézi Dávid hozzátettem, a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Már otthon lábadozik az a Gripen pilóta, aki egy kiképzési gyakorlat során katapultált és sérült meg, még a múlt héten. A pilóta sikeres gerincműtétje után elhagyhatta a kórházat. A baleset okát még vizsgálják. Feldühödött méhraj támadt egy kutyasétáltató nőre Texasban. Vélhetően az ebb zavarta meg a fánál rajzó méheket. Előbb csak egy-két rovar szállt rájuk, majd pillanatok alatt mindkettőjüket ellepték. A gazda és a kutya különböző irányba menekült. A nő a telefonja hangasszisztensével hívta a segélyhívót. A több mint 300 csípés ellenére egy nap megfigyelés után hazaengedték. A kutya állapotáról nem adtak hírt. Ma még sokat látjuk a napot, bár délutántól már záporok és zivatarok is lehetnek, főleg a Dunántúlon. Estétől azonban egyre több felé eredhet el az eső is. 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnapra virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar is. Napközben viszont felszakadozhat a felhőzet, és újra kisüthet majd a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet. Majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-ason Budapest felé Gyöngyös elkerülő szakaszán a 75-ös és a 68-as kilométer között aszfaltoznak. A forgalomsáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Közben az M5-ösön terelés lassítja a forgalmat Kecskemét és Lajosmizsek között. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 6 óra és 8. Jó reggel, szevasztok, kezdjük el ezt a napot, és mindenki boldog születésnapozik egymásnak, vagy nyilván mindjárt megbeszéljük miért, mert ez pont az én fejemben nincs meg. De hát Ati is gondolt rá, a Highway to Hell 6 évvel ezelőtt ugyanekkor csendült fel, stb. Stb. De először is jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett,
3: jó reggelt. Sziasztok.
0: Évinek is ugye most volt a szülinapja.
1: Így van, tegnap.
0: És ma, hát igen, ma vagyunk 6 évesek a Bocskor című műsor. Köszönjük mindenkinek, ez annyira vicces, mert biztos, hogy nekem nem jut el szembe ez a szülinap. Később lehet, hogy jaj, ó, nem akkor volt, vagy, de az, hogy a napján, ez nektek van valami emlékeztető? A Facebook, vagy valaki szól, hogy ha, hat éve?
3: Hát tudom azt, hogy,
2: hogy
3: szeptemberben. Nekem egyébként a Facebookon be van állítva, hogy a munkahelyem 2020. augusztus 31-től a Retro Rádió.
0: Ez így be van írva, mint emlék?
3: Igen.
0: Ez egy emlékplakett, vagy egy sírkő, tehát mire hasonlít?
3: Nem. Csak hogy hol...
2: Emlékeztetek, hogy telik az idő, azért van beállítva.
1: Önéletrajza ott a Facebookon, és akkor oda beírja, és akkor tudja, hogy mikor kezdte a munkát.
3: Igen.
0: Jó, de jó, hogy emlékeztetjük egymást erre, és hát nagyon-nagyon sokan ezt írjátok, és nagyon szépen köszönjük, de ez hihetetlen, hogy ez 6 év már.
2: Megdöbbentő, ugye? Én is ezen gondolkodtam, de nekem minden évben van egy ilyen érzésem, de ezzel a hatossal, meg különösen, hogy hát azt mondom, hogy csacra érzed, hogy 2. Mondjuk nagyjából 2 éve érzek ebben a 6-ban.
0: 2-3, igen.
2: Igen.
0: Na jó, de mindegy, de jó érzés, és csináljuk lelkesen. Boldog 6. születésnapot a Bocskor műsornak Dávid Szabadbattyánból. Jó reggelt, 6 éve, ugyanígy hétfő volt, és nagyon vártuk már, hogy kezdődjön a Bocskor. Boldog születésnapot kívánunk. Fati, utóirat rajongói csoport, aktuális létszáma 25.760 fő.
2: Azt nem semmi. Mindenit.
0: Igen, Fati, nagyon nagyok vagytok. Pénteken láttam Atit Christ, nem Christ, Christot, T, Krisztus. Christot, és a kis diászt, az ásvány kiállításon szívesen köszöntem volna nekik, de nem akartam zavarni őket, utólag is hello nekik. Laca Biáról. De engem miért zavartok? Őket nem, engem meg igen.
2: Miért jogos?
0: De tényleg?
2: Tőlük?
0: Ezt nem értem. Mi ez a...
2: Tőlük félnek, tőled meg nem, ezért.
0: Igen.
2: Fordítva kéne, fordítva.
0: Ja, aztán sziasztok. 2025. augusztus, forró Zorro, 2026. augusztus, James Bőr melényes Gyuri. Ja, hogy 2025. augusztus, forró Zorro az egy éve volt.
2: Forró Zorro, és valahogy itt volt, július, augusztus, valahogy itt nyáron, rövidgatyás időben.
0: Igen, és most James a Bőr melényes Gyuri. Mesélj jövőre, mire számítsunk, 2027. augusztus. Hát igen, Gyuri, ugye, hát emlékezetes még péntekről.
2: Szép estét, drága hölgyeim. Megjött nektek James a cowboy.
0: Ezt nagyon eltaláltad, ezt a hangsúlyt. Ebben benne van minden ilyen primitív perverzió.
2: Igen. Fészen is hasított egész hétvégén.
0: Igen? Népszerű vagy?
2: Elég népszerű, úgy érzem, igen.
0: Na, lassul a nyár, rezdül a táj, őszbe vegyül a távol, kis falevél földre leér reszket a lét morajától. Isten veled, augusztus üzeni a McLaren-es.
3: De szép.
1: Igen.
0: Melyik része?
3: Hát az egész.
0: Mondd el azt a részét.
3: Hát ahogy elbúcsúzik a nyártól, és ahogy köszönti az őszt.
0: Hogyan?
3: Szépen.
0: Melyik része szép?
3: Az elejétől a végéig.
1: Az egész megfogalmazás.
0: De neked melyik tetszik, melyik szó? Nekem a reszket tetszik.
3: Na, nekem az nem.
2: Hirtelen magam kicsit úgy éreztem, mint egy korai reggel irodalmi óránk középiskolában.
0: Igen. Jaj, nagyon gyűlöltem.
1: Mire gondolt a költő?
2: Verselemzés.
1: Igen.
0: Guten Morgen, nagyon boldog születésnapot, maradunk végig. Márti aus Baden. Aztán jó reggelt, Bocsi, Tím és Gyuri Cowboy. Most pénteken és szombaton anyukámmal a győri bornapokon jártunk. És köszönöm szépen, hogy a bősze pincészet borait is tudtuk fogyasztani, és gondolom fizettetek.
3: Persze.
0: Jó, oké. Okay. És közben megismertük Anettet, aki ott volt, nagyon kedves volt a rövid beszélgetés során mind a két napon, András Győrből.
3: Ó, hát de kedves vagy, András. Azt hiszem, hogy emlékszem is rá, főleg az anyukájára, mert valóban nagyon kedves volt és mosolygos. Andrásról meg megtudtam, hogy Szabin van, és minket hallgat minden reggel.
0: Ó, de jó. Köszönjük szépen. És te itt töltötted a hétvégedet, beállítottak meg itt a pult mögé?
3: Bizony. Igen.
0: Standoltál a végén? Úgy így hívják, nem? Akkor elkezdtem.
3: Hát azt pont elfelejtettem, de ott volt Csabi, és lezárta a kasszát.
0: Ez hihetetlen. Ebből éltek amúgy?
3: Hát jól jön ez.
2: De remélem, hogy amikor órabért azért kapsz, mert de kemény meló, ugye nem azt mondja csak, hogy ez a megsugatja hátat, hogy de jó voltál.
3: De ennyit mond.
0: Jó reggelt, jó hétkezdés, Gyuri, hogy tetszett a hétvégi bortúra? Hallom, elég családias volt a létszám miatt. Jó műsorszórás, Balázs.
2: Nagyon, nagyon jó volt. Köszönjük. Balatonakali, Szent Antalfa, ezt a térséget.
0: Ott voltál?
2: Igen, Gergely Borházban kaptam megint egy kis továbbképzést, pincelátogatás volt, szépen mentünk végig az új borokon, úgyhogy nagyon-nagyon jó buli volt.
0: És hol aludtál megint?
2: Hát a barátaimmal volt, tudod, minden évben van ilyen egyetemista nyaralós összejövetelünk, és ez az volt, és annak keretében ott szoktunk Akalin lenni, és akkor ez volt most a hétvége.
0: A barátod nyaralójában?
2: Aha.
0: Jó, oké. Okay.
1: Megnyugodtál, hogy nem sátorozott.
0: Igen, már rosszul lettem az, hogy a sátorozott.
2: Nem, meg. Most nem, ott nem sátorozás van ilyenkor.
0: Jó, akkor nézzük az időjárás jelentést Anett kezei közül. Azt írja, hogy a délelőtt még napos, a délután már felhős és esős lehet. A hőmérséklet ennek ellenére még 30 fok felett lesz. Szerdáig még marad a maihoz hasonló idő. Erika és Bella névnap van. 6 évesek lettünk, boldog születésnapot kívánunk magunknak, köszönjük szépen, és 77 éves ma Richard Gere.
3: Oh, igen.
0: Ő azon férfiak közé tartozik, akik minden korában jól nézett ki, nem?
3: Igen, nagyon sármos.
0: Neked is?
1: Nekem is, nagyon.
0: Igen. Érdekes ez a sármot a magyarok mire használják, arra, hogy ősz valaki. De a sárm az azt jelenti, hogy bájos.
3: Tehát igen, az a... de hogy mégiscsak egy idősödő úrra azt mondjuk, hogy sármos, nem?
0: Nem, azt mondjuk, hogy haldoklik. Nem azt mondjuk, hogy sármos.
3: Én nem akarom, hogy Richard.
1: De a jó képű idése mit
0: mondod? A jó képű, de az nem a sármos.
2: De sármos az úr az oxigénpalackkal.
3: Jó, hát
0: lehet, nem mondom, hogy nem lehet sármos képű. A Richard Gere, csak hogy általában, amikor valaki elkezd őszülni férfi, azt mondják, hogy ő nagyon sármos. Miért? Elment a festék a hajából, azért sármos. A sárm... Az azt hiszem, egy francia szó, jól tudom, és bájt jelent.
1: Hmm. De miért, hogy kellene kifejeznünk?
0: Ősz.
1: De az őszben nincsen semmi szép a sármosságom.
0: Szép ősz.
1: Értem, de
0: szép a Richard. És ősz.
1: Értem, meg fog halni.
0: De mi az, hogy kell kifejezni?
1: Hát de a sármosságban benne van az, hogy tetszik, hogy jól néz ki.
2: Vonzónak talán.
1: Igen. Az, hogy valaki ősz, hát semmi. Hmm.
3: Olyan mi tiszteletlen az. Igen, és mi tiszteljük őt. Igen. És tiszteljük, hogy ilyen helyes.
0: Jó, oké, milyen helyes. 78 éve született Rudolf Schenker, a Scorpions gitárosa. Milyen sármos.
3: Ő is ősz.
0: Nem ősz, őke.
2: Egy éve sármosabb, mint Richard Gere.
0: Egy éve sármosabb. 35 éve, ő még nem sármos, és nő ráadásul. 35 éves mai napon Tóth Angelika színésznő és énekesnő.
3: Igen, én őt most láttam a Szegedi Szabadtérén, a Wikidben, ő volt a jó boszorka, és hát az az alakítás, amit ott nyújtott, az elképesztő volt. Fantasztikus volt, de tényleg.
0: 29 évvel ezelőtt Diana Velszi hercegné Párizsban életét veszti a Pondel Alma alagútban.
3: Igen, sajnos.
0: Tragédia, tényleg egy nagyon nagy veszteség. És 130 éves a budapesti nagykörút.
3: Hát
1: ma már egy sáv.
0: Mi? Ma már egy sáv a nagy körút. Egy romos sáv. Tényleg, Istenem, köszönjük Budapest vezetésének. Jó, nézzük, Sopron 19 fokos, Gyuri írta ezt nekünk, és 32 lesz ott ma, és napsütés lesz. Pécset is napsütés lesz, 18 fok van, most 32 lesz. Calgary 7 fokos, 21 lesz a csúcs náluk, és napsütés. Miskolcon 19 van, 33 lesz napsütéssel. Budapesten most van 18, és 32 lesz a max, és itt is napsütés. Na, nézzük, gyerekek, hogy mivel foglalkozunk ma. Ez Anett hozta ezt a témát, nyilvánvalóan nőcis téma, így első hallásra, de hát a nők foglalkoznak a külsejükkel, ez tök jó, és a másik, hogy mindent elkövetnek, de ez már régen is így volt, hogy az öregedést azt valamilyen módon lassítsák. És ezért mit csinál egy nő?
3: Hát mindent, amit látunk a reklámokban, hogy arckrém, kézkrém, bármi ilyesmi, amire azt gondoljuk, hogy hatással lehet ránk, és megtartja a fiatalságunkat, megvesszük és magunkra kenjük, ha kell, ha nem.
0: Ez a lényeg, kozmetikumok. Én nem tudom, hogy ki mit használ, de mi is használunk krémeket, meg nem tudom, micsodát, de hogy aztán vannak ilyen speciális tájékokra, tehát van szemránckrém.
3: Igen, nyakkörnyék.
0: Nyakkörnyék krém.
2: Meg ilyen éjjeli krém, azt nem is értem.
0: Nappali krém, éjjeli krém.
1: Minden van.
0: De használtok mindenfélét?
1: Én nemrég kezdtem el használni valamit, és én azt nagyon szeretem. Tehát én abban az egyben látom a hatását, mert nekem mindig ez volt a problémám, a gyerekkorom óta, tudjátok, úsztam, és mindig mondták, hogy te mivel kened a bőrödet. Hát semmivel, bíztam abban, hogy valamit reagál a napi 8 órás klórra. Szóval, hogy én nem voltam eddig ilyen kenegető semmire.
0: Ki hogy, de általában a nők igen, és nem olyan nagy baj ez, csak az a baj ezzel, hogy én amióta az eszem tudom, tévé reklámokból, vagy innen-onnan, látom ezeket, hogy szemránckrém, ráncszasalás elleni krém, narancsbőr elleni krém, és a hát nem tudom, tudomány, vagy szakirodalom azt mondja, hogy ezek semmit nem érnek, de az semmit ér pontosan úgy, ahogy mondom.
1: Oké, de mikor használtad, akkor te láttál valamit? Nem. Mert itt ez a nagy kérdés,
0: nem.
1: Hogy...
0: Ez hogy... a baj, hogy nem. És elhittem, hogy látok. Hát ez egy ilyen szuggesztió. Elhittem, hogy látok, elhittem, hogy elment a ráncom, meg kiegyenesedett a, nem tudom, meg a karika a szemem alól, meg a homlokról. De ezek semmit nem érnek, hogy ezt te találtad ezt a cikket, hogy van egy csomó kozmetikum, ami nullát ér, nulla.
3: Igen, és így el is kezdtem gondolkodni, meg mondtam nektek, hogy erről muszáj, hogy beszéljünk, mert hogy én vagyok az, aki megvásárolom ezeket, és akkor, amit te mondasz, hiszem azt, hogy húzódik a bőröm, tűnik a ráncom, igen. És akkor így lelkesen, ha egyszer kimarad, akkor már ilyen pánik van bennem, hogy lehet, hogy én...
0: Nekem is van egy ilyen hidratáló zselé, ezt minden nap magamra kenem, és az úgy szárad meg, hogy mint a húzná a bőröm, tehát mint a feszíteni hátulról igen. Egy doktor az arcom.
3: Igen.
0: Ezt érzem, de nem, senki nem feszít, ugyanúgy nézek ki, látjátok, ugye? De mégis úgy érzem, hogy a doktor feszíti az arcom.
2: De azt is mondják, hogy ezeket azért kell kenni jól, hogy majd 5-10 év múlva majd akkor sokkal szebb leszel tőle, meg majd így megóvja az öregedést, de akkor meg már, amikor eltelik, akkor meg már bukó, hát mennyi pénzt költöttél rá, és lehet, hogy akkor sem lesz semmi.
0: De én is ezt hallottam, hogy nem úgy van, hogy oda kened, és akkor elmegy a ránc, hanem ezt el kellett volna kezdeni, Gyurikám, 25 éves korodban.
2: Nézd, én elkezdtem
0: olyan 30 éves koromban.
1: És te, na jó, akkor te 30 éves korodban elkezdted. Most mit érzel?
0: Én azt érzem, hogy a koromhoz képest jobb a bőröm.
1: És ezek által?
0: Azt nem tudom, hogy ennek köszönhető-e.
1: Na, hát ez az, senki de nem tudja megmondani.
0: De Katinkával néha találkozunk, dr. Ponyai Katinkával néha találkozunk, akkor még mondja, hogy baromi jól nézek ki. Nyilván a korhoz képest, tehát most itt nem a, a sármos izé,
1: hajad miatt.
0: Rudolf Schenker, vagy nem.
1: Te mondtad, hogy az őszhaj miatt sármos valaki.
0: Az őszhaj miatt sármos. Igen, szóval, hogy és akkor nem tudom, ez a baj, hogy nem tudom, hogy ez azon kozmetikumoknak köszönhető, amit magamra kentem az elmúlt 20 évben.
1: Vagy így néznél ki egyébként
0: is. Vagy így néznél ki amúgy is.
1: Na hát ezt mi se tudjuk.
0: És vannak itt, hát várját, vannak mindenféle pórus összehúzó dolgok. Akkor ezek a szemránc, a narancsbőr, hát az nektek a nagy bánatotok,
3: igen,
0: nem?
3: Mi használjuk, igen, és de ez is egy nagy csalódás nekem.
1: Hát azért nektek is nagy baj, ha láttok rajtunk.
2: Picit meg lehet engedni.
0: Most miért vagytok öngúnyosak?
2: Igen.
0: Szóval. Hát amikor majd, látom már, hogy amikor fürdőruhában vagy, és akkor magadra öltesz így a derekadra egy ilyen kis sárat, akkor pontosan tudom, hogy narancsbőrös vagy.
3: Hát már,
0: sőt, szerintem már az vagy.
3: Pont ezt akartam mondani, hogy már ez vagy, már az vagyok. Igen.
0: Te is.
1: Tudom.
0: Na majd veszek neked krémet.
1: Minek?
0: Hát, hogy eltüntessük azt a narancsot.
1: Hát, majd azért beszélj már Katinkával, hogy ő mit mond, hogy van-e értelme.
0: Hát egyébként ezt fogjuk tenni. Ezt fogjuk tenni. Dr. Ponyai Katingát hívjuk fel, tudjátok, bőrgyógyász, kozmetológus, és hát ő naponta foglalkozik. Egyébként főleg hölgyek bőrével, és mindenki fiatalodni akar, tehát nincs mese, hogy ezek valóban érnek-e valamit, és ez baromi érdekes. Nem tudom, hogy ő mit fog mondani, mert az ő polca is tele van ilyen krémekkel. Tehát, hogy én remélem, hogy nem azt fogja mondani, hogy ezek mind jók.
2: Nem tudom, annyiféle összetevőről lehet hallani, meg mindig van, tudjátok, a reklámokban is egy-egy olyan sztori, hialuron, meg mindenféle dumák vannak, valaminek csak kell érnie valamit, nem?
0: Figyelj, Q10! Emlékszel, ez jó pár éve mi férfiak kaptuk meg a Q10.
2: Enzimek is, igen.
0: Soha nem mondta el senki, hogy mi az a Q10. Most meg a hialuronnal jönnek, mint hogy a hialuron az egy ilyen felszívható cucc lenne, ami ott van a izébe. Hát örülj, ha belefecskendezik a bőrödbe, és ott marad.
2: Ilyen. De ugyanakkor meg valaminek csak kell érnie valamiféle hatékonyság.
0: C-vitamin.
2: De tényleg az is, a bőrt is.
0: Bőr, C-vitamin. Szóval itt vannak fátyolmaszkok, igen, ez amit Anett is mondott, hogy nappali krém, éjszakai krém. Mi a különbség? Nem ugyanaz, csak kétszer veszem meg?
1: De különben, csak nem mondta el senki nektek.
0: De nem tudjuk, tényleg
1: nem tudjuk. Persze.
2: Micellás víz, ilyen is van.
0: Micella, azt se tudjuk, hogy mi az a micellás.
1: Nem is tudom, mert az meg, nem is tudom, mire kell használni. Amikor boltba állok, mindig nézem, mi az a micellás.
0: Hogy ne arcot mossál csap alatt, hanem a micellás vizet kend rá, mert az 4000 forint, nem tudom.
3: És nagyon szépen leszedi a sminket. Én azt is használom, sajnálom. Nekem az...
0: Nem baj, Anett, mindenki használja, ne szégyeld magad. Mindenki használ mindenfélét.
3: Igen, hát főleg én itt köztünk, úgy tűnik.
0: De nem, hát én is használok dolgokat, nyilván nem ennyit, meg, de hogy, és nem tudom, hogy jó-e. Fogalmam nincs.
3: Hát ma remélem kiderül, mert akkor lehet, hogy egy jó pár tízezret megspórolok.
0: Ez lehet. Na jó, ez lesz az egyik. A másik pedig, képzeljétek el, hogy óriási büntetést kapott a Meta, azaz, ugye az a Zuckerberg cég, amely a Facebookot meg a Instát is működteti. Amerikában, képzeljétek el, 29 állam perelte be a Metát, $200 milliárd lett volna a kiszabott büntetés, ezt valahogy lealkutták, nem tudom, hogy peren kívül-e vagy sem, de $17 milliárd. Ez a $17 milliárd is iszonyat pénz. Ez 17-szer Cristiano Ronaldo vagyona.
2: Az nagyon durva.
1: Így már érted.
0: Így már mindenki érti, csak azért.
1: Pedig ő sem szegény.
0: Szóval, képzeljétek el, méghozzá a fiatalkorúak és a gyermekvédelem kapcsán, ugyanis bebizonyították a bíróság előtt azt, hogy az Insta, a Facebook a gyerekeket, a fiatalkorúkat függővé teszi, és nem követnek el mindent, hogy ez a függőség, ez ne alakuljon ki.
2: Igen, és emellett a mentális egészségükre is kifejezetten káros módszereket használnak, mondjuk például a hirdetési stratégiákban.
0: Pontosan. És nem véletlen, hogy egy csomó országban ugye elkezdték azt, hogy 16 éven aluliak nem használhatnak ilyen közösségi felületeket, de hogy ezt hol tudják betartani, betartatni, hogy a Meta ebben mit segített ezekben ezeknek a törvényeknek a betartásában, vagy mit akadályozott, hát ennek eredménye az, hogy $17 milliárd ki kell fizetniük. Tehát ez csak így.
2: Így van, és emellett egyébként még arra is vállalást kellett tenni, hogy átalakítják ezeket a dolgokat, amire most sokan azt mondják, hogy ez elképzelhető, hogy az eddig ismert közösségi médiának a vége lesz tulajdonképpen. Tehát, hogy egy valami nagyon új korszakot emlegetnek, emiatt az átalakítás miatt, legalábbis a Facebooknál és az Instánál.
0: Én nem tudom, hogy ki mit tapasztal, mert a hallgatók közül, ki mit tapasztal a fiatalkorúak ilyen közösségi média fogyasztása kapcsán. De az, hogy 12-13 éves gyerekek instáznak, függnek tőle, csak a telefonukba bújnak, stb. Az egész fogyasztási szokásuk itt alakul ki, az talán ebben egyetértünk, biztos, hogy káros.
1: Hát igen, mert innen látnak olyan példákat, amiket utána az életben akarnak használni, és teljesen idegen emberektől, akikről azt se tudják, hogy kicsoda, és ők is azt a trendet akarják csinálni ebben a virtuális világban.
2: Igen. De ezt, amit leírsz régen gyerekkorunkban, még az enyémben is ugyanezt adta a tévé. De ma már ez mégiscsak másabb.
0: A tévében ki volt neked az idol? Tehát ott voltál kis Gyurka, viszonylag még alig ivar érett, és ki volt az idol neked a tévében?
2: Mit tudom én, Batiz András, meg
0: Miki. Batiz András?
2: Ezek
0: nem Magnum.
2: Eszembe. Vizi András, ezek jutnak eszembe.
0: Ezek voltak az idoljaid, nem azt hittem, hogy igazi hősök.
2: Ők voltak a tévében akkor.
0: Hát nem, azért ott volt a Magnum is.
2: Ja, tényleg, az még mindig.
0: Meg MacGyver.
2: Kalambó is ott van.
0: Meg ott volt a Depes Mód. De hát Gyuri, hát nem tudom, hány éves voltál, amikor 14 voltál.
2: Akkor 10. Amikor 14 voltam, fejben inkább 6.
0: Tehát, hogy mik mentek akkor, amikor te 13 voltál, fogalmam sincs.
2: Vadangyal,
0: de nem volt egy idolod.
2: Nem, én
0: Batiz András.
2: Én a reklámokra gondolok. Szígyed
0: magad tényleg.
2: De nem a Batiz András reklámozott neked. Most én a reklámokról beszélek, mert itt az van a legnagyobb gond. Na, akkor mondd az időt.
0: Példaképek, akiket te követsz ruházatban, szokásokban, fogyasztási szokásokban, életmódban. Hát de mondtad, Batiz András és Izzi András.
1: Batiz András azért egy értelmet képviselt, és Gyurinak ez példa volt. Nem úgy nézett ki?
0: Egy picit sem, egyik sem igaz.
1: Hát akkor valószínűleg nem jó műsor.
2: Megpróbáltad, Évi, megpróbáltad.
1: Gyuri, én annyira próbáltalak itt segíteni.
2: Mindegy,
3: most
2: te is mondj valamit,
3: látom. Batiz Andrásról. Most nekem is eszembe jutottak a nagy nevek így a múltból, de például én Madonnát is követ. Nekem tetszett.
0: Na, ott van Madonna, így van. És ma már ilyen TikTokereket, bár most mit tudom, akkor Instáról beszélünk, meg a Facebookról, tehát hogy ilyen influencereket követnek a fiatalok, úgy, mint Gyuri régen Batiz Andrást.
1: Pont ugyanúgy van
0: de
1: most.
0: Pont úgy. És ez veszélyes, hát ezt a Gyurit nézd meg.
2: Ezt akartam elmondani, csak nem sikerült. Látom, hogy más, teljesen más, mint a tévé. Ugyanúgy megvolt a tévé, de itt csavarnak a pszichológián egyet, és ez lesz az érdekes, hogy miért szippantja be jobban ez, mint annak idején a tévé. Ugyanilyen zakon volt.
1: De ne haragudj, Batiz András szerintem egy értelmiségi embert képviselt a tévébe, és Gyurinak ez egy példa volt. Én esküszöm, hogy én is néztem.
2: Akkor még voltak felkészült.
0: Hát a Fókusz azért nem volt egy értelmiségi műsor. Hát nem, a Batizról tudjuk, hogy egy értelmiségi srác. Ez való igaz. De ez a Fókusz, ez nem volt valami nagy. Most sem az, de hát... Mi van?
2: Hát azért ez volt.
1: Volt, hát most mit tudtunk
0: nézni? Én értem, ez volt, hát így van. Tehát gyakorlatilag a te metád az a fókusz volt, és a Batiz András.
2: Pontosan.
0: Na, nem erről van szó, nem erről fogunk beszélni, hanem arról. Forgács Marian közösségi média szakértővel beszélünk erről a jelenségről. Hogy ez mit jelent? Egyrészt a Facebook és az Insta számára, kettő ebben ezáltal bekövetkezhet valóban egy változás. Mik ezek a veszélyek, amelyeket megállapított a bíróság, ami a fiatalkorúakra, a gyerekekre veszélyes?
2: Elképzelhető, hogy ezek a változtatások mondjuk azt hozzák, hogy olyan versenyhátrányba kerül az Insta meg a Facebook, mondjuk a TikTokkal szemben, vagy akár a végüket is jelentheti, benne van.
0: Ezekről fogunk beszélni vele, így van. Jó, Vokci, képzeljétek el, arról beszél, hogy a Z generáció, tudjátok, ez a ők, valami miatt romantizálják a 90-es és a 2000-es éveket. És ez egy nagyon érdekes dolog,

0: tudom, filmek, és akkor abból látszik, hogy milyen volt egy család, vagy egy közösség élete. Nem tudom, vagy a suli.
1: Valami ilyenek vannak bennük.
0: Igen? Jó, igen. Ez lesz Vokcival, és a pénteki nap legjobb pillanatai. Évi?
1: Hát igen, egy most induló reality kapcsán fizetés melletti extra bevételekről beszélgettünk, és megismertük James the Cowboyt.
2: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, ez egy nagyon érdekes dolog. Én a TLC csatornán szoktam sokféle műsort nézni, és egyszer csak ment egy promó egy olyan műsorról, amelyet még nem láttam, nyilvánvalóan ez egy ilyen beharangozó, hogy majd jön. És ennek az a címe, most keresem a címét, mi a címe ennek? Kertvárosi feleségek kettős élete. Kertvárosi feleségek kettős élet. Ezt nagyjából le tudjátok érzelni, nagyon beszédes a cím. Ismeritek az amerikai kertvárosi életet ilyen sorozatokból. Na ez valóban így is van nagyon-nagyon sok helyen. Ezek átlag asszonyok, átlag férjekkel, átlag családdal, tök cukik, a közösségben megvan a helyük, stb. Stb. Stb. És meg kifizették a hitelt, nem fizették ki a hitelt, hanem törlesztik a hitelt a házra, a kocsira, és élnek egyébként egy jó középosztály feletti életet.
1: Így van, egy teljesen normális életet, és senki nem tud róluk semmi mást.
0: Pontosan. És én nem tudom, te utána néztél ennek, igen, hogy pontosan ez a műsor, ez mit takar, de hát már a promóból is ki lehetett nagyjából venni. Tehát a lényeg az, hogy itt tisztességes munkából élnek, ő is, a férje is, gyereket nevelnek, és közben este, amikor gyerekeket már lefektették, már vacsora is megvolt, akkor anya lemegy a pincébe, az be van rendezve egy stúdiónak, és tartalmakat vesz föl az OnlyFans-re.
1: Apával. Tehát nagyon fontos, hogy...
0: Már amelyik?
1: Már amelyik, már mint úgy, hogy apa is segít a filmek, és a... Tehát tud róla.
3: Oké, az OnlyFans-esekről beszélgetünk, de mindig régen is volt ez, hogy valami kis fusi munkát végeztek a melóik mellett az emberek, akár titkosban is.
0: Hát ne vicceljet, a Kádár korszak erről szólt. Az extrákról, valamint a fusi munkáról, tehát az illegális dolgokról. Erről szólt, hogy az ember akart magának még valamit túl a Wartburgon.
3: Aha.
0: És csinált mindenféle dolgot, tehát tényleg, hát voltak kivételezettek, mint a zenészek, sportolók, ugye?
1: Igen, hát jó, nyilván nálunk abban a korszakban, tudod, régen, ugye a határon meg külföldre kevés ember mehet, de például a sportolóknál nagyon sok olyan legenda van, hogy ők miket hoztak be a buszból, hogy hogyan jöttek át a határon, mit adtak a határőröknek, tehát komoly sztorik voltak, és ebben azért voltak ikonikus legendák, akiket most persze nem szeretnék elárulni, hogy ők mennyire nagyban nyomták ezt.
0: Abszolút, sőt, az aranycsapatnál még azt is mondják, hogy általában a vámosok behunyták a szemüket, hogy azért, hogy kvázi valamivel kompenzálják a csapatot, hogy hozhassanak cuccokat.
3: Igen.
0: Itt Puskásék, Rosicsék, mi egymás.
1: Azért mondtam, hogy én nem mondok neveket.
0: Én azt hiszem, hogy a mostaniakra alkoz a vízilabda csapat. Hát, hogy, hát biztos, hogy a vízilabda, hát azok biztos zsiványok, hát azok szerintem behorták fél izét, Tájvánt.
3: El is kezdte gyűrögetni az Évi az ingyét. Figyelj
1: már, asztal alatt már így görsölöm,
0: hogy... Olyan nem volt, amikor hazajöttetek, nem tudom, Atlantából, valami, és akkor a gyárfás még belerakott a sportáskádba három dobozt, amit mondta, hogy ezt majd visszakéri Feri jegyen.
1: Sose kérdeztem,
3: ezt a,
1: mit.
3: Ezt a három csík Marlborot hoz be nekem, légy szíves.
0: Na mindegy, szóval, hogy igen, a kamionosok is egyébként, akik ugye jártak.
4: Persze. Meg a légiutas kísérők, emlékeztek, hogy beszéltük, hogy az is nagy biznisz volt a malév légiutas kísérői.
0: Te figyú, én emlékszem a 80-as években arra, hogy egy barátomnak volt egy légiutas kísérő házaspár ismerőse, és ha valamire szükségünk volt, most nem tudom, nyugati termékre, akkor, és náluk voltunk fönn a lakáson, basszus, olyan lakásuk volt, hogy csak néztem. És ők hozták a piákat, a Nescafékat, a nem tudom miket, a izé, mert így mentek át Ferihegyen a vámon.
3: Úgy húzták a bőröngyüket, hogy ezt nem nézte meg senki.
0: Nem, ez így van. Így van. Vagy gyerekek, de hát lehetett csúnyába is csinálni. Tehát ugye a szovjetektől ki nem vett benzint annak idején? A szovjet katonáktól.
1: Hát nem tudom, de én biztos nem, de mindenki.
0: De hát persze.
1: Mindenki seftelt velük.
0: Mindenki seftelt. Vagy emlékeztek gyerekek a mozdonyvezető barátunkra?
1: Hát a zseni.
3: Na hát őt nem fogjuk elfelejteni soha.
1: Soha. Az.
3: TikTokon is több millióan látták egyébként.
0: Igen. Na jó, akkor hallgassunk bele abba, amit ő annak idején, vagy arról hogy az időről csinálni? Mondott, amikor ugye gázolajjal seftelt a mozdonyvezető.
5: Mozdonyvezető voltam, jött egy felkérés, és eladtam a mozdonyomból a gázolajat.
0: Jött egy felkérés. Ez olyan szépen mondtad.
5: Jót mondj, de hát
0: jött egy felkérés.
5: Ugye, rengeteg traktoros, kombájnos van, akik mindig olcsón szeretnének vásárolni.
0: És akkor ahhoz meg kellett állni útközben? Vagy ezt hogy kellett odaadni az út?
5: Meg. Ki kell húzni

0: a tömlőt, oda kell állni a kombájnnal vagy a traktorral, és át kell tankolni.
1: És a traktoros megálltatta a pénzt így?
0: Így van, így van. Én ezt meg mind alkoholra költöttem, tehát pont azt mondom, hogy nem vagyok bicske.
1: Melyik részére akkor?
0: Arra, hogy alkoholra költöttem.
2: Ja, az első rész az okés.
0: Nem, hát lehetett volna másra is.
1: De miért volna?
0: Felajánlani valamilyen szeretett szolgálatnak.
1: Vagy az is, megállok az olajjal, a traktorosoknak, hogy szeretett szolgálatnak ajánljam fel azért.
0: De utána jött a probléma, hogy nekem tovább kellett volna menni, és nem volt benne nafta. Ilyenkor jön az, hogy szólni kell az irányítónak, hogy sajnos van egy kis probléma, segélygépet kérek. És akkor jön egy másik mozdony, és megkérdezték, hogy hova lett a gázolaj. Hát mondom, fogalmam sincs. Szerintem nem is volt benne.
1: Ez így hányszor egy héten?
0: Egyszer biztos. Szerintem olyan is működik, tehát. De nem tudom. Szerintem ez is késnek a vonatok.
1: Ezért késnek.
0: Ezért késnek, hogy tovább ugye.
2: Jönnek a felkérések tovább.
1: A felkérések. Gyerekek, Isti volt ez. Egy zseni.
3: Hát ez.
1: Egy igazi zseni, de ez a valós élet, ez a magyar élet, és igen, mi így termeltük meg az extrát. Ő elitta, de mehetett volna szeretett szolgálatnak, vagy lehetett volna belőle egy Lexus.
3: Igen, azt már ő döntél, hogy a fusi melójából mire költi a pénzt.
1: Na jó, tegyük fel, kénytelenek vagyunk mi is lemenni a pincébe, uh-huh. és berendezni egy stúdiót. Uh-huh. Elindul az, hogy egy OnlyFans tartalmat kell gyártanunk, egyet, ugye az elsőt, és azt szeretném tőletek kérni, először is hogy rendeznétek be? Első videó készül.
3: Hát igen, először kell, ki kell találni magunknak az imidzsünket szerintem. Hogy mi...
1: Együtt?
3: Nem, együtt, külön-külön.
1: Jaj, külön-külön.
3: Kik okay. vagyunk, mert ahhoz igazítunk igen. mindent, nem?
1: Te ki lennél?
3: Hát valami olyan kéne, amivel nem kell belemennem egyből a legdurvábbakba, hanem amúgy tudok más csepegtetni, tehát felvennék valami karaktert. Mondjuk én lennék James a Cowboy.
4: Oh.
1: Okay. Cowboy. Nem, az ügyes, James a Cowboy. Igen.
3: Veszkó csizmában ilyen...
1: Vennél veszkó csizmát, oké, okay. Hogy rendeznéd be a stúdiót lenne a pincében?
3: Hát lenne szalma, uh-huh. meg lennének ilyen lovas képek, meg mit tudom én, piák az asztalon kitéve, tudod, ott füstölögne valami
1: szívar. Mi lenne a ruhád, amivel ugye először mész kamera elé?
3: Hát egy kigombolt kockásing.
1: Ennyi?
3: Hát alul is lenne valami, vagy veszkócsizma nyilván kéne, meg pörgetem a sarkantyút.
1: De farmerben lennél, vagy ugye van ez a lovagló nadrág, ami belül üres.
3: Az.
1: Tehát akkor mutatnál egyből szervet?
3: Nem mutatnék még, de azt látják, hogy mutatnék, ha akarnék.
1: Értem. Hogy mennél be a kamera elé? Tehát belovagolnál?
3: Mint Lucky Luke, így betotyognék.
1: Két kolt az oldaladon, alul ez a mintha mutatnál valamit, és hogy köszönnél? Tehát, hogy a kalapodhoz mit így?
3: Szép estét, lenne ilyen.
1: Ez a magyar texasi tájszólás.
3: És végig tájszólásban maradnék végig, mert ez fontos a karakter.
1: Szép. Na jó, akkor hogy mutatkoznál be? Tehát én egy nő vagyok, most néz a szemembe, illetve a kamera vagyok, jó?
3: Jó.
1: Én egy nőként otthon nézek a laptopomon. És te azt akarod, hogy én elolvadjak tőled.
3: Szép estét, drága hölgyeim. Megjött nektek James a Cowboy.
4: Én imádnám. Ezt azonnal csináld meg.
5: Ezt csináld meg.
4: Figyelj, ez fantasztikus.
1: Jó, és mit mondanál a hölgyeknek, hogy megjött James a Cowboy, oké. Okay. Mit kínálsz? Hát miért jöjjenek erre a csatornára újra és újra?
3: Megszorultam anyagilag.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
2: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: És az autó első a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
5: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
6: Shell. Go well.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
8: Forró hangulat, tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint, szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
9: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városház. A park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
11: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
12: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Halálos is lehet a mustgáz, figyelmeztet a katasztrófa védelem. Gyémánnyakláncot loptak egy bécsi múzeumból. 35 fok is lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret. A pincékben utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
15: Meg az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Ez nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úszdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
14: Már várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. A díjjal azokat a tanárokat ismerik el, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében, vagy a tehetséggondozásban. Jelölés szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Kezdődik a gimszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ugyanis ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Közel 1,3 milliárd forintot érő gyémánnyakláncot loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Az eset még múlt csütörtökön történt, amikor is két férfi látogatóként ment be, majd vitt el a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, még a 30-as években. A rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Ma még sokat látjuk a napot, bár délutántól már záporok és zivatarok is lehetnek, főleg a Dunántúlon. Estétől azonban egyre több felé eredhet el az eső is. 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnapra viradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar is. Napközben viszont felszakadozhat a felhőzet, és újra kisüthet majd a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont után két kamion ütközött, a 89-es kilométernél a külső sávot lezárták. A műszaki mentés miatt 5 kilométert meghaladó már a torlódás, adta hírül az Útinform. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Közben Kecskemét nyugat határában a Kerekegyháza Izsvák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz, 10 perc múlva, itt már mindenki a bőrfeszítésről, meg a kozmetikumokról beszél, sörrel mostunk hajat, írja az egyik, a Robi, másik bőrfeszítés témához. Zadárban voltunk, hétvégén Csevabot, Plieskovicsát, ettünk, feszül a bőr a hasamon, a popsimon, a cicimen, Roxana üzeni.
2: Azt a mindenit. Ez is egy kozmetikai módszer.
1: De ilyen, ja, de mindegy, nem mondok semmit. Nem, ez ilyen szexista lenne a Roxanával kapcsolatban.
3: Ó, ezért de nálad eljössz. Belefér.
1: Nem fér bele, én semmi. Már megjavultam.
3: Mi hétvégén?
1: Hétvégén, igen.
3: Nem, mi szeretnénk vissza az igazit.
1: Az igazit. Évi, mesélj, mit találtál?
3: Na, figyeljetek, csak én gondolkodtam azon, hogy egy pár adatot azért hagy mondjak el a szülinapotokkal kapcsolatosan, most már egy kicsit az enyém is, hogy képzeljétek el, hogy ha minden óra, tehát minden adásban egy óra folyamatos beszélgetés van, az 1566 órát megállás nélkül beszél, ami 65 nap ez alatt.
1: De ezek ez alatt a 6 év alatt.
3: Így van. Hogyha pedig mondjuk csak 10 perc nevetés van, tehát tudjátok, nem lehet a nevetést így azért percekben mérni, de 10 perc nevetés van, az 261 óra 6 év alatt.
1: Nevetés.
3: De hogy ugye a 60...
2: És azért 10 perc biztos van.
1: És gyógyító hatású.
2: Bizony.
3: Így van. Kiszámoltam, hogy körülbelül 6500 témát dolgoztatok fel a 6 év alatt.
1: De jó fej vagy. Tehát, csinált egy statisztikát.
3: Igen, és engem azért, mert hogy azt hiszik az emberek, hogy ez egy ilyen, tényleg ilyen nagyon könnyű, meg nagyon aranyos, de olyan brutális számok jönnek ki, hogy ti mennyit dolgoztok ezen az egészen, tehát, hogy körülbelül egy olyan 1500 adást csináltatok meg 6 év alatt.
2: Azt a mindenit, ez azért kimondva nagyon súlyos.
3: Mert hogy ugye osztottam, szoroztam, hogy voltatok szabadságon, de ha csak azt nézzük, hogy 3 óra 52 perc az adás, ugye, mert 6:08-kor kezdtek, akkor például elméletben olyan 350 ezer percet dolgoztatok az elmúlt 6 évben. És azért legyünk őszinték, ennyit szórakoztatni kevés ember tudja.
1: Hát igen, a napisága teszi ugye ezt a műfajt nehézzé. Tehát, igen. Hogy én nagyon csodálom az amerikai late night talk show-kat, mert ugye az egy komplett show műsor kb. Egy órában, most mondtam igen. valamit, és napi. Tehát az, amit itt Európában egyes TV műsorvezetők reprodukáltak, heti vagy havi ritmusban. Azt Amerikában ezek a, mint Jimmy Fallon, vagy Jimmy Kimmel, vagy nem tudom, még sorolhatnám, meg a régiek, napi szinten megcsinálták. Az elképesztő, mert ugye a monotónia plusz a szórakoztatás és az amplitudókkal való, hogy is mondjam, küzdelem, hogy te mindig megtölts tartalommal, jó legyél, friss legyél, és tényleg szórakoztassál, ne csak letudd ezt a melót,
2: igen,
1: érted?
2: Ennek minden nap csodásnak kell lenni, nem elég egyszer az, igen.
3: Igen, és azt mondjátok már, és tudom, hogy itt nem rólatok kell szólni, de engem is, és szerintem nagyon-nagyon sok hallgatót érdekli az, hogy az, amikor az első adás megtörtént, az hogy volt? Tehát, hogy mennyit készültetek rá már, mint nyilván a háttérben? Hogy álljon össze? Tehát, hogy az, amit most a hallgatók hallhatnak 6 évig, az hogy alakult?
1: Azért azt ne felejtsd el, hogy mindannyiunknak van benne, volt benne rutinja. Talán kivéve a lovászt. És neked volt ugye azon az oldalon, ahol te dolgozol, nekem ugye nagyon-nagyon nagy rutinom van, és a kihagyások azok mindig arra jók, hogy egyébként baromi nagy izgalommal és nagy elvárásokkal, de egyébként örömmel kezd el, de stresszel is. Uh-huh. És mi csináltunk egy próbaadást, ami nem ment sehova, tehát nem ment ki, ezért nem csak itt magunknak, hogy egyáltalán a szignálokkal, a zenékkel, az egésznek a ritmusát felvegyük, és akkor kipróbáljuk egy adást. És akkor az egész jól ment, ugye ott ne felejtsd el, hogy technikailag is, tehát ezeket a gombokat nyomogatni, stb. Tehát leszimuláltunk szerintem egy adást, ugye?
2: Igen, hoztam valami régi műsor már kidolgozva, igen, még az előző rádióból, és azt eljátszottuk, feldolgoztuk.
1: És akkor ott megnéztük, hogy mi az, amikor erő van készítve egy műsor, hogy érezzük magunkat, az improvizációs készség mennyire indul el, mert nekünk is ugye volt a kihagyás, de főleg az, hogy ennek az egésznek a flója, csúnya angol szóval mondva, megvan-e, és akkor úgy éreztük, hogy meg lesz. Hogy ez megtörténik. És akkor jött maga az első élőadás napja, ami nyilvánvalóan egy baromi izgalmas dolog, és viszonylag hamar megnyugszol. Míg aztán kialakul az, hogy ez már tényleg olajozottan működik, azért az hosszú hetek, hónapok. Tehát amíg mindenki megtalálja a helyét ebben, a szerepét, az arányokat megtaláljuk, stb. Tényleg a vérünké válik ez a négy óra, ez azért hónapok.
3: És egyébként, amikor elindultatok, mire számítottatok, hogy ez egy nagyon sokáig tartom, mert ugye látva a szakmában, és ugye főleg te már többször megélted azt, hogy rádió ment el alólad, adták el, szűnt meg, hogy az ember hogyan áll neki annak, hogy ő minden nap megpróbálja a maximumot adni, és akkor, amikor, mert mindenkit az érdekel, hogy ez hogyan készül, hogyan indult. Hogy mit terveztetek arra, hogy mikor,
1: szerintem mennyi ilyen, van ebben? Ilyen hosszú távú terveink nem voltak.
2: De azt tudtuk, hogy jó lesz. Abban nem volt kétségünk egyébként, igen. hogy jó lesz.
1: Mindig úgy voltunk, hogy oké, a szerződésünk az első volt talán egy éves, a következő már két éves volt. Tehát, hogy a szerződésünket ki fogjuk tölteni, ha nem, akkor meg nem tudom. Tehát, hogy tervezhetetlen. Sajnos Magyarországon, és ez tényleg és tudjuk az objektív okokat, hogy a média miért ennyire van állandóan változó állapotban, és én ugye ezt szívtam meg, hát a rádiókat szüntettek meg, nem az, hogy elfáradt a rádió, igen. megszüntették. Igen, tehát ne szépítsük a dolgot.
3: Igen, és, tehát igen, nem kirúgtak, hanem nem, a teljes rádiósáv megszűnt.
1: Persze. És miután ismerjük ezt a fajta bizonytalanságot ezen a területen, holott egyébként más országokban, tehát hogy most mit tudom, csak kereskedelmi rádiókat nézel, mondjuk Németországban, ugyanazok a rádiók vannak ott, a nagyok, mint voltak 20-30 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ez milyen érdekes, nem? És nálunk már hol van a Danubius, hol van a Sláger, hol van a
3: Juventus,
1: igen. Tehát, hogy ami nagyon nagy baj, mert az emberek szeretnek valamihez hozzászokni, és
3: ragaszkodnak és valamihez.
1: Hétköznapjaik része így van, és akkor én úgy érzem magam, mint egy ilyen vándoratléta, aki most ennél a cirkusznál dolgozik, meg annál a cirkusznál dolgozik. Tehát picit szar így, de erről nem mi tehetünk, a műsorkészítők.
3: És egy utolsó kérdés. Amikor beültél az első adásban, neked az volt a célod, hogy Magyarország leghallgatottabb reggeli műsorát, tehát neked ez volt a célod, vagy
1: nem
3: azt
1: mondtad? Nem volt célkitűzésem, én gondoltam, hogy megcsináljuk, tehát nem volt
3: tehát
1: ebben.
3: Tehát tudtad, hogy megcsináltam.
1: Igen. Tehát, hogy ez a fajta versenyszellem, azért ne felejtsük el, hogy a piac azért nem piacszerű. Ebben az a médiapiac. A médiapiac torz. És hogy éppenséggel a hallgatottsági mérések miként működnek, meg minden, az annyit változott már az én karrierem során, hogy én már semmiben nem hiszek. Aha. Tehát, hogy nekem ez már nem volt olyan célkitűzésem, sikerült, bim, tehát, hogy megvolt, megvan, és tartjuk, tehát nem arról, de már nem tölt el olyan, mint benneteket sportolókat, az, hogy világbajnokok vagytok, világcsúcsot úsztatok, olimpiai bajnokok vagytok, tehát ez a dicsőség már nincs, én inkább élvezem a munkát.
3: Én amikor idejöttem, nekem az volt, hogy nehogy elrontsam azt, amit felépítettetek, érted, hogy a hallgatottságban még hozzá tudjak tenni, de ezt azért akartam megkérdezni, mert azért azt remélem tisztában vagytok velük, és persze én mint friss műsorvezető, de hallgató voltam, hogy ti azért tényleg nagyon az életünk részévé váltok nap, mint nap, és ez a 6 év, nem, én most csak a hallgatók nevében akarom elmondani, hogy tényleg nagyon köszönjük nektek, mert hogy nagyon hát sok
1: most már
3: embernek,
1: ne hallgató oldalról mondd ezt.
3: Csak hogy ezt ritkán kapjátok meg, és beszélni kell elő a 6 év munkájáról, mert ezért ez nem olyan egyszerű, hogy csak ide jössz és röhögsz.
1: Nyilván nem, és ezt nagyon nehéz lenne azoknak elmagyarázni, akik ezt gondolják. Ez egyébként az egyik fő célkitűzés, hogy tényleg úgy érezze a hallgató, hogy mi az ő családjuk vagy baráti körük része igen. vagyunk. Akkor is, ha nem vagyunk. Tehát ezt az utcán nem szabad összetéveszteni, és engem hátba veregetni nem kell. Nem vagyok sem az apád, sem az anyád, nem vagyok a haverod sem. De ugyanakkor érezzük ezt a szeretetet, és ez jól van így. És így, amikor együtt leülünk, én ide, a hallgató a kocsiában, vagy a konyhaasztalnál, vagy a nem tudom micsoda, akkor mi tényleg együtt vagyunk, és ezt az érzést adni, ezt egyébként tudni kell, tehát ez nem olyan, hogy ez csak így jön, he-he-he-he, és akkor már rögtön haverok vagyunk, hanem mi szerintem ezt jó érzékkel nyúlunk ezekhez a témákhoz, jól csináljuk, tényleg őszintén mondom, hogy jól csináljuk. Szóval, és ettől működik ez így. De egyébként köszi, Évi!
3: Na, boldog szülennapot!
1: Aranyos vagy, köszönöm szépen, hogy ezt a 6 évet ilyen jó pofa módon, tehát ezzel a kis visszaemlékkel.
3: Nem, egy picit hallgató ezzel akartam lenni.
2: Megünnepeltük, végig azt éreztem, hogy ezzel a igen. visszagondolással, meg talán egy kicsit benézés a kulisszák mögé, ezzel igen. talán, hogy megünnepeltük ezt a dolgot.
3: Mert mindenkit ez érdekel.
1: Nem is ír senki, mindenki elhallgatott.
3: Hát jó, ennyire mert figyeltek.
1: Igen, mert figyeltek. Na jó van, jövünk vissza, és Anett, hát ő a egyik nő közöttünk, és másik ugye az Évi, de Anett hozta a témát, hogy gyerekek, hát én évek óta annyira kenem magam az arcomat, a popsimat, a mindenemet kenem, és jól is nézek ki, de biztos, hogy a krémek miatt, és elkezdett utána nézni, és talált egy egész szép listát arról, amely azt mondja, hogy bizonyos kozmetikumok egy picit sem hatnak, és mégis évek óta, évtizedek óta kenjük magunkra.
2: Igen, és azért ijesztő, mert ezen aztán tényleg mindenféle kozmetikum típus szerepel ezen a listán, és azt is megírek, hogy egyébként miért nem hatnak különösebben.
1: Például alapozók, mondjuk az nem teljesen értem, az alapozó az festék. Tehát az olyan, hogy azt mondanád, hogy a fehér fal festék nem hat. Hat, fehér lesz a fal. Tehát, hogy
4: Igen, itt ugye az arra tértek ki, hogy konkrétan vannak méregdrága alapozók, és nem feltétlenül biztos, hogy az a jó.
2: Pont annyit ér, és olyan hatása van, mint az olcsó.
1: Akkor ilyen pórus összehúzó cuccok, szemránc, narancsbőr, maszkok, nappali éjszakai krém, tehát hogy ezeket veszük szépen sorba, vagy ezek tényleg hatnak-e, van-e értelmük, vagy tényleg egy marketing fogás is évtizedeken keresztül csak kenjük magunkra, és ezért fogjuk felhívni dr. Ponyai Katinka, bőrgyógyászt, kozmetológus, hogy ezeket elmondja nekünk.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek. Van élet a mérleg után.
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
10: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
11: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
10: De jó neked. Mi a titkod?
11: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
10: Sedacur Forte.
11: És a koncentrációt nem befolyásolja.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: A Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz, már otthon van a megműtött Gripen pilóta. Délelőtt még sokat látjuk a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz, 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási minisztere elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladataikat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerint nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét. Az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. Vitézi Dávid hozzátettem, a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Minden megvizsgált tanszer megfelelte a biztonsági előírásoknak, a fogyasztóvédelmi hatóságtól tartó ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. Hangsúlyozta rádiónkban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy rezet, míg a PVC alapú műanyagtól tartó PVC alapú ceruzás végbíztítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKF laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
7: Már otthon lábadozik az a Gripen pilóta, aki egy kiképzési gyakorlat során katapultált és sérült meg, még a múlt héten. A pilóta sikeres gerincműtétje után elhagyhatta a kórházat. A baleset okát még vizsgálják. Közel 1,3 milliárd forintot érő gyémánnyakláncot loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Az eset még múlt csütörtökön történt, amikor is két férfi látogatóként ment be, majd vitt el a több mint 600 gyémántal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, még a 30-as években. A rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Ma még sokat látjuk a napot, bár délutántól már záporok és zivatarok is lehetnek, főleg a Dunántúlon. Estétől azonban egyre több felé eredhet el az eső is. 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnapra viradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar is. Napközben viszont felszakadozhat a felhőzet, és újra kisüthet majd a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet. Majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
7: Két furgon és egy kamion ütközött össze az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába Biatorbágynál. Az érintett járművek a 20-as kilométernél a külső sávot foglalják el. Ennek következtében már több mint 3 kilométeres a torlódás. Ugyancsak a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 85-ös jelű Komárom kisbércsomópont után korábban két kamion ütközött. A 89-es kilométernél már megszűnt a sávzárás, de a 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. A határ felé tartók személyautóval a Tatakocs-Nagyfüged útvonalon kerülhetnek. Egy autó vadatgázolt a 8-as főúton Kislőd térségében, a 77-es kilométernél lezárták a félútpályát. Végül az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon, a 6-os jelű Szederkény-Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. Olvasható az utinfon.hu-n.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 11 perc van, jó reggelt. Szevasztok, drága barátaink, itt vagyunk, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett neked
3: jó
0: is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt, hát itt mindenki Évit meg bennünket istenít vagy magasztal. Azt a nagyon jó volt ez a téma, Évi, szeretjük ezeket a kis sztorikat. Emberibbé teszi a műsort Claudia. Bocsi, tudod, te vagy az a ugyanaz a nyomorult seggfej, ki szól, hogy kelj fel. Ez a tankcsapda dalszövegben van. Igen, ez valóban ez rólam.
2: Igen.
0: Írodott Lukács Laci által, aztán Isten éltessen benneteket. De hát ennél helyre büszke vagyok.
1: Én nem tudtam.
0: Igen.
1: Hát te valami, de ez melyik dal? Tehát, hogy hol...
0: Tancsom,
1: hogy...
0: melyik dal ez?
1: És ez a szövegrész, hogy van ez a seggfej, aki miatt...
2: Hogy minden van? Reggel okay. Ugyanaz a nyomorult seggfej, szól, hogy kelj fel.
0: Szól, hogy kelj fel, igen.
1: Nagyon jó.
0: Nekem már nem kell semmi, az a dal.
1: Jó.
0: Igen. És ez abban van benne, és Lukás Laci elmondta, hogy ezt abszolút rólam írta. Igen. Jó, drága Évike, a 4 órás adásból csak másfél óra, ami aktív munka, a többi ismétlés, reklám, hírek. Te aztán nem vagy nagy elemző. Először is az Évi kiszámolta. Tehát itt 2. Azért mi többet dolgozunk, mint amennyit beszélünk. 3. A zenét azt kihagyod? Tehát, hogy az nem létezik. Ez egy zenei rádió.
1: Igen.
0: És mi valahogy próbálunk egy ilyen arányt tartani.
2: Igen. És egyébként nagyjából még a műsor mögött ugyanannyi meló van, mint amilyen hosszú a műsor maga. Vagy még talán van
1: igen.
2: Egy picit több.
1: Igen.
0: De hát...
1: Ez
0: nem feltételezi. Igen, drága bocsiék, rendesen elpityeredtem. Szinte akkor lettem a párommal egy pár, amikor ti indultatok. Együtt hallhattunk, vagy hallgattunk rengeteget titeket. A párommal 6 év csoda, és veletek 6 év szinte minden reggelemet töltöttem a rádiót hallgatva. Nap mint nap vidámságot, érdekes témákat, életerőt kapunk tőletek. Évi pedig fantasztikus csapattag lett. Köszönjük szépen a 6 évet, Kátya. Édes Kátya, köszönjük. Évi, ez Isten király császár volt, Zsoca, és drága bocsi, és a csapat, nagyon boldog szülit nektek, köszönet a vidám reggelekért, a munkátokért, Évi kis interjúja miatt még meg is hatódtam. Így igaz minden, ahogy sokunk nevében elmondta, szuper volt, ivatok a legjobbak, bocsi neked, külön puszi, Timi. Aranyosak vagytok, látod, Évi?
1: Látom.
0: Mit okoztál?
1: Örömet,
0: így van. Na, gyerekek, beszéljünk a szépségünkről. És hát itt ugye nyilvánvalóan először a hölgyek jönnek, mert a nagy kozmetikum használók mégiscsak ti vagytok. Évi, te elmondtad, hogy egy klóros vízből kimásztál 2012-ben, hogy azóta gondolsz a bőrödre.
1: Igen, egyébként körülbelül azóta gondolok a bőrömre, és amiket most majd felhozunk témákat, az azért nagyon jó, mert én mindig dilemmában voltam, hogy jó vagy nem jó, de láttam, hogy mindenki használja. Persze. És gondoltam, majd jót tesz.
0: Igen. Te viszont nagy felhasználó vagy, ugye? Tehát
1: igen.
0: Mikor kezdtél el egyébként a bőröddel foglalkozni, hogy kenegesd bármivel is?
3: Szerintem már ilyen 16-17 éves koromtól.
0: De akkor mi, pattanás ellen, vagy mi?
3: Igen, meg hogy nagyon fontos volt, hogy mindig megfelelő szerrel mossam, tehát akár ilyen arctisztítóval mossam az arcomat, és erre mindig nagyon figyeltem, már ilyen gimis koromban. És nem voltam annyira pattanásos, de pontosan ezért, hogy nem is akartam, hogy az legyek, hogy szép legyen a bőröm.
0: Na most ugye, Anett, te voltál az, aki talált egy cikket pénteken, és ebben a cikkben kozmetikumokról írják, hogy nagy részük semmire, tehát tényleg az égvilágon semmire nem jók, ugyanak egy hatalmas ipar, tehát, hogy én is bár nem voltam célcsoport soha, de szemránckrémeket már tinédzser korom óta csodáltam, hogy az milyen, hogy ott a szemed köré oda kened, és akkor elmúlik, és mit tudom én is, miket ígérnek.
2: Igen, hát én is egy ilyet találtam, mint pasi, tudod, van benne a szem Q10, fogalmam sincs, mit jelent, levettem, hogy ez jó lesz, és akkor azóta
0: kenegettem. Hol a Q10 engem is megbabonázott. Igen? Nem tudom, mi az. Hát mindennek utána nézek, de a Q10-ről nem tudom mi az, de egyszer csak ott volt az életünkben.
2: Igen, speciálisnak tűnt. És akkor azzal lefekvés előtt bekenem itt a szem környéki részt, és akkor ennyi.
0: Nekem volt olyan is, mint egy ilyen stift kis fémgolyó volt benne, mint egy ilyen golyós dezodor, csak kisebbe, és a szem körül lehet, és picit olyan hűsített, meg minden. Kipróbáltam férfiaknak, tehát hogy a fekete-kék színvilágban.
2: Aha,
0: igen.
2: Aha.
0: Semmit nem használt.
2: Nem, vagy nem tudod legalábbis. Lehet, hogy használt, a francia tudja.
0: Ez az, amit most meg szeretnénk beszélni, mert ugye itt gyakorlatilag te a fizetésed egy kisebb részét költöd kozmetikumokra, ne?
3: Igen, mert hogy én úgy kezdem, tehát, hogy én hazamegyek micellás vízzel lekenem, utána a tus alatt ugye még arctisztítót is használok, majd leápolózom, tehát hogy arckrémmel az este.
0: Ez mind egy este?
3: Igen.
0: Egy kis micella után jön a tusolás?
3: Igen, és ott meg arctisztítóval még átmosom, hogyha valamit a micellás víz nem hozott le, akkor még úgy biztos, hogy
0: de tiszta. De honnan tudod elmozdulni? Tök tiszta a bőröd most is.
3: Igen, igen, igen, de hogy azért a biztonság, én biztonsági játékos vagyok, és hogy biztos, ami biztos, tiszta legyen a bőröm.
2: A mikroszkópikus szennyeződések ne legyenek.
0: Ó, én egyszer tínédzser koromban láttam, Németországban volt egy ilyen tínédzsereknek egy arctonik, és egy ilyen vattapamacsa rá, egy ilyen kékszínű tonik volt rá, ezért, és utána véghúzta, hogy az orrán, orrnyergénél, és bemutatta a kamerába, és tök kosz volt.
2: Ja.
0: És basszus, vettem olyat, és tényleg tök kosz volt.
3: Igen, tehát, hogy ezekre azért így figyel az ember, és utána én használok éjszakai krémet, nappali krémet, ugye fényvédőt is használok, akkor szemránc krémet is. Én fontos nekem a dekoltázsom, a nyak környéki, tehát, hogyha valaki látja, akkor az is szép legyen, és szép is szerintem. Nem tudom, hogy minek köszönhető, hogy a genetikámnak, vagy a krémeknek.
0: Igen, ez a baj, mert itt van a kezünkben egy lista olyan termékekről, arckrémekről, ápolók, tonikok, arcmaszkok, mit tudom én, amikre azt mondják, hogy ezek semmit nem érnek. És lehet, hogy mi tényleg csak költjük a pénzünket, és amúgy is ilyenek lennénk.
3: Elképzelhető.
0: Simán elképzelhető, és gondoltuk, hogy na ezeket most vegyük végig, mert ami szakemberünk, nyilván sejtitek, hogy kiről van szó, ráadásul ugye az ő műhelyében van egy polc, és az tele van krémekkel. Tehát ő is árulja ezeket, és kíváncsi vagyok, hogy így tud-e egyáltalán őszintén megnyilatkozni.
1: Persze.
0: Nem biztos.
1: Nem biztos.
0: Nem biztos, de megpróbáljuk a legjobbakat. Itt van velünk dr. Bonyai Katinka, bőrgyógyász, kozmetológus. Szia Katinka, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
0: Katinka drága, neked van-e arcápolási rutinod?
4: Van. Képzeld el, mondjuk nem vagyok annyira modern, mint a mai Z-generáció, tehát nem 20 lépésből áll, hanem 3 reggel, meg 3 este, vagy 2 este, szóval, hogy ez így ennyi.
0: De van kerül egy... fel valami az arcodra?
4: Persze.
0: És abba te hiszel?
4: Hát igen, szóval, hogy alapvetően tehát a kozmetikum, azt tudod, az nem azért van, hogy gyógyítsa a bőrünket, meg hogy visszafordítsa az öregedést, hanem azért van, hogy szebbek legyünk, tehát hogy a megjelenése javuljon a bőrnek. És ugye itt szokott elcsúszni ez a dolog, hogy mindenki a megváltást reméli ezektől a krémektől, de hogy alapvetően mindegyik inkább arról szól, hogy hidratált legyen a bőröd, akkor nyilván antioxidáns dolgot föl lehet vinni, meg lehet támogatni a bőr, de nem fog visszamenni a 20 éves koromra sajnos a bőröm.
0: Igen,
4: a fényvédő.
0: Tudom, a fényvédő nem, az mindig is, tehát én akárhányszor a napot meglátom, vagy érzem a bőrömön, mindig te jutsz eszembe, és akkor, de most már van mindenhol ki van rakva egy ilyen 50 faktoros, és akkor ezzel azzal majd szoktam kenni magam, de most félretéve ezt, ugye ezek a reklámok, ezek a kozmetikumok azt ígérik, hogy eltűnik a ránc, hogy eltűnik a narancsbőr, stb. Tehát ezek ígéretek, sőt, még ilyen bemutató, hát a reklám spotokban van is olyan, hogy előtte, utána, meg minden. Tehát, hogy vegyük már végig ezt a listát, Katinka, és akkor nézzük meg, hogy mi igaz ebből, vagy neked mi a véleményed erről, jó?
4: Jó, de várjál, mert mindegyik a megjelenését javítja. Tehát, nem, tehát nincsen most olyan reklám sehol, ami azt mondaná, hogy visszafordítja az öregedést, hanem a bőr vagy a ráncok megjelenését javítja. 14 nő szerint ott van a kis csillaggal. Tehát, hogy csak ugye már mi agyunk erre nem figyel, hanem én már arra gondolok rögtön, hogy eltüntette a ráncokat, eltüntette a pigmentfoltot. De azért nagyon figyelnek erre most már a reklámokban is, hogy nem ígérhet a kozmetikum olyat, ami mondjuk egy tud megvalósítani.
0: Az, ahogy most fejből nem tudnék idézni, de az én emlékeimben van olyan, ahol, azt hiszem, Andy McDowell az egyik ilyen reklám szereplő, ahol neki tényleg eltüntette a ráncát. Szóval, hogy na mindegy, beszéljünk, nézzük meg, itt vannak a méregdrága alapozók, és erre azt mondtam én a netnek, hogy hát az alapozókban mit tud csalás lenni, hát az egy festék, az olyan, mint hogy fehérre festem a falat, az alapozó az bőrszínűre festi a bőrödet, de hogy ebben vannak óriási árkülönbségek, tehát méregdrágától egészen az olcsóig, viszont hogy ezek között nincs különbség minőségbeli, ez így van?
4: Szerintem van, tehát mondjuk talán egy középkategória, meg egy felső kategória között nincs akkora különbség, maximum van benne plusz élmény, hogy mondjuk
0: élmény.
4: Tudom én, hogy igen, hogy milyen illata van, vagy hogy milyen textúra, vagy hogy megtalálod-e azt a színt pontosan, ami a te bőrödre kell. De mondjuk én is itt azért különbséget tennék egy nagyon olcsó, meg egy nagyon drága kategória között, tehát hogy mennyire fed, mennyire tűnik inkább festéknek, mint bőrnek, bőr textúráját mennyire veszi föl, mennyire vannak benne ilyen fényvisszaverő szemcsék, mennyire kellemes hordani. Tehát, hogy azért itt lehet különbség a nagyon olcsó meg a nagyon drága között, de alapvetően itt inkább csak arról szól, hogy ez szebb lesz tőle látszólag a bőrünk. Szóval az alapozóknál inkább ott van szerintem a bukta, amikor azt hisszük, hogy mondjuk az egyben egy anti-aging, tehát amikor nem csak azt mondják, hogy ez egy alapozó, amit fölkensz és egyszínű lesz a bőröt, hanem elkezdik azt mondani, hogy hát, hogy milyen egyéb anyagok vannak benne, amiktől még fiatalodsz is. Szerintem ez nem jó, tehát hogy ott az nem fogja meghozni ezt az ígéretet. A másik pedig, ami nagyon sokan elrontanak, hogy rá van írva mondjuk, hogy 15 faktor, vagy 30, vagy akár 50 faktoros az alapozó, soha nem fogunk alapozóból annyit fölkenni, mint amennyit mondjuk egy fényvédőből fölkennénk. Tehát egy alapozó fényvédelmére hagyatkozni, az például abszolút hiba. Tehát választunk egy jó középkategóriás terméket, és ne gondoljuk, hogy többet tud, mint amire való.
0: Aha. Jó, a következő a pórus összehúzó tonikok. Anett, ez mire jó neked?
3: Ezt most már én nem használom egy ideje, de ugye azt mondták, hogy ez arra jó, hogy például amikor kitisztítod a bőrödet, akkor a pórusokat összehúzza, és akkor sokkal simább és szebb lesz a bőröd tőle.
0: És azt állítják, Katinka, hogy nincs olyan termék, ami tartósan összehúzná a pórusokat, mert hogy ez genetikai dolog.
4: Így van, ha a genetika befolyásolja, kinek mekkora a pórusa, mondjuk persze nyilván fagyutermelése, valaki aknésabb, akkor nagyobb lesz a pórusa, meg a kor. Tehát ahogy öregszünk, egyre nagyobbak lesznek a pórusok, de ezt nem lehet se kinyitni, se becsukni. Tehát, hogy ez nem egy ajtó, meg szóval, hogy nincsen izma, amit össze lehetne húzni, de mondjuk el lehet érni, hogy kisebbnek tűnjön. Tehát amikor ezekkel a tini tonikokkal így tisztítva volt, akkor nyilván ki volt egy picit tisztítva a tetej, és akkor nem látszódik annyira, de attól az egy szőrtűszőnyílás, azért az ott van. A tonik, igen. Meg egyáltalán nem biztos, hogy mindenkinek kell. Tehát, hogy az meg a másik, hogy ez a tonik, ez még onnan volt, amikor lugos szappanok voltak, és akkor mindenki lugos szappannal meg most az arcát, és akkor megpróbálta visszahozni a savasságát az arcbőrének tonikkal. De hogy a tonik nem is biztos, hogy muszáj lépés. Tehát van akinek nagyon jó, van akinek nagyon jó. De például egy rozáciás bőrűnek, egy érzékeny bőrűnek én nem biztos, hogy adnék tonikot.
0: Ah, jó, de hogy összehúzni nem húz, de valami savasít.
4: Attól függ, mert sok minden van.
0: Vagy alkoholos.
4: De van mondjuk hidratáló tonik, vannak hámlasztó tonikok, tehát hogy azért, mert valami rá van írva, hogy tonik, attól még meg kell nézni, hogy mi van benne, de egyik se fogja összehúzni a pórusát. Tehát mi benne a rendőrbe vért izzadunk, hogy mindenkinek egy picit kisebbnek tűnjön a pórusa, és hát lézeres gépekkel dolgozunk, az orvosi hámlasztása, és még így is ez az, amivel a legkevesebb eredményt tudjuk elérni.
0: De várj, a ráncokkal is, mert ugye itt vannak ezek a szemránckrémek, vagy úgy, ahogy írják, hogy szemkörnyék ápolók, de én nevezük szemránckrémnek, azt mondják, hogy ezeknek az összetétele nem nagyon különbözik a sima arckrémektől, tehát hogy ennek a hatása tényleg nulla.
4: Hát figyelj, biztos, hogy van olyan is, ami mondjuk ugyanolyan, mint az arckrém, csak mondjuk egy alacsonyabb koncentrációjú hatóanyagot tesznek bele, mert egyszerűen a szemhéjbőre nem...
0: De van olyan hatóanyag, ami a ráncokat ki... Tehát szerintem nincs. Tehát, hogy...
4: Van olyan, ami csinál egy ödémát, és akkor attól úgy tűnik, mint egy duzzanat, és akkor úgy kisimítja egy kicsit a ráncokat, tehát hogy vannak ilyenek, meg van olyan szemkörnyéki krém, ami ilyen szilikon tartalmas, hogy valahogy így rászárad az ember bőrére, és akkor egy kicsit a táskát is vissza tudja nyomni, meg úgy, hogy ilyen esemény előtt fölkembe, akkor egy ilyen nagyon, nagyon szép szemkörnyéket csinál, de mondjuk az egy 4-5 óra múlva már elkezd ilyen kukacosan lejönni, meg ilyen borzasztó lesz, ahogy azt nem lehet hosszan használni.
0: De egyébként mi van azokkal, ez biztos te is láttál a YouTube-on ilyet, hogy egy ilyen kínai vénasszonyt leültetnek egy székbe, meg van, miről beszélek?
4: Igen, és így 10 perc alatt így fölrántja.
0: Elkezdik, és nem nincs vágás a kamerába, elkezdik így kenni azzal a krémmel a kis egyik szemét a kínai asszonynak, és kisimul. És látványosan kisimul.
4: Igen, ezek azok, szóval, hogy az akrilát, meg szóval, hogy vannak olyan hatóanyagok, ami műanyag, érted? És akkor ahogy így szárad rá a bőre, így húzza föl, meg nyomja le, meg minden, de hát ezt nem lehet hosszú távon, meg minden nap alkalmazni. Tehát, hogy ez lehet, hogy mondjuk J-Lo, mikor fölmegy a színpadra, előtte fölkenik, és akkor 2 órán keresztül rajta van, és fantasztikusan néz ki, de ez nem való a hétköznapokra. Arról meg nem is beszélek, hogy ami úgy Európai Unión kívülről jön kozmetikum, az hogy mindig Isten tudja, hogy mi van benne.
0: Persze, tényleg. De hogyha hat, akkor úgyis megrendeljük. Tehát, hogy én gondolkoztam, hogy a kínai asszony nagyon hatott rám. Jobban, mint Andy McDowell a drága reklámban.
4: Jó van, de az aranyérkenőcs is, az is már most.
0: Azt is próbáltam.
4: Na, és...
0: Mi? Semmi. Semmi. Igen, na jó. Mert az ember abból indul ki, nem úgy használjuk, Gyuri, hogy használtam aranyére két hónapig, és most eszembe jutott, hogy akkor a szememre is rakok.
1: Ha már ott jó volt.
2: Oda nem használt, megpróbálom, hát ha a szemem alatt fog.
0: Azt az applikátort csak letörlöm egy szalvétával.
1: Jaj, nem.
0: Gyuri. Na jó, narancsbőr elleni krémek. Ez Anett is, Évi is, mind a ketten bevallották még 7 óra előtt, hogy van narancsbőrük.
1: Nem vallottuk be, hanem mondtad, hogy van.
0: És mondtad, igen.
4: Hát most kedves.
1: Igen, tehát te annyira udvarias
0: volt. De én nem láttam, megelőlegeztem.
4: Még jobb.
0: Szóval, hogy én nem tudom, a narancsbőr az igazából mi ott? Ott valami hiányzik a bőrből, ami egyfajta ilyen rücskössé teszi a struktúráját? Tehát az mi bőrgyógyászati szempontból?
4: Hát itt is a genetikai lottó, hogy a férfiaknak máshogy megy a bőr alatt a kötőszöveti pányváik, máshogy mennek a bőrölt, hogy a nőknek a bőrről merőlegesen lefele, a zsír fele mennek ilyen kis kötőszöveti pányvák, és akkor azok úgy összehúzódnak, ugye a korral ott változik a bőr, meg a kötőszövet szerkezet, és akkor egyre jobban látszódnak ezek a kis behúzódások. Meg hát nyilván mi jobban vizesedünk, tehát az is még rátesz egy lapát. A férfiaknak ezek a kötőszöveti pányvák nem merőlegesen mennek, hanem egy kicsit ilyen rézsutosan. És akkor ez így kevésbé mutatja meg magát, hogy nekik lenne narancsbőrük. Hát a nőknek ez teljesen normális, szóval, hogy most, ha más nem fontos információ, hogy teljesen normális, hogyha egy nőnek van narancsbőre, és ez nem függ a súlytól. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon vékony nőknél is ki tud alakulni, meg tud jelenni, 85%-ban minden nőnek van narancsbőre.
0: Oké, de hogy ezek a krémek, ezek hatnak-e ezzel szemben?
4: Itt is az van, hogy a megjelenést tudja javítani, tehát mondjuk azt, hogyha valaki elkezdi ezeket használni, akkor mondjuk masszírozza ezt a területet, és a masszírozás az egyébként tök sokat segít.
0: De hogyha sertés zsillal masszírozom, ugyanazt érem el?
4: Még akár az is, tehát nagyon sokszor a hegkezelőgép.

0: akkor meg abba hagyom, akkor meg rosszabb.
1: Mi van a fátyolmaszkokkal? Évi nagyon használ maszkokat, ugye Évi?
2: Igen, mert láttam, hogy van ilyen, és akkor 20 percig felteszem magamnak, így alig tudok otthon valamit csinálni, de tényleg mindenki csinálja, és én azért csinálom, mert mások csinálják. De semmi értelme szerintem az egésznek.
1: Tök sima a bőröd.
2: De nem azért, mert jókat eszem, és mondtam, hogy tényleg, tehát, hogy én ebben hiszek, másban nem.
1: Katinka?
0: A fátyolmaszk az jó, hogyha ilyen rituálét akarsz magadnak csinálni, nagyon fáradt vagy, és akkor fölraksz egy fátyolmaszkot.
1: Meg egy jó zenét. Ilyen.
0: Igen, ez ahogy ez erre jó, vagy mit tudom, hosszú repülőút után, amikor kiszárad mindenkinek a bőre, tehát 4 óra a repülőút után a bőrnek a bőrbarrier funkciója az gatya, tehát hogy ott valamit csinálni kell, vagy mint a légkondiba ülsz egész nap, akkor föl lehet tenni egy ilyen fátyolmaszkot. Maszkot. Itt azt szokták elrontani, hogy megvárják, amíg rászárad az arcukra. Tehát, hogy itt van egy ilyen paradoxon, hogy egy ideig visszahidratálja a bőrt, mert egyébként bezárja a nedvességet, tehát tök jól elkezd hidratálódni, és utána, amikor megszárad, akkor ezt a vizet elkezdi kiszívni a bőrből. Tehát, hogy itt annyi a lényeg, hogy egy 15-20 perc utána le kell szedni, és utána rá kell hidratálni.
1: Aha, jó. Gyorsítsuk meg egy picit, mert csak az órára ránéztem. Mi a helyzet a külön nappali és külön éjszakai krémekkel? Szóval ez tényleg azt mondják, hogy ez ugyanaz a termék, csak az egyikre ez van írva, a másikra az van írva. Van-e különbség, van-e értelme ennek egyáltalán?
0: Persze van, tehát nappal sokkal könnyebb textúrát fogsz tudni elviselni, mint éjszaka, meg a nappali krémekben sokszor tesznek még plusz olyan antioxidánst, ami véd a fény, tehát az öregedés ellen. Az éjszakaiban meg általában egy testesebb hidratálást raknak, tehát egy olyat, amit egyébként napközben zsírosnak, meg soknak éreznél a bőrödön. Ha más különbség nincsen, ez biztos, hogy van.
1: Katinka, mi a helyzet ezekkel az anti-aging készítményekkel, amik sokszor nem is krémek, hanem ilyen ampullák. Maga én is vettem ilyet, és ilyen kis cseppeket rakok ide-oda, de ott se érzem sem. Ja, jó, olyan kis helyes, bársonyos a bőröm, szeretem magam fogdosni, de hogy más örömöm nincs. Hogy... És ez viszont drága. Tehát, hogy...
3: Meg az enélkül is megy.
1: Igen. Szóval, hogy tudod, mire gondolok?
0: Hát ez sejtem. Na, tehát, hogy szerintem van értelmük, de amit mondtál, puhább, sejmesebb a bőröd. Ennyi.
1: De ez az olívaolajtól is az. Tehát,
0: Igen, tehát hogy nem feltétlenül kell nagyon drága krémeket használni, egy jó hidratáló legyen, egy jó lemosó, egy jó fényvédő, meg egy hidratáló, kész. Tehát, hogyha ez megvan, és akkor ezt még lehet cifrázni, de ez az alap, és ennek az lesz a lényege, hogy a bőröd az ellenállóbb legyen, és jól el tudja látni a saját funkcióját. Hogyha ebbe tudjuk támogatni a bőrünket, akkor készen vagyunk a kozmetikumokkal. Minden ezen túl már ott szóval, hogy kérdőjel.
1: Hát igen, ez az, amit mindig elfelejtünk, hogy a bőrünk egyébként nagyon jól működik magától. Tehát, hogy van...
2: én ezt próbálom használni. Tehát én nagyon próbálom, hogy ő magát...
1: Nem, most az öntisztító funkcióját, azt a védőréteget, védőfilmet, vagy nem tudom, hogy mondják. De nem, Katinka, vagy most hülyeséget beszélek?
0: Hát de szóval, hogy ezt felejtjük el, hogy ez egy szerv, ami egyébként tök jól működik akkor is, hogyha mi békén hagyjuk. Más különbség, hogy nagyon sok stressz éri a hétköznapokban, mert csak elmegy a busz előttünk, és akkor ami ránk megy meg, hát nyilván a környezetszennyezés, az UV-terhelés, tehát hogy van egy csomó minden, ami pusztítja, és amiben egy idő után kimerül és segítségre szorul, de hogy alapvetően tök jól működik, nem kell méregteleníteni, mert ez nem egy méregtelenítőszerv, tudod. Tehát, hogy ezek is ilyen rossz marketing fogások. Nem kell leszedni az elhalt hámsejteket, mert nyilván valamennyire, de hogy nem kell állandóan lehántani a bőrünket. Meg ezek a, biztos láttatok ilyen influencereket, hogy fel kell, és akkor a szájtapasztól kezdve a fátyolmaszkon keresztül, és akkor reggel így lehámoz magáról, mint a hagymának a héjait így leszedi. Szóval, hogy ez ő, tehát ennek semmi értelme nincs.
2: Most akartam venni a szemem alá, tudod, azt a valami tapaszt, olyan, mint a sebb tapaszt, hogy annak semmi értelme nincs, mert hogy más, tehát hogy nagyon sok mindenki használja, és azt hittem, hogy ez is valamire jó.
0: Az arra jó, hogyha valaki úgy kell föl reggel, hogy tiszta ödémás a szeme. Mert van, akinek brutálisan be tud ödémásodni az alsó felső szemhéja, és akkor mondjuk egy ilyen tapasztal alszik, akkor ott a nyirokkering

0: és talán megtámogatja, mert ugye éjszaka, amikor fekszünk, nem pislogunk, és a pislogás az segíti a nyirokkeringésnek azt a funkcióját, hogy eltüntesse onnan az ödémát. Tehát ezért van az, hogy azoknak, akiknek ilyen a szemük, mondjuk már ilyen 11-12 körül, mikor pislogtak egy pár órát, akkor elkezd lemenni az ödémájuk. Tehát, hogyha ilyen típusú szemed van, akkor segíthet mondjuk azt, hogy magasabban van a párna, meg egy ilyen maszkot fölraksz. De ez sem tartható szerintem a mindennapokban. Tehát ez is olyan, hogy mondjuk tudom, hogy holnap reggel valahol meg kell jelenjek, és akkor alszom egy ilyen szemmaszkkal.
1: Na most már nem fogom tudni összegezni az egészet, de mindenki megjegyezte magának, hogy mi az, ami kellhet, de rengeteg dolog nem szükséges. Nagyjából
2: nem tudom. Összegez már így, és így van. Tényleg.
1: Nagyon, Katika, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad. Köszönjük szépen.
0: Én köszönöm. Sziasztok.
1: Köszi, szia, doktor. Pónyai Katinka bőrgyógyász, kozmetológus.
3: Igen, valami ilyesmi, ez a mindegyik jó valamire, de igazából nem is kell annyira.
4: Nem, egy jó lemosó, egy jó hidratáló és egy fényvédő.
2: Hát ki mit fogott meg a beszélgetésbe, te ezt?
1: Pontosan, ki mit fogott, azért mondom, hogy nem tudtam összegezni a dolgot. A fene tudja egyébként, de nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de lehet, hogy a nők ezzel kevésbé kísérleteznek, de mi pasik, hogyha valami miatt, mert olyan helyzetben vagyunk, nem tudom, gyaralunk, vagy és nem nyúlunk a bőrünkhöz egy pár napig, tehát tényleg nem kenünk rá, tényleg jó állapotban van, tehát csinálja a dolgát.
3: Semmi változás nem érzem. Tehát egy hétig elfelejtem, vagy elutaztam, és nem vittem magammal, semmi nem történik, azt érzem. Igen. Tehát akkor...
4: De érdekes, mert én meg így pánikolok, hogyha ha mondjuk nem kenem be reggel az arcom, akár jövök ide és későn ébredek, és olyan érzésem van, mintha ilyen csúnyább lenne a bőröm, pedig az csak egy sima hidratáló krém. Tehát, hogy nem is egy alapozó meg minden. Tehát, hogy tényleg, hogy mi van a fejünkben?
1: Igen, na jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy az a termék mi, amit azért vettél meg, biztos van ilyen, mert csodákat ígértek vele kapcsolatban, és végül semmit nem ér. Tehát ez, de nem csak kozmetikumról beszélünk, tehát lehet egy konyhai termék, lehet valami, ami vagy a hobbithoz kell, vagy a munkához kell. Nekem például van ilyen termék, amit vettem, és semmire nem jó.
3: Mi az?
1: Például az a ilyen légbefújós, ilyen médiasopos, tudod, ami azt ígéri, hogy felpumpál egy autógumit, épp úgy, mint egy strandlabdát.
3: És egyiket sem tudja.
1: És egyben porszívó, és semmit nem tud. Semmit. Tehát így kattog, amikor kompresszorom van, és kb. Másfél perc alatt lemerül az aksi. És az autó meg csak néz, hogy mi van. Semmire nem jó. Tehát, hogy tényleg. És nagyot ígértek.
2: Aha, és te elhitted.
1: Én elhittem. Igen. Az első, amit megvettem, na, utolsó is.
3: Pont ilyen sztorikat várunk még egyébként. Igen.
1: Na, szóval ilyeneket, amit nagyon-nagyon-nagyon sokat ígértek vele kapcsolatban, nagyon hittél benne, és semmire nem jó. Mit költöttél rá, mennyibe került, és mi ez a termék, ez lehet, nem mondom, nem csak kozmetikum, lehet bármilyen más eszköz. 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Lendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget, akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
11: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
12: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is lett.
15: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
16: Hát a 80-as maratonra.
15: 80 kilométer?
16: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
17: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gálapiros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
20: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Halálos is lehet a mustgáz, figyelmeztet a katasztrófavédelem. Izland nemet mondott az EU-nak. 35 fok is lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret. A pincékben utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
24: Meg az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Ez nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úszdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
23: Már várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. A díjjal azokat a tanárokat ismerik el, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében, vagy a tehetséggondozásban. Jelölés szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Nem akarják újrakezdeni az uniós csatlakozási tárgyalásokat az izlandiak. A népszavazáson majdnem 53% voksolt a folytatása ellen, még 47% támogatta azt. Reykjavikban az igenek kerültek többségben, vidéken azonban több körzetben is 60% felett volt az elutasítók aránya. A részvétel meghaladta a 82%-ot. Izland 2009-ben kezdett tárgyalni az Európai Unióval, a folyamatot azonban 2015-ben felfüggesztett. Kezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ugyanis ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Ma még sokat látjuk a napot, bár délutántól már záporok és zivatarok is lehetnek, főleg a Dunántúlon. Estétől azonban egyre több felé eredhet el az eső is. 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnapra virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar is. Napközben viszont felszakadozhat a felhőzet, és újra kisüthet majd a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet. Majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába Biatorbágynál két furgon és egy kamion ütközött. Az érintett járművek a 20-as kilométernél a külső sávot foglalják el. A baleset miatt kialakult torlódás az M0-as autóútra is kihat. Itt 2-3 kilométer hosszan arra szólnak a gépjárművek az M1-es felé. Közben egy kamion a külső korlátnak ütközött az M5-ös autópályán Röszke irányába Kiskunfélegyháza térségében. A 108-as kilométernél csak a belső sáv járható. Adta hírul az útinform. Vezessenek körültekintően.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 elmúlt 2 perccel, és hát úgy látszik, itt jó ötletet adtam ezzel a kompresszoros porszívópumpával, amit rendeltem, mert mindenki ilyen hasonlót mond. Nekem van más is. Én elhittem a Schwarzeneggernek, hogy annak a német ABC, vagy ilyen szupermarket láncnak a szerszámai jók.
2: Igen.
1: És vettem egy sarokcsiszolót. És mi van?
2: Nem lett jó.
1: És lerepült róla az a korong, amire tépőzárral kell rátenni, tudod, olyan, mint a vasaló.
2: Igen.
1: És nem tudom, csak visszaragasztottam, pillanatragasztó, hát jobbat nem tudtam, tehát semmit se ér, mert egy picit zizeg, már lejön az egész. Tehát a motor működik, de kész, nem tudsz rárakni semmit, mert levált róla. Érted? És így vettem egy márkásat, nem sokkal drágában egyébként, egy teljesen jó márkásat, és azzal fejeztem be a padot. Szóval, hogy érted?
2: Igen.
1: Annyira jó, mert egy színében nagyon hasonlít a Boschra. Elhiszem, Schwarzenegger, a Bosch színe van, mondom, ez tök jó.
3: Ez image-ben jó, igen.
2: Ez egyébként igen. Én képzeljétek el, vettem egy chips csináló gépet.
1: Na.
2: És teljesen átvertek vele, mert hogy ugye azt hittem, hogy ugyanolyan lesz, mint a zacskós chips, tudod, hogy annyit csinál, és akkor az volt a lényeg, hogy a krumplit beletetted meghámozva, és akkor vágott le 3 szelet ilyen nagyon hajszál vékony krumplit, az körülbelül 3 percig ilyen olaj, tehát ez az egész gép egybe volt. Aha. Olaj meleg volt, beletette, egy kis lapáttal kiszedte, hát egy zacskó chips az egy nap alatt jött ki belőle. Úgyhogy, de ez életem, tehát egy annyira Jézusom. Trauma, hogy azóta nem merek venni semmilyen.
1: Na nézzük. Sziasztok, baleset az M0-ás Dabasi lehajtójánál, már áll a sor, köszönjük Sasának. Ezt figyeld, azért kíváncsi lennék, ilyen, ahogy fogalmaz, azért kíváncsi lennék, mennyiért reklámozzátok ingyen Katinkát?
3: Na.
1: Mennyiért reklámozzuk ingyen?
3: Ez igen.
2: Jól mondtad.
1: Aha. Figyú, hát ahogy mondod, a kérdésben a válasz, mi ingyen reklámozzuk a mennyiért Katinkát, vagy nem tudom, de egyébként ő egy orvos, tehát van saját neve, stb., tehát ő nem brand, mi nem a cégének a nevét mondtuk, mondhatnánk Dermárt, na, ez már majdnem reklámszagú volt, Dermárt, de ezt sosem mondjuk azért, mert pontosan ezt a reklám ízét, szagát akarjuk elkerülni a dolognak, mert Katinka, mint szakember van jelen.
3: Igen. Úgy nem adhatunk be egy bőrgyógyászt, hogy nem áruljuk el a nevét. Tehát az úgy nem igen. lehet.
1: Kíváncsiak, mennyiért reklámozzátok ingyen Katinkát? Istenem, te hülye vagy. Az összes Temus termék ilyen volt, amit vásároltam, üzenik. Aztán 90-es években teleshopos törhetetlen, cserélhető lencsés napszemüveget vettem. Kocsi ülésén hagytam és ráültem, darabokra tört.
3: Hát üdv a klubban, ezt a szemüveglencsés csapatot én is megvettem. Gyerekkoromban, mivel egész nyáron néztem délelőtt a teleshopot, teljesen meghipnotizált, és egy idő után arra jöttem rá, hogy én ezt akarom, és hát a szüleimtől sikerült kisírnom, és megvettem.
4: Szép estét, drága hölgyeim! Engedt nektek James a Cowboy.
3: Igen, akkor James a Cowboy sűrűn tudta cserélni az outfitjét, azért volt benne egy tízféle lencse.
1: Erőteljes gyomégetőt vettünk tavaly, amivel célunk a járda lapok közti gyom és gaz eltávolítása. Semmilyen eredmény nem értünk el vele, ja, de mégis azóta sűrűbb a járdán a gaz. Gyerekkoromban engem szentül meggyőzött Horst Fuchs, hogy az Ultimate Chopper nevű konyhai robotgép le tudja darálni a kavicsot is. Meggyőztem anyukámat, hogy rendeljük meg, a kristálycukorból tényleg porcukrot csinált, de 10 perc alatt leégettem kavicsokkal. Viszont ugyanolyan szépen szikrázott, mint a reklámban. Tudom, én vagyok a hülye, üzeni Máté. Nem vagy hülye. Az a baj, hogy nincs ennek következménye. Tehát én most persze nem vittem vissza ezt a autót felfújni nem tudó szart a média shopba vagy hova, mert lusta vagyok, meg izé. De hogy ezek, minden gond nélkül lehet egy ilyet árulni, ami nem tartja azt, amit a tévében mutatnak.
2: Igen, én néztem egyébként ezt a létrát, emlékeztek, hogy így lehet, tehát hogy gyakorlatilag ilyen ilyen végig tudsz rajta sétálni, tehát két lábat is tudsz belecsinálni, hajtogatni tudod a létrát, nem látod?
1: Különböző alakzatokat
3: ölteni. Igen.
2: Na, én azon nagyon-nagyon régóta gondolkodom.
1: Azt tetszik, igen, nekem is.
2: De hát most, ha úgy járok, mint te.
1: Nem, semmi.
2: Semmi, tehát semmi. Hogy nem itt.
1: Sziasztok, elhittem a mobiltelefon képernyő nagyító lap működését. Gyönyörű éles képpel mutatta a híret, és 9000 forintért kaptam egy vastagabb plexilapot, amin keresztül nem, hogy éles a kép, de semmit nem lehetett látni, olyan volt, mint egy homok fúvott üveg. nem volt rajta fólia, amit elfelejtettem levenni. Évi, ez a mobilt mögé teszed, és akkor kinagyítja a mobil képét.
3: Igen, nagy... valószínűleg, és akkor így tudsz rajta meccset nézni, meg filmet Jézusa. Így nagyobban, meg ilyenek vágom.
1: Annó 30 ezer forintért vettem elektromos hasizom formáló gépet, hogy 8 kockás legyen a hasam 2 hónap. Napi 30 perc lelkes használat után maradt egy nagy kocka, szerintem átvertek, Zsoca.
3: Hát igen. Ez is jó kis tévévásárlások, amikor így úgy igen. szétrázza árammal agyomrodon a bőrt, hogy nem
1: hát
3: is bírod.
1: A Bogának volt olyan, hát ő azt hozta be és rakta rá a sár, az vicces volt. Na jó, itt van velünk még Jani a vonalban. Szia Jani, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggel!
1: Jó reggelt Jani, te csodacsalit vettél, ezt mikor reklámozták? Hol volt az?
5: Ez körülbelül 6-8 éve lehetett.
1: Igen.
5: És hát én horgászom, és szoktam nézegetni, hogy olcsó borsót, botot, újfajta csalikat. És ugye értem szerint rögtön feldobta egy webshopnak aki mondja, hogy mit lehet olcsón jól venni, hogy egy olyan fantasztikus halhormonokkal teli, és rendkívül bevált csali, hogy bármit befúj az ember, nemes hal, rablóhal, garantált a fogás.
1: Zseniális ötlet. És ezt, tehát akkor az nem tévé reklámban látod, hanem valamiféle online hirdetésben.
5: Így van. Hát mondom,
1: ez egy spré, vagy ez mi?
5: Ez spré, pontosan egy spré, olyan körülbelül 5 milliliter, 10-valahány ezer forint, mondom, nem hiszek benne. De hát ugye utána folyamatosan dobta, mondtam a feleségemnek, hogy kipróbálom, hát olyan marketinggel volt, hogy hú, legalább, ha rablóhal keresünk süllőt, halcsát, ha pontyke, fogunk pontyot, hát én rommát fújtam, kukoricát, puffasztott rizst, halszeletet. Hát szerintem ott, ami a környéken, ha volt is hal, mindent elüldözött. Semmi. Az ég a világon egy olajos ebihalat nem tudtam fogni.
1: Figyú, és megszagoltad? Hogy...
5: Igen, megmondom őszintén, megszagoltam a kukoricám, hogy a halszeletnek ugye már van egy alapillata.
1: Igen.
5: Hát figyelj, szerintem valami szintelen, szaktalan, íztelen, eszméletlen jó átverés lehetett. Mert se szaga nem volt.
1: Wow.
5: Olyan volt, mint a vízpermet. Hát 12 ezerért
1: abszolút lehet, hogy vízpermet volt, simán.
5: Ilyen biztos, hogy benne van, de mondom, itt akik jót szórakoztak, azok a halak.
1: Gyönyörű.
5: Tehát esélytelen volt, bocsi, esélytelen
1: igen.
5: volt.
1: Igen. Sajnálom, valami. De figyelj, mindannyiunkat, tehát tényleg mindannyiunkat átvertek már valamivel.
5: Hát szerintem akit nem, az még nem rendelt, vagy... Egyszerűen majd bele fog esni.
1: Így van. Na jó van. Jani, köszönjük szépen.
5: Köszönöm nektek a műsort, mert fantasztikusak vagytok, amióta csinálod, hallgatlak benneteket, és további szép napot nektek.
1: Nagyon köszi, Jani, köszönjük szépen. Szia.
5: Sziasztok.
1: Szia. Na. Én bedültem a mágneses önjáró ablaktisztítónak. Jézusom, ilyet is akartam lenni.
2: Ó, olyat, amelyik, hogy kívül van, és akkor te meg belül...
1: Magától megy. Igen, ez magától csinál. És
3: járja az ablakot?
1: Járja az ablakot, föl alá és letisztítja.
3: Ez jó hangzik.
2: Ez de jó.
1: De van abból, hogy szerintem jó is. Nem szabad gagyit venni. Szerintem van jó, utána nézek. Mikor kibontottam, rádöbbentem, mekkora lúzer vagyok, a madzag rajta vicces volt. Nem volt semmi app, amit a reklám ígért. 20 euró volt, olyan nehéz volt a termék, ami amúgy a nyitott kézben elfér, de bedobtam a kukába, és elérte a megtölthető súlyt. Azon a héten nem dobtam bele már semmit, Brigitta. Szóval van ebből jó is. Én úgy tudom, ma márkás is jó, és rájtok tényleg letisztítja az ablakot. Az tényleg egy nagy segítség. És nem zsinórral, hanem aksisan, tehát ő is szabadon tud mozogni.
2: Hát az aksis.
1: Jó, megnézem, majd jó, utána nézek, ilyen YouTube teszteket megnézek, az nekem legalább egy 7 kutatás.
2: Jó, akkor utána majd számolj be.
1: Szólok, jó, és akkor rendelek magamnak is. Jó, jövünk vissza, és egy nagyon-nagyon érdekes a közösségi médiát érintő perrel jövünk, mert egyébként ez valahol mindannyiunkat érint, ugye itt a Metáról van szó, ha valaki nem tudná, mi ez a Meta, a nagy-nagy cég neve annak, amely alá tartozik az Insta is, meg a Facebook is.
3: Igen, Mark Zuckerberg ilyen virtuális univerzum, ha úgy tetszik.
1: És Mark Zuckerberg virtuális univerzumát úgy elseggelte az amerikai bíróság, képzeljétek el, 29 állam perelte be, azért, mert a gyermekvédelem érdekében nem követtek el mindent, mert fiatalkorúakat függővé tettek. 200 milliárd dolláros büntetést követeltek a cégtől a 29 állam. A bírósági szakaszban, nem tudom, hogy hol tartott, mert volt egy ítélet, de a lényeg az, hogy megegyeztek csupán, idézőjelben csupán 17 milliárd dollár büntetésben. És ki kell javítani ezeket a hibákat.
3: És ezzel van a nagyobbik gond, mert oké, ezt a 17 milliárdot, ami példátlan méretű büntetés, ezt még valahogy kiköhögik, de valószínűleg a mai közösségi médiát mindenképpen át fogja alakítani, amit most nekik csinálniuk kell.
1: Ez egy érdekes kérdés, hogy ez hova vezet. Most itt lehet, hogy ilyen picit száraznak, unalmasnak hat ez a téma, de nem az, mert gondoljatok bele, gondolom, sokan vagytok a hallgatók között is olyanok, akiknek tinédzser gyerekeik vannak, és azért ti sem vagytok attól boldogok, hogy éjjel-nappal bújják a telefont, és nem tudjátok, hogy milyen tartalmakat fogyasztanak, és mi hat a gyereketekre, mentálisan, pszichésen.
2: Befolyásolja a gyerekek fejlődését, érdeklődését is.
1: Pontosan, és ezért kapták ezt az irtozatos büntetést. Kérdés, hogy ez aztán más országokra is átterjed-e majd, hiszen ugye nálunk nincs, Amerikában már van erre egy ítélet, és hogy mit kell a Metának, a Facebooknak változtatnia, meg az Instának, illetve, hogy egyáltalán van ennek bármi értelme, ennek az egész gyerekvédelem dolognak. Ez a, tudját, most már szlovákok is bevezették a 16 év alatt közösségi ilyen hasonló felületeken, gyermeknek keresni valója nincsen. Igen.
3: Kérdés, ez nyomon követhető valahogy, vagy ez is ilyen látszatintézkedés?
1: Ha, és ezeket, hogy mindezt megértsük pontosan, és hogy ez milyen irányba visz, ezt beszéljük meg Forgács Marian közösségmédia szakértővel.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.

0: megérkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség! A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
2: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
3: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Anya, arra gondoltam, rendet
5: raksz a szobádban.
4: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
5: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
6: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Emelkedett a vadbalesetek száma, óriási sőrrablás volt Kaliforniában. A hidegfront sem hoz elnyűlést. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma, és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt. Ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
12: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges, a biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
11: A szakértő figyelmeztetett, érdemes teljes körű kaszkó biztosítást kötni, ami vadkára is érvényes. Elkötött egy kis repülőt, grippeneket riasztottak miatta, majd a kényszerleszállás után még egy autót is megpróbált elvinni egy 24 éves férfi. Egy ittas férfi szombaton a kalocsai repülőtérről vitte el a gépet, és Paks felé indult. A honvédség vadászgépeit is riasztották miatta. Végül Tolna vármegyében kényszerleszállást hajtott végre, majd egy segítségére siető autós járművét megpróbálta megszerezni. A rendőrök rövid időn belül elfogták, az esetben senki sem sérült meg. 50 ezer doboz sört loptak el egy kaliforniai elosztóközpontból. A csaknem 20 tonnás, mintegy 22 millió forintot érő rakomány két részletben tűnt el. Az egyik szállítmány nem érkezett meg Arizonában, a másikat pedig hamis papírokkal vitt el egy magát alvállalkozónak kiadó fuvarozó. A gyártó szeptember közepéig adott időt a tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák a sört. A cég szerint érthető ugyan a csábítás, de jobb lett volna becsületes úton hozzájutni az italhoz. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Ma még sokat látjuk a napot, bár délutántól már záporok és zivatarok is lehetnek, főleg a Dunántúlon. Estétől azonban egyre több felé eredhet el az eső is. 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnapra viradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar is. Napközben viszont felszakadozhat a felhőzet, és újra kisüthet majd a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet. Majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az útinformtól tudjuk, hogy az M1-esen Hegyesalom irányába Biatorbágynál korábban két furgon és egy kamion ütközött. A 20-as kilométernél a forgalom mindkét sávban megindult. A baleset miatt kialakult torlódás az M0-as autóútra is kihat. Itt 2-3 kilométer hosszan arra szólnak a járművek az M1-es felé, valamint az 1-es főúton Biatorbágynál is lépésben haladnak a közlekedők. Közben egy kamion a külső korlátnak ütközött az M5-ös autópályán Röszke irányába Kiskunfélegyháza térségében. A 180-as kilométernél csak a belső sáv járható. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya felé a 26-os kilométer közelében három autó karambolozott. A három sávból a belső sávot lezárták. A torlódás több mint 7 kilométeres.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8:09 van, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk. Jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia, Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Hello, Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: 6 évesek vagyunk ma, ezt tényleg a hallgatók juttatták eszünkbe, jó, Anett is tudta, de ezt csak úgy elmondom, most minden órában elmondjuk. Jó, itt még az előző témához, szia, Éva, létra jó, nekünk van, kipróbáltuk, más is írja. Van ilyen létrám, 15 éve, jól működik, vettem akciósan, hajtogatod, jól működik.
1: Jó, akkor ez a hajtogatott létre, ez jó. Oké, köszi.
0: Igen. Na jó, ezt a csávót, aki lenyúlta a kis repülőgépet, és szerencsésen landolt vele, szívesen meghallgatnám főni a rádióban, filmfúvaros. Jó, szólj neki, hogy várjuk.
1: Hát most szerintem nem
3: most nem ér rá.
0: Hát azt hiszem, a rendőrség vigyáz rá most, azt hiszem, egy napot volt kórházban.
1: Hát de lehet kérni egy ilyen 60 perces beszélgetést, tudod, mindenkitől.
0: De ki megy be hozzá? A ti? De beszereli a mikrofonokat?
1: Nem, Gyula, kimegy a helyére, telepre.
0: De ez a csávó a világát nem tudta. Tehát, hogy nem tudom, miről fog beszélni, azt mondja, emlékei nincs.
2: Milyen volt a buli előtt?
0: Vagy ez a védekezési stratégiája, hogy én annyira részeg voltam, hogy nem tudom, hogy kerültem oda. Most szerintem ezzel védekezik ott a kalocsai rendőrösön, és reméli, hogy hazaengedik.
3: Elképesztő.
0: Nem lesz ebből interjú. Csak mondom. Nem, az egy másik kérdés, hogy tudta elvinni a repülőgépet, hogyha nem ilyen, semmilyen képesítése nem volt. Erről beszélhetünk majd, de most valami másról. Gyerekek, itt a Meta feje fölött gyűlnek a sötét fellegek. A Meta, tudjátok mi? Ez Mark Zuckerbergnek az univerzuma, és ebben benne van a Facebook is, benne van az Instagram is, csak hogy én nagyjából képben vagytok. És ami a lényeg, hogy egyre több ország korlátozza a 16 éven aluliak közösségi média használatát, azért, hogy védje a 16 éven aluliak mentális egészségét. És Anette, még a hírekben is foglalkoztál, hogy most már Szlovákia is csatlakozott hozzájuk, ugye?
3: Igen, és hogyha egyébként elfogadják, akkor jövőre be is vezethetik.
0: Igen, mert ugye ez egy törvényjavaslat, igen. És akkor bevezethetik. Bevezették már Ausztráliában, máshol is.
3: Görögországban, ugye arról is beszéltünk, hogy ott is bevezették. Meg hát egyre több európai országban gondolkodnak a franciák is ezen.
0: És vajon miért? Azért, mert valahogy mégiscsak rossz irányba viszi a fiatalokat ezeknek a felületeknek a használata.
1: Hát meg függőséget okoz, tehát gyakorlatilag ez a pörgetés, ez nagyjából, és egy olyan ingereket kapnak, ami nem biztos, hogy a koruknak megfelelő.
0: És pont ezért, képzeljétek el, Amerikában egyszerre 29 állam perelte be a Metát, ahova tartozik a Facebook meg az Insta. És azért, mert ők úgy gondolják, hogy a Meta úgy alakította ki ezeket a platformokat, hogy, ahogy Évi mondta, függőséget okozzon, és ezzel veszélyezteti a Facebookot vagy az Instát használó gyerekeket. Na most, ugye az Egyesült Államok szerint a Meta rengeteg ilyen gyermekekre vonatkozó adatvédelmi törvényt megsértett azért, hogy bevonza őket, miközben ugye teljesen figyelmen kívül hagyja azokat a károkat, amiket okoz a fiatalokban mentálisan és fizikálisan. Ez baromi érdekes, és ez egy gigaper volt, 200 milliárd dollár büntetés volt a kitűzött cél. 200 milliárd dollár, tényleg elképzelhetetlen. És képzeljétek el, most született egy megállapodás, és a Meta fizetni fog. A Meta fizet, ha nem is 200 milliárdot, de a New York Times szerint 17,1 milliárd dollárt, amit gyorsan átszámítottunk, az 5286 milliárd forint.
2: Ez is példátlan mértékű megállapodás, meg büntetés egyébként.
0: Tehát ez valószínűleg már egy Zuckerbergnek is fáj. Tehát 17 milliárd dollár az elképesztő pénz. És ráadásul még vállalnia is kellett a Metának azt, hogy át fogja alakítani az Instát és a Facebookot. És sokan azt mondják, hogy egyébként ezzel így, ahogy van, mert amúgy is a trendek már másfelé mutatnak, ez akár lehet a Facebook vége is.
1: Hát ha egyébként elkezdik ezt megváltoztatni, akkor már azért annyira nem érdekes ez a Facebook. Tehát a fiatal generáció már nem annyira használja, mint amennyire mi függővé tudtunk akár válni tőle.
2: És egyébként nagy versenyhelyzet van. Ugye vannak más közösségi média felületek is, alakulnak a trendek, mindenki szeretne ebből a tortából valami közösségi média ügyet kiszakítani magából, és ez könnyen lehet, hogy most a Meta hátráltatásával akár még egy nehéz helyzet is lehet neki.
0: Na jó, hát ezért beszéljük meg ezt egy szakemberrel, hogy ez valóban milyen irányba mutat. Egyébként tényleg ezek a vállalt változtatások, ezek valóban védik-e a fiatalokat, hogy ez az amerikai per, akkor is, ha nincsen precedens jog, máshol feltétlenül, de ez kihathat-e más országokra is, tehát hogy ennek még lehet-e folytatása. Ezért itt van velünk Forgács Marian, közösség média szakértő. Ő az ország első social media ügynökségének, a Be Social alapítója és az ügyvezetője. Szia Marian, jó reggelt! Halló!
4: Jó reggelt!
0: Na most sziasztok. Hallunk, szia, szia!
4: Vagyok, oké, szuper, igen, igen.
0: Volt egy kis zavar a telefonvonalban, és itt...
4: Kicsit nehezen indult ez a hétfő reggelre, vagyok, és tök jó a téma, és örülök neki, hogy végre itt tartunk már, hogy elkezdik a metát szabályozni, és nem feltétlenül a szülőknek kell rövidebb pórázon tartani a gyereket, vagy kicsavarni a kezéből a telefont.
0: Na ezért jó, hogy ezt most így reagáltál így első körben erre, mert én úgy éreztem, hogy picit száraz ez a téma, és lehet, hogy a hallgató nem fogja annyira érteni, hogy ez miért fontos, de ez nagyon-nagyon fontos. Tehát akkor nézzük meg itt most a gyermekeink, vagy a fiatalkorúak számára, egyrészt ez a permit jelent, meg azok a változtatások, amiket most kénytelen betartani a Meta. Mik ezek?
4: Itt ugye igazából én nem vagyok jogász, tehát nem fogok jogászkodni, és pont ezért jó szerintem, mert hogy én is próbálom ezt úgy, mint ahogy egy laikus ember megérti, hogy miről van szó. Szóval tök jól hangzik ez, hogy nagyon sok pénzre perelték be, de sikerült megállapodniuk, ami egy kisebb összeg, viszont ezt 10 évre elosztva fogják kifizetni, és van egy olyan része, amit csak akkor fognak kifizetni a megállapodás értelmében, hogyha a többi platform, például a YouTube, a TikTok és a Snapchat is megcsinálja ezeket a korlátozásokat, ami szerintem igazán fontos, mert hogy nézzük meg azt, hogy itt vannak ezek a gyerekek, akik most ugye 13 éves kortól lehet regisztrálni ezekre a platformokra. Kamaszkor, tényleg azt sem tudják, hogy merre vannak fejjel előre, a hormonok dolgoznak bennük, beauty filterekkel látnak mindenkit. Tehát ez egy olyan kor, amikor érdemes belépni és odafigyelni. De a szülő nem tudja azt mondani, meg az iskola nem tudja azt mondani, hogy ne használd ezt az eszközt, amin rengeteg fejlesztő dolgozik azért, hogy a lehető legtöbb időt töltse el vele a gyerek, és a lehető legtöbb tudást szerezze meg a platform, amit utána hirdetőknek értékesítenek a gyerekekkel kapcsolatban. Tehát, hogy ez egy nagyon veszélyes fegyver, és ezért szerintem jók ezek a kezdeményezések, amik belekerültek ebbe a megállapodásba. Teljesen azért még nem vagyok nyugodt, mert hogy nagyon sok olyan dolog nem került például bele, ami szerintem fontos lenne. Tehát oké, hogy van 2 óra korlát, Facebookra és Instagramra, amit használhat a gyerek, de ha mondjuk üzenetet küld, vagy csetel valakivel, akkor ez nem számít bele. Vagy hogyha egy hosszabb videót néz, akkor az sem számít bele, tehát egy 22 perces videót simán meg tud nézni, nem okoz problémát a 2 órás korlátban. Tehát, hogy vannak benne olyan dolgok, amiket szerintem még kellene szabályozni.
0: Egyébként alapvetően itt az előbb, ugye most éppen a szlovákok, ők vannak geográfiailag hozzánk a legközelebb, hogy ők is bevezették azt, hogy 16 éven aluliak nem használhatják a közösségi felületeket, hogy ez egy állandó kérdés, hogy ezt hogy lehet tényleg hitelesen ellenőrizni. Mert ugye a gyerekek, te lehet, hogy olykor a szüleikkel karöltve átverik ezeket az adatbekéréseket, és innentől az összes szabályozásnak semmi értelme nincsen. Erre egyébként van már megnyugtató metódus?
4: Hát igen, ez egy nagyon nehéz rész, mert csak azért is, mert hogy ugye Ausztráliában pont tavaly év végén vezették be azt, hogy akkor nincs egyáltalán, nem csak Meta, hanem Snapchat, TikTok, YouTube, semmi nincsen, és ők sem tudták, mert tehát most vagyunk, mindjárt szeptembernél tartunk, ők sem tudták ezt megoldani, tehát ott is vannak még a rendszerben olyan hiányosságok, ami miatt ez nem megoldható, és pont erre van az, hogy AI eszközökkel próbálják ezt. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy megállapodtak, és holnaptól ez így fog működni Amerikában, mondom ezt nem nálunk, Amerikában. Tehát, hogy ezt szofisztikáltabbá kell tenni ezt a rendszert, hogy tényleg felismerje, hogy ő 13 évben aluli, vagy annál idősebb, viszont ezeket az infókat, hogyha begyűjtik, akkor hát kétséges, hogy el fogják ezt adni hirdetőknek. Hogy akkor itt van egy fiatal gyerek, és hogy az is belekerült a megállapodásba, hogy istibiszti, ők ezt nem fogják erre felhasználni. Vannak kétségeim, ugye vannak olyan eszközök, amivel mondjuk meg tudják nézni azt, hogy lehet, hogy mondjuk 26 évesnek hazudta magát a felhasználó, de a szokásai alapján, amiket lájkol, amit követ, ahogy kommunikál, úgy tűnik, hogy ennél fiatalabb. De nyilván nagyon nehéz ezt, és nem egy olyan világban élünk, amikor megpróbálják ezt leszabályozni, és biztonságosabbá tenni, miközben a gyerekek már készségszinten használják az AI eszközöket. Lehet, hogy megkérdezi a ChatGPT-től, hogy tudom ezt kijátszani, ezt a rendszert.
0: Aha, itt most mi is felvázoltuk azt, hogy ez lehet, hogy a Facebook vagy akár az Insta végét is jelenti. Egyrészt azért is, mert ugye a trendek már másfelé tolódnak el, másrészt meg, ahogy te is mondtad, akkor vélhetően az a fajta manipulálás és reklám értékesítés az ő részükről már nem tud úgy megvalósulni a piacon,
4: Hát azt gondolom, hogy azért a Meta ennél lehet, hogy biztosabb lábakon áll, és ez ugye csak Amerika, és van, ti is említettétek, hogy 29 állam, viszont van olyan állam, amelyik külön folytatja a pereskedést, az Új-Mexikó, akik korábban már pert nyertek, és azért érdekes ez a része a történetnek, mert hogy ott egy olyan alapba kellett, vagy kell a Metának befizetni a pénzt, nyilván fellebbeztek, úgyhogy még nem kellett befizetni, ami a gyerekek mentális egészségének megóvására, illetve gyógyulására szolgál. Tehát, hogy nem ismerte, sehol sem ismerte el a Meta, hogy ezek a vádak igazak lennének, hogy a gyerekek mentális egészségére rossz hatással van, meg függőséget okoz. Ebben a mostani perben sincs benne, ami szerintem azért elég komoly jelzéssel bír. De az, hogy egy olyan alapot hoztak létre, ahová be kell fizetni ezt a pénzt, azért, hogy mondjuk ezt megfelelő intézmények jobbá tudják tenni a gyerekek számára, hogy ne az legyen, hogy beauty filterek, lájkok száma alapján mérik a saját életüket, és mondjuk esnek depresszióba az életük egy korai szakaszában, ami utána még komolyabb problémákat okozhat. Szerintem erre nagyon fontos odafigyelni.
1: Ugye ez a közösségi média szakértője vagy, te mit tanácsolsz a szülőknek, hogy jelenleg ugye itt van ez a per, és lehet, hogy be is tudják vezetni ezeket a rendszereket, de akkor is a gyerekek meg ki akarják rá játszani, hogy hol van az a határ, ahol meg kellene tartani az egyensúlyt, hogy engedjük a gyereknek, de hol tudjuk ellenőrizni. Vannak-e olyan beállítások a Facebookban, amit egyébként egy szülő be tud állítani?
4: Vannak egyébként, nagyon sok helyen van, nagyon sok platformon van ilyen szülői kontroll. És például ez a tervezett két órás korlát, ami Facebookon és Instagramon is, majd hogyha életbe lép ez az új dolog, akkor működni fog Amerikában. Ezt a szülő tudja állítani. És szerintem ez itt a kulcs, hogy a szülő úgy nagyjából tudja azt, hogy a gyereke mit néz, miért néz, tudjanak erről beszélgetni, hiszen azért is nehéz, mert azt látják a fiatalok, hogy pillanatok alatt lehet ismerté válni, sztárrá válni, mondjuk egy TikTok videóval, vagy Instagramon, hogyha megfelelő tartalmakat posztol. Tehát, hogy ott van az a kényszer bennük, hogy ott legyenek és használják ezt, és nyilván, ha a szülő azt mondja, hogy már pedig nem, mert ez rossz hatással van rád, nem csak a tanulmányi eredményeidre, hanem a mentális egészségedre is, akkor nyilván, tehát ugyanúgy, mint ahogy nekünk kamaszkorunkban azt mondták, hogy ezt nem csinálhatod, igen, persze, hogy azt akartuk csinálni, amit tiltottak. Tehát, hogy amennyire lehet a gyerekkel beszélni és meghozni azokat a közös szabályokat, ami nem fölülről jön, és nem a Meta mondja, vagy valamelyik bíróság, hanem mi a mikrokörnyezetünkben. Tehát példát mutatunk a gyereknek, tehát nem az van, hogy a gyerektől elvesztük a telefont, hogy a vacsora asztalnál nem nyomkodhatja, mi meg hát csak e-mailekre válaszolunk, és az nagyon fontos, és ezt végig nyomkodjuk. Szerintem ez is nagyon fontos. Apró lépésekkel lehet ezt szerintem elérni.
0: Egyébként van-e arra vonatkozóan bármiféle rálátásod, hogy bizonyos országokban a gyerekek mennyire vannak rá gyógyulva a közösségi médiára és a telefonjaikra? Ezt csak azért kérdezem, mert hogy az ember járja egy picit a világot, akkor látja azt, például én sokat járok Spanyolországba, hogy a spanyol gyerekek egyáltalán nem, azok fociznak. A magyar gyerekek azok meg ülnek a városban a lépcső, meg a szökőkútnál, meg a nem tudom, és tolják a telefont úgy, hogy egymás mellett ül két gyerek. Lehet, hogy az amerikaiaknál is hasonló a helyzet, és más nemzeteknél kevésbé. Van-e erre bármiféle rálátásod?
4: Én azt gondolom, hogy mivel ezek a perek elindultak, és ezek a szabályozások valamilyen szinten elkezdődtek, valószínűleg ez egy olyan létező probléma, ami mindenhol érinti a gyerekeket. De az, hogy mondjuk hány éves koráig focizik, és mikor kezd el mondjuk játszani, még hogyha nem is a telefonján, de valami olyan online játékot, amivel a világ másik pontján lévő gyerekkel van összekötve, és mondjuk angolul kommunikálnak. Most arra azt mondott szülőként, hogy tök jó megtanul később szinten angolul beszélni, és nem az iskolában kell szegénynek kínlódnia, és legalább megismer más világokat, más kultúrákat, akkor azt most így tiltod, mert hogy kütyüzik egész nap, tehát hogy nagyon nehéz ez. Szerintem mindenhol problémát okoz, és ezért kell egy picit a helyi sajátosságokhoz igazítani ezt a dolgot. És tök jó, hogy megszületett ez az ítélet, vagy megállapodás Amerikában, mert ugye az EU-ban is folyik egy ilyen per, az ausztrálok is örülnek ennek, hogy akkor hogyan lehet ezeket a korlátozásokat itt is beépíteni, és valahogy megpróbálni keretek közé szorítani ezt az egészet, hogy ne az legyen, hogy a fejlesztők azzal, hogy a kódba beleraknak valamit, még inkább függővé teszik a gyerekeket, a szülő meg tényleg széttárja a karját, hogy nem tud mit csinálni a gyerekkel, meg csak veszekedés lesz a vége.
1: Igen, és már ugye kétszer is elmondtad, hogy Amerikában ugye zajlik ez a per és változás van, de mi van Európával, illetve mindig egy ilyen beszélgetésnél nekem az jut eszembe, hogy oké, Amerika, de én Magyarországon kíváncsi vagyok, hogy a mi magyar gyerekeinkkel mi lesz.
4: Hát igen, ugye az a jó, hogy az EU-ban vagyunk, tehát hogyha Magyarországról valaki elindítana egy ilyet, akkor valószínűleg azt mondják, hogy nagyon kedvesek vagytok, álljatok be a sor végére. De így, hogy az EU már elkezdte ezt a pert, azért nyilván abban bízom én is, hogy egy picit felgyorsul ez a dolog.
0: Azonos tematikájú pert? Tehát,
4: hát itt is ugye az a lényeg, hogy ugye, egy gyerekeknél akkor függőséget okoz, igen, meg a mentális egészségüket.
0: És akkor Meta még akár itt is fizethet még egy jó kis összeget.
4: Fizethet, igen, meg valószínűleg akkor át kell majd alakítani az alkalmazásnak a működését, de hogy ez mikor és hogy valósul meg, és azért érdekes ez, mert hogy Új-Mexikóban a döntés alapján más van ebben a szigorításban, meg ebben a nagy perben is más van. Tehát, hogy ez valószínűleg egyéni egyességek alapján, hogy a ügyvédek, jogászok hogy tudják ezt így összerakni, hogy azért annyira nagyon ne járjanak ők se rosszul.
0: Hú, nagyon-nagyon bonyolult téma, de nagyon köszönjük, igen, hogy elmondtad. Köszönjük szépen, így legalább egy picit mi is értettük.
4: Igen. Szép napot
0: neked. Neked is. Szia Marian, szia-szia. Forgács Marian, közösségi média szakértő. Biztosul alapító.
1: Nagyon kemény ez a téma, nem? És milyen hatása van egyébként az egész társadalomra?
0: Az egészben a baj, és hát nyilván mindenki érzi, aki szülő, vagy aki egy picit, hogy is mondjam, együttérző ember, hogy itt gyakorlatilag megint csak a profit oltárán beáldozzák a gyerekeinket, és ennek hosszú távú következménye van. Tehát az, hogy a gyerekek ebben nőttek fel, teljesen másképp viselkednek szociálisan, mint ahogy azok, akik, mint mi, akik felnőttünk még enélkül, ennek beláthatatlan következményei lesznek. Nem csak jók, igen, hogy megtanul készségszinten angolul, ahogy Maria mondta.
2: Igen. Igen, és egyébként, ha megnézitek, szerintem most ez pont egy ilyen vadnyugati korszaka a közösségi médiának. Tehát még nem találják a szabályokat, nem tudjuk, hogy hogyan kéne ezzel együtt élnünk, hogy a mentális egészségünket megvédjük, talán majd a következő generáció, de biztos, hogy egyre szabályozottabbá kell, hogy ez váljon, mert ez most már innen látszik, hogy nem jó felé sodródik.
0: De miért csak most látszik? Az a baj, hogy egy generáció már elhaladt itt ezzel, igen, a izével. Valaki azt mondja, hogy sajnos semmi nem fog változni szerintem. Elég a rendszer, az iskola, a rendszer kényszerítette a gyerekeket és így a szülőket, hogy legyen legalább messenger elérhetősége a gyerekeknek, mert ott minden osztályos csoport, gyerek, tanulócsoport, ott jöttek a leckék. Szóval szerintem intézményesítve van a csalás. Hiába mondják, hogy 16 éves korig nem is lehet regisztrálni, de simán lehet. Mert mindenki hazudik, 5-10 évet a koráról így regisztrál. Eddig így volt. Innen már csak egy lépés, az aktív Facebook használat. Rengetegszer látom, hogy kicsiknek oviból kikerülve van Facebook profiljuk. És kb. 7 évesek, nagyon durva. És rengeteg ovis társuknak van profilja. Én 5-től adtam a gyerekeimnek telefont, de itt már regisztráltunk is, sajnos ez egy ördögi kör. Ha csak az AI nem szűri a fotókat a valós korról, vagy nem töltesz fel, ezt sem tudjam, nehéz olvasni ezt. Szóval szerintem nem lehet hatékonyan szűrni, főleg úgy, hogy mint írtam, szülővel együtt kellett a korról hazudni, hogy a gyereknek legyen profilja, legyen fiókja, elérhetősége, ez már egyszerűen nem lehet betiltani, nem lehet korlátozni. Na jó, hosszan-hosszan írja le azt, amire én is gondoltam, mindenki, hogy a szülő a gyerekkel együtt van ebben.
1: Igen, de hogy azért pont jó, mert itt a stúdióban te vagy ugye az, aki egyáltalán nem vagy ezen. És mindig azt érzem, hogy mindenki azt hiszi, hogy valamiről lemarad. És te azért elmondhatod, hogy te azért, tehát hogy egy épp egészséges ember vagy, hogy ezeken a nyomvad dolgokon nem vagy rajta. Nem? Sőt, tehát hogy azért beszéljünk erről is, mert ez egy döntés kérdése, mert még mindig lehet Vibert, vagy tehát telefonszám alapú közösségi dolgokat is létre lehet hozni, ha valaki abszolút azt mondja, hogy nem akar ezekben
0: részt venni. Nézd, persze, én kommunikálok bárkivel és mindenkivel, de nem ilyen felületeken, és nekem nem vágyam magamról tudatni a világgal azt, hogy például hol ülök egy étteremben, hogy néz ki az a kaja, amit eszem, vagy hogy néz ki a pizzai ferde toronya a hátam mögött. Ezt nem akarom tudatni a világgal, régen sem akarták az emberek tudatni, lefényképezték maguknak, vagy sem. Tehát, hogy ez a fajta kényszer, és aztán az, és akkor itt jön a pszichológiai, igen, csapdája ennek, hogy én a visszajelzésektől várom, és kapom meg az én önértékelésemet. Hogy lefotóztam a rántottát a Gordon Ramsay-nél, vagy a pizzai ferdetoronynál csináltam egy olyan fotót, hogy lehetőleg nincsen mellettem senki, vagy AI-jal kimontíroztam onnan az embereket, és akkor kapok egyre egy lájkot. És a helyem a világban úgy tudom megítélni, hogy milyen visszajelzéseket kapok, ez perverz.
1: Így van, és egyébként az embereknek itt van a képzavaruk azzal, hogy ugye filteres képeket látnak, mindig mindenki boldog, és amikor te otthon élsz, és rájössz, hogy vannak a szürke hétköznapok, ami egyáltalán nem boldog. Tehát azért vannak rossz napjaink, nem? De bármikor felpörgeted ezt a bigyót, bármelyiket, mindig azt látod, hogy mindenki annyira elégedett, és gazdagok, és jól élnek.
2: Igen, de az emberi természet ilyen, meg az emberi psziché ilyen, aki nem tudja kiélni a hétköznapjaiban azokat a vágyakat, és az emberek nagy része nem tudja, igen, az itt lehet, hogy megtalálja. Nem az a baj, hanem hogy visszaélnek az emberi psziché ennek a gyenges.

0: és együttlétet hihetetlenül mennyire hogy mondjam, erodálja.
1: Megváltoztatta.
0: Igen, de rossz irányba. Igen.
1: Abszolút.
0: Na jó, mindegy, most okoskodunk, persze mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy szerinted ki az a családtagod, vagy lehet ez barátod, vagy kollégád, vagy bárki, aki szerinted már igazi közösségi média függő? Tehát, hogy ő már függő.
2: És ennek vannak jelei általában, egyértelmű jelei.
0: Mik a jelek, és mi az, amiből ezt te érzed, jó? Tehát mi az, amitől a te családtagod, vagy barátod, vagy 100%-osan függő, közösségi média függő. 0-20-22-22-122.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
3: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
9: Hány óra?
10: Hajnal 2.
9: Megint nem alszol?
10: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
9: Próbáld ki te is a Sedakurt.
11: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Alszol?
11: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
4: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
14: 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz, jól vizsgáztak a tanszerek. Változékony időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz, 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladataikat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerint nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét. Az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. Vitézi Dávid hozzátettem. A rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Minden megvizsgált tanszer megfelelte a biztonsági előírásoknak, a fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. Hangsúlyozta a rádiónkban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
15: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyagtól tartó PVC alapú ceruzástól végbízítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt unió szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
14: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Nem akarják újrakezdeni az uniós csatlakozási tárgyalásokat az Izland.

0: kínaiak. A népszavazáson majdnem 53% voksolt a folytatása ellen, még 47% támogatta azt. Reykjavikban az igenek kerültek többségben, vidéken azonban több körzetben is 60% felett volt az elutasítók aránya. A részvétel meghaladta a 82%-ot. Izland 2009-ben kezdett tárgyalni az Európai Unióval, a folyamatot azonban 2015-ben felfüggesztették. Ma még sokat látjuk a napot, bár délutántól már záporok és zivatarok is lehetnek, főleg a Dunántúlon. Estétől azonban egyre több felé eredhet el az eső is. 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnapra virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar is. Napközben viszont felszakadozhat a felhőzet, és újra kisüthet majd a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet. Majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Egy kamion a külső korlátnak ütközött még a kora reggeli órákban az M5-ös autópályán Röszke irányába Kiskunfélegyháza térségében. A 108-as kilométernél csak a belső sáv járható. Szintén az M5-ösön, de a főváros irányába az Újhattyán és az M0-ás autóúti csomópont között több szakaszon az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Végül az M0-ás autóúton az M1-es autópálya felé a 26-os kilométer közelében 4 autó ütközött. A 3 sávból a belső sávot lezárták. A torlódás közel 7 kilométeres. Olvasható az útinform.hu-n.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3.9 lesz 4 perc múlva. Na, itt azt kérdeztük a hallgatóinktól, hogy hallottátok ezt a történetet, ami nem olyan egyszerű, hogy ugye a fiatal korúakat hogy lehet ettől a függőségtől megóvni a közösségi médiában. Itt valaki írja: sziasztok, szerintem egy sima személyigazolvány számmal meg lehetne oldani a megfelelő életkorral rendelkezők regisztrációját az ilyen felületekre. Aha.
2: De jó, hogy velünk van, és ez senkinek nem ütött eszébe.
1: Te. Nem tudom, mondtuk már egyébként, hogy a gyerekekkel sokszor a felnőttek játszanak össze, tehát valószínűleg a felnőtt regisztrál neki, vagy a nagy testvére regisztrál neki, vagy egy barátja. Tehát, hogy Istenem, ez személyigazolvány számmal, igen, biztos Amerikában sokat tudnak kezdeni magyar személyigazolvány számmal. Na mindegy, de köszi a tippet. Nézzük azt, hogy kit tartanak itt a hallgatóink, legyen az családtag, barát, kollega, igazán közösségi média függőnek. Nagyon sok van. Nem tudom, melyik oldalon állok, gyűlölöm a virtuális világot, a fiam 13 éves. Tolja az online játékokat, már jól beszél angolul, mert így kommunikálnak a játékban. Van egy francia srác, akinek nehezen megy az angol. A fiam már kezdő szinten beszéli a francia nyelvet. Angolról tanulja a franciát. Tiltsam, vagy ne tiltsam? Szép napot, Robi!
2: Nehéz.
3: Hát ha figyelj, ennek előnyeit érzitek, ráadásul ilyen előnyeit, akkor miért kéne tiltani? Hát tiltsa az, aki a hátrányait érzi ennek, és attól tiltsa, ami éppen a probléma.
1: Vagy tévedésben van a szülő, mert ez a, ahogy a Marian fogalmazott, ez egy készségszintű angol, valószínűleg ez a francia sem egy nagyon mély francia. Tehát, hogy ez egy ilyen ebben a térben, abban a témakörben, mint ahogy egy étteremben is, hogyha én nem tudom, én éttermi szinten beszélek spanyolul, de hogyha el kellett mennem mondjuk az önkormányzathoz, akkor ott már nem ment annyira.
3: Persze.
1: Tehát lehet, hogy ez a francia és az angol igazából nem értékes.
3: Lehet, de akkor is előrébb jár mondjuk azzal a franciával, mint az én a franciámmal. Mert nekem semmi.
1: De előrébb minek? És akkor mi van?
3: Mert azzal is előrébb tart már ennyivel. Tehát, hogy azért nem rossz, hogyha magára tudsz szedni bármilyen szinten is egy nyelvet.
1: Én nem mondtam azt, hogy nem tanulnak egyes gyerekek nyelveket meg alapszinten, hanem azt, hogy nagyon sokszor ez tényleg csak olyan szint, hogy arra a hülye játékra jó. Semmi más
3: lehet.
2: Igen.
1: Tényleg, nem?
2: Tényleg,
1: és a szülő meg elájul, értem, egy nyelvet nem beszél, hogy hát nézd, franciául beszél a Józsika.
2: Igen.
1: Hát nézd már meg.
2: Hát azt mondta, bonjour. Nyaralásnál nem tudja.
1: Nyaralásnál már nem tudja, hogy pontosan, hogy szólj már ott a gumisnak, hogy kiukat, a defektünk van, és szerelje meg. Ezt már nem tudja a gyerek elmondani. Érted?
3: Nem tudom. Szerintem minden, amit ilyenkor de a gyakorlati szinten tud csinálni, mint ahogy te is elmondtad, hogy a tapasztalásból tanulja az ember leggyorsabban a nyelvet, szerintem ez mind előnyére szolgál az embernek. Jobb, mint az iskolában. Annál sokkal jobb.
1: Szülői kontrollnak csak bizonyos körökben van értelme. Amíg a 45 éves tesóm néhány filtert, AI-t használva kitesz magáról egy képet, ahol 20 évvel fiatalabb, 30 kilóval könnyebb, és megváltoztatja néhány arcvonását, majd jön 40 komment, hogy jaj, de szép vagy. Vagyis valóságnak hiszi ezt. Addig ennek semmi értelme. Az ilyen szülők simán feloldják a korlátokat a gyerekeknek, sajnos ez nagyon visszafordíthatatlanak tűnik Zoli Felvidékről. Ez jó, igen. Van egy közlekedésünk, 3 autó futott egymásban Margit hídnál, a pesti oldal alsó rakpart, folyadék az aszfalton. Tehát ez mi, ez pesti rakpart? Ezt jól értem, a Margit hídnál?
2: Igen.
1: Oké. Okay. Jó, a férjem egész hétvégén a telefon nyomkodja, a közösségi oldalak meg a telefonjáték. Nagymamám, ahogy fel kell, reggeltől estig Facebookot pörgeti, évente egyszer elmennek a nagypapámmal nyaralni, az év hátralévő részében pedig spammeli az ott készült fotókat körbe-körbe reggeltől estig. Nem beszélünk napközben, teljesen beszívja a képernyő, mintha más nem is létezne már neki, egy házban élünk mégis, mintha idegen lenne számunkra. A nagymami.
3: Hát akkor az öregek. Egyébként valószínűleg a nagymaminak van valami komoly hiánya, akár a szocializálódásból, vagy a családi kapcsolódásból hiányok, amit ott tud pótolni.
1: Simán, az is lehet, hogy nincs ingere.
2: Hát
1: tehát többre lenne igénye, de hát nincs ingere, ott van a házban egész nap, és a világ az neki ez.
3: Igen, nem tud kivel beszélgetni, igen. Nincs ott senki vele, vagy nem kapcsolódtok hozzá úgy, és akkor ott megtalálta magát.
2: Nekem is a nagypapám, mikor megmutattam neki a közösségi médiát, beszippantotta, és képzeljétek, ott kommunikáltunk, tehát 80-valahány éves volt, és élvezte, és imádta, és osztott meg mindent, néha tanítottuk, hogy erre már nincs szükség, de hogy tényleg beszippantja őket, mert új világot látnak, amit egész életükben nem tapasztaltak.
1: De időskorban már nem mindegy. Most tök komolyan jó indulattal kérdezem. Hát itt valaki, nem állítom, hogy tuti függő, de nekem a 94 éves nagymamám naponta 5 vagy 6 órát eltölt a gép Facebook előtt, egy igazi macska díler. Van egy Facebook csoportja 15 ezer taggal, de ezzel legalább segít egy csomó cicát menteni és örökbefogadtatni. Imádom, ahogy veri a billentyűzetet.
2: Na jó, de az meg már egy, látod, egy közösségteremtés és segítő.
3: Így van, történet. Így van. Nem, talán nem magányosodik el annyira. Kap valami célt. Itt igen. Most úgy éreztem ebből az legutóbbi SMS-ből, hogy pontosan célt talált ezzel igen. Az idős ember, és ez amúgy ez nagyon jó.
1: És így kapott szerepet újra a társadalomban.
3: Igen.
1: Igen. Nekem a fiamnak a kezében a telefon. Ha ülünk és beszélgetünk, és nem tud ránézni a telefonjára, elkezd rángatózni a jobb lába. Fizikai elvonási tünetei vannak, ha nem pillant rá. Móni.
3: Ez mondjuk gond.
1: Igen.
2: Ez para.
1: Jó reggelt, sziasztok! Egyértelműen a nagyfiam, 19 éves. Sajnos nagyon elrontottam, hogy körülbelül 16 éves korában elengedtem ezt a kérdést. Mára egyszerűen képtelenség vele kommunikálni, anélkül, hogy nem a telefonját nézi, és egész egyszerűen, mint egy zombi, ki sem néz fölüle, kapcsolatunk teljesen megromlott, az iskolai tanulmányai nullák, kizárólag csak azt hallom tőle vissza, hogy ami a közösségi médiában folyik. Ezeket tényként közdi, teljesen ellentéte az ugyan még csak 9 éves kislányom, tulajdonképpen nulla képernyő idő van, és ezt helyen nem is tudják értelmezni. Nem, olvasom, amit írnak, tehát nem tudok beszélni. Nemrég szemüveget kapott, és kérdezték, mennyi a képernyő idő, hogy ahhoz állítsák a szemüveget. Mi meg mondtuk, hogy nincs olyan, üzeni Novi. Igen. Na jó van. Ennyi, hát ez most nem tudunk ebből nagyon okosat levonni, de egy ilyen kis körképet adtunk.
2: Igen, de szerintem azért annyira legyünk már magunkkal is őszinték, hogy mindenki nézze magába, és nézze meg, hogy mennyit használja, mert saját magunknak is egyébként nagyon sokat hazudunk ám ezzel.
1: De pontosan ezt akarom mondani, hogy nem vallja be. Mi? Az, aki ott van, és a társa mellett, a párja mellett állandóan pörgeti. Vagy együtt nézünk tévéműsort, és állandóan pörgeti, az nem vallja be, hogy állandóan pörgeti.
2: Na, és ezért nyertek.
1: Hazudik.
2: Igen. Hazudnak maguknak.
1: Tényleg, hazudnak maguknak. Tehát ilyen, tényleg nem mondhatod, vagy mondhatod persze a hallgatóknak, hogy nézzetek egy picit magatokba, mennyire vagytok függők. Én nem.
2: Igen. Igen, igen, nagyon durva.
1: Jó, játsszuk egy hangcsapdát, itt van a hang hozzá, tessék.
4: Dolgok el, a világot között van másképp kor, meg lát egészen képen 5 éves 15, mert a dolgokás 15, ma már különbség. Élem, mert hiszen másképp lág az 50, a mostani 40 éven egész.
2: Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon könnyű.
1: Jó, legyen így. 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda.
1: 9 óra lesz 8 perc múlva. Na, még mindig jön a személyigazolvány számos ember, hogy gondolom minden országban van személyazonosító okmány bizonyos kortól, de legalább Magyarországon működhetne így, üdv. Nem érted? Nem erről van szó, hogy nincs, minden országban van, hanem az, hogy te leadsz egy sorszámot, az lehet, hogy akkor beazonosítaná, mert mondjuk a rendszerük olyan. De hát a kis Veronika, aki 13 éves, nem Veronika 13 évesként fog regisztrálni, hanem a bátyja, aki László, annak a nevével fog regisztrálni, és azt fogja használni. Igen. Mi ezzel a nehéz felfogni? Nem ez a lényeg.
2: Személyazonosító okmány feltöltés, ez már amúgy is volt, de viszonylag gyorsan megtanulták kijátszani.
1: Hát persze, hát pontosan így lehet kijátszani. Sőt, nagyon sokszor a szülőpartner ebben. Majd a szülő regisztrálja saját magát, és azzal a profillal, amit a szülő regisztrál, fog a kis Veronika játszani.
3: Így van.
1: Na, de ezt ő nem érti. Sziasztok! Lányom külföldiekkel barátkozik a neten, angolul néz filmeket, és ezek miatt tizedikes korában év végén leérettségizett angolból. Az egyetlen előnye a közösségi médiának az a nyelvtanulás, semmi más. Pont Veronika, bocsánat, igen. A fiam YouTube-ról tanult meg angolul, angolból emelt szintű érettségit tett. Sikeresen én 10 évig tanultam, de nem sikerült nyelvvizsgáznom. Igen, kétségtelen, tehát nyelvet így lehet tanulni jobban, mint egy angolórán. Ezzel teljesen egyetértek. Jó, velünk van a... Melyik telefonon, Gyuri?
2: Attila, Fehérvonalon.
1: Fehérvonalon. Szia, Attila, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt! Attila, honnan hívsz?
4: Én Nyíregyházáról tartok visszafelé, az M3-oson Pest felé, de most félreálltam.
1: És akkor az azt jelenti, hogy itt van a te otthonod?
4: Nem.
1: Végre hazaérsz?
4: Még nem, már reggel indultam otthonról, de már hazafelé tartok. Jászfényszarún lakom amúgy.
1: Jászfényszarú, nem ott lakik a Dombóvári Pisti?
3: Nem.
1: Nem? Jászkara Jenő. Jászkara Jenő.
4: Igen.
1: Oké, Attila, akkor kezdjük el a játékot, mutatom neked a hangot.
4: Rendben.
1: Tessék.
5: Dolgok el. A világot között van másképp kor. Meg lát egészen képen 5 éves 15, mert az adókukás 15. Ma már különbség. Élem meg, hiszen másképp lág az 50, a mostani 40 éven. Egész.
1: Na, Évi azt mondta, hogy baromi könnyű.
4: Én is, amely, hogy meghallottam a hangot, azt gondolom, hogy könnyű, aztán remélem, hogy az lesz. Szerintem ő egy barátod, egy nagyon jó zenész. Uh-huh. Akkor Lukács Laci.
1: Így igaz.
5: Ma már egészen másképp lázadok a mostani dolgok ellen. Egészen másképpen élem meg látom a világot, hiszen a 15 meg az 55 éves Lukács között van 40 év korkülönbség.
3: De jó dolgot mondott, nem?
1: Hát ez így van egyébként, ez baromi nehéz, pontosan a rockzenészeknek, ugye amikor elkezdik, nem tudom, 10 vagy 20 éves korukban a nagy zenekar, és akkor a lázadás, minden szex, alkohol, bármi ellen lázadni, a rendszer ellen lázadni, és aztán amikor 55 éves vagy, és még mindig rockzenész vagy, na akkor mi van?
3: Ki ellen lázott?
1: Most mi van? Már az összes nője meg volt a világon, az összes piája meg volt a világon, a rendszer az úgyse változik attól, hogy lázadsz. Tehát, hogy hogyan tematizálod azt, hogy te egyébként egy lázadó lélek vagy? Ez baromi érdekes kérdés.
3: Egyébként igen. És mit mondanak? Hát te velük ülsz egy helyen. Vagy már nem lázadnak, csak úgy.
1: Én azt gondolom, hogy például Lukács baromi jól csinálja. Tehát hallgass meg a Kér a népet. Hát csak a szövegét. És akkor érted, a Laci nagyon jól csinálja. Szerintem van, aki ezzel bajban van.
3: Hát biztos.
1: Rockzenészként.
2: Hát időről időre újra kell gondolni magát egy ilyen karakternek, igen. Hogy egyáltalán mi az ő iránya?
1: Így van. Szóval... Most én nem tudom, például egy Guns N' Roses dal, ha ma születne egy, az miről szólna?
3: Hát nehéz, nem? Tehát a mai kornak megfelelően. Mai problémákat ugyanígy előadni.
1: Igen, kérdés, hogy kell-e problémákat? Nem tudom én, a Bon Jovi, az nem. Tehát az, tudom, hogy másfajta rock, csak hát, nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és akkor tudod, számon kérik az, hogy ma nem az a lázadó, mint régen. Hát persze, hát 55 éves, 60 éves, Brian Johnson 70 éves az AC/DC-ből, mit izéljen?
2: Hol lázadjon?
1: Na jó, Attila, te nyertél.
4: Okay. És köszönöm.
1: Egy bocsizacsi a tiéd, benne egy bögre, meg egy baseball sapka.
4: Rendben, nagyon örülök neki.
1: Mi is, köszönjük szépen.
4: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Szép szia, napot neked is, szia. Jó. Na, Vokcika jön. És hát most itt annyit beszéltük a fiatalokról pont a Meta kapcsán, a Facebook meg az Insta kapcsán, hogy most jöjjön még a Z generáció, de ez meg egy teljesen más vonal. Pont az ellentetje, amiről beszéltünk az előbb, méghozzá az, hogy a Z generáció, legalábbis egy nagy része, romantizálja valami miatt a 90-es éveket, a 2000-es éveket.
3: Hát igen, mert ugye azért láttuk azt, hogy akár hogyha Gyurit nézzük, és a bakelitet kapta, hogy örült neki, pedig azért az ő korában már ez mennyire kihalt. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami újra visszajön a divatba.
2: Igen, és valószínűleg nem csak az Z-generáció, hanem mondjuk a mi generációinkban is tud lenni, hogy valami előtte korszakból nagyon valamire rápörgünk, és hát János majd ezt fogja fejtegetni velünk együtt.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: érkezett a Ripro Up Kent, a kis stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
3: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
5: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
6: A Cicatridina Plus nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
5: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
7: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Emelkedett a vadbalesetek száma, halálos is lehet a mustgáz, figyelmeztet a katasztrófa védelem. Akár 35 fok is lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma, és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt. Ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
13: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
12: A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret. A pincékben utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor szén-dioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
14: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Azon nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal uszdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
12: Kezdődik a gím szarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ugyanis ilyenkor kiszámíthatatlanná válik. Gyakran a közutakra is kitévednek. Ma még sokat látjuk a napot, bár délutántól már záporok és zivatarok is lehetnek, főleg a Dunántúlon. Estétől azonban egyre több felé eredhet el az eső is. 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnapra viradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar is. Napközben viszont felszakadozhat a felhőzet, és újra kisüthet majd a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet. Majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Egy autó és egy furgon karambolozott az M2-es autóúton az M0-ás csomópontja előtt. A 18-as kilométernél csak egy sáv járható. Ez okozza a 3 kilométeres torlódást. Már erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M7-es autópályán Török Bálint körzetében, valamint az 1-es főúton Biatorbágy térségében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve a 31-es főúton Maglódnál, és az 51-es főúton Dunaharasztig közelében is. Olvasható az útinform oldalán.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 7 perc, jó reggelt, nem, 9 óra 8 elnézést. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, hello drága hallgatók, itt vagyunk, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, szia.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt. Sziasztok, hallgatom ezt a Cowboy Rip-Rop pipi reklámot, csak jobb lett volna a Gyurival, nem?
1: Hát igen.
0: Mi se tudtunk még erről a reklámról, de hát ugye a Gyuri az igazi.
4: Szép estét, drága hölgyeim. Megjött nektek James a cowboy.
0: Igen. De jó zene ez most kellett, ez a csapdadal óriási, wow, libabőr, nagyon jó ez a szám, hidegrázós Gábor, egy buszvezető Chemnitzből, valamint üdvözletem, az nem igazságtalan, hogy a vadásztársaságok kérhetik az elütött vad ellenértékét, de az autós nem kérheti az összetört autó javítási költségét. Számomra mindig felháborító ez az eljárási rend, különösen jó a mai műsor. Szép napot köszönjük szépen, én teljesen egyetértek veled.
1: Igen.
0: Hogy szanaszét futkároznak a vadjaik, és egyel, ha kidoktak egy táblát, hogy hopp, ott egy ilyen kis őziket táblát, akkor már le vannak védve.
1: És hát ugye, és most egyébként meg beszélnünk is kell majd valamikor erről, mert ugye szarvasbőgés van, tehát most aztán pedig beindul minden, és tényleg nagyon kell figyelni az utakon, és nem csak éjszaka meg hajnalban, hanem nappal is.
3: Tehát igen, most... ma például hajnalban átment előttem egy óriási szarvas, amitől egyébként 3 másodperc alatt felébredtem, mert az jutott eszembe, hogy jönnek a többiek utána, úgyhogy meg is álltam a 13-as úton, megnéztem, hogy jön-e valahol most valami, vagy elviszi megint a kocsimat. Mert tudod,
0: elviszi megint a kocsimat.
1: De az érzés ugyanaz.
2: Hajlamosak, amikor többen jönnek, hajlamosak elvinni az órát teljesen.
1: Nem gondolkodnak.
2: Nem.
0: Na jó, igen, tényleg nagyon vigyázzatok. Egyébként valamikor pár éve, de itt a retróban volt egy reklám, ami ilyen vaddal való ütközés elkerülésére szolgáló, vagy ilyen kütyüt hirdetett, hogy a kocsira rászerez, és akkor garantáltan.
3: Te hiszel ezekben?
0: Ezt akarom kérdezni, hogy van ilyen kütyű, hogy tényleg garantáltan valamit csinál? Nincs. Riaszt, vagy a vadat riasztja el, én nem tudom, milyen alapon működik.
1: Nem tudom, mi alapján működik, de ha van az a, tudjátok, ez a felismerő valami, hogy nézi oldalról, hogy jön-e neked valami, csak én akárhányszor jövök reggel, én mindig találkozom velük. És nem tudja eldönteni, hogy merre megy. Tehát látom, hogy elindul jobbra.
0: A vad?
1: Igen, a vad.
0: Nem, a szülye. A vad a szülye.
1: Tehát, hogy nem tudom, hogy az a rendszer azt tudja a vad agyát, hogy az merre fog elindulni gyorsan.
0: Nem tudom, hogy ez a rendszer mit csinál. Tehát, hogy a rendszer magából ad-e ki egy olyan hangot, ami miatt a vad nem lép eléd, vagy neked adj egy jó korai riasztást, hogy le tudjál fékezni. Fogalmam nincs, hogy csak azért mondom, hogy ez jutott eszembe ezzel kapcsolatban, mert mindenkinek a rémálma, hogy ütközöm vaddal, óriási kár keletkezik, és valóban még az ő nyakába varják azt a őzikét is, hogy micsodát.
2: Tényleg, nagyon durva.
3: Az eszmei kár.
0: Milyen eszmei kár?
3: Hát így hívja a vadásztársát.
2: Ezt mondják, igen.
1: Igen,
0: ezt melyik kárja? Nem is azt nézik, hogy egy őz a hentesnél ennyibe kerül? Nem ezt nézik?
1: Nem. Mindegyiknek fontos szerepe
0: van. De hát ezek túlszaporodtak. Most hallottam, hogy a hírekben vagy hol, hogy túlszaporodtak. Hát milyen ezt melyik kár? Sok van belőlük. Na mindegy, jó, nem értünk hozzá, majd egyszer ez akár még téma is lehet.
5: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Bokcika, jó reggelt, szia!
6: Jó reggelt nektek, és mindenkinek boldog születésnapot, húrá, éljen, soká!
0: Köszi, neked is, hát te is velünk vagy 6 éve, Bokcika.
6: Ja, így van.
0: Pontosan. Így van, tehát ez bennünket is, meg ugye Évinek volt tegnap, tehát hogy így.
6: Igen, nekem meg holnap után lesz. Na,
0: holnap után lesz a Bokci?
6: Hát, szeptember 4 vagy valami ilyesmi, igen.
0: Ja. Alig várom.
6: Képzel. Ez nagyon jó. Na, szóval, egy vadriasztó, ugye igen, nekem is volt ilyen vadriasztó, kaptam ajándékban. Tudod, hogy működik ez?
0: Nem.
6: Ez egy pitott cső egyébként, és ilyen fütyül, mint az őrült.
0: Ja.
6: Valamelyik is kiad egy olyan frekvenciát, amit a vadak nem szeretnek. És ezt úgy kell felragasztani az autó oldalára. Aztán, mikor egy 48 kilós kutyát elütöttem vele, te pedig aztán nagyon fütyülhettem. Nagyon fütyülhettem, mert körülbelül 160-nal vettem. A lényeg az, hogy akkor nagyon megutáltam, és leszedtem az oldaláról, de mivel öntapados volt, letépte az autó fél oldalát. Tehát úgy értem, hogy a zomárcot, de nagyon praktikus volt, igen. Semmire se jó. Na, az a garantálton vadriasztó. Na gyerekek!
0: Na!
6: Ez egy marha jó cucc, jó téma. Tulajdonképpen itt a Z-generációról van szó, aki egy olyan korba vágyik vissza, amihez semmi köze nincs. Tehát őnek nincsenek valós élményei ezzel a korszakkal kapcsolatosan. Ugye a digitális korszakot ugye mellőző időről van szó, amiben ők soha nem éltek. És mégis romantizálják ezt a világot, és megpróbálnak oda visszajutni valamilyen módon. Még mielőtt belevágnánk, azért nézzük meg, hogy ki hova tartozik, jó, hogy a szociometriai felmérések milyen korszakokat különböztetnek, meg milyen generációkat, jó?
0: Jó.
6: Na, 1900, és meg mindenki meg tudja legalább, hogy hova tartozik. Jó,
0: hogy melyik generáció vagyok én, melyik betű?
6: Igen. 1901-től 1927-ig volt a nagy generáció. A nagy generáció az a gyakorlatilag a háborús generáció volt, ugye. Aztán 1928-tól 1945-ig volt a csendes generáció, ezek a háború gyermekei.
0: És hát illetve egy újabb háború volt akkor, csak mondom, 45-tel bezárólag.
6: Igen. És 1946-tól 64-ig voltak a ratkósok, én ide tartozom, a ratkó korszak, ugye Ratkó Anna volt akkor, amit tudom én, ilyen népjóléti, meg egészségügyi miniszter, és ő hozta azt az abortusz törvényt, minek következtében ugye abban a korszakban állati sok gyerek született. És ezek most mentek nyugdíjba nemrég, úgyhogy nagyon érdekes helyzet alakult ki. Aztán 65 és 80 között ez az X generáció. Azt hiszem, bocsi, te is ide tartozol, ugye?
0: Én 64-es vagyok, tehát én akkor...
6: 64-es? Húha, akkor te még a Ratkó végén.
0: De egyébként ez azért érdekes, mert pont a Gesztiaszem az X generációra, ő is 64-es énekelt, igen. Hogy ez biztos, hogy így van, mert én is úgy emlékszem, hogy én is ilyen X lennék. De mindegy. Jó, mindegy.
6: Hidd el, utána néztem. Ne higgyél a dinnyárusnak, és mikor valaki ír valamit, hogy már megint hülyeséget beszéltem, azok trollok ám, nehogy azt itt, hogy ne vedd ezt.
0: Többnyire igen, tudom.
6: Jó. Tehát a 65-től 80-ig X generáció, hát persze nyilván vannak átfedések, tehát nem kell azért a óráról, percről, másodpercre pontosan gondolni ezeket. Ők a kádár gyerekek egyébként. Hát... lesújtó, eléggé lesújtó. Igen,
0: Kádár gyerek
6: vagyok, jó napot kívánok. És 81-től 96-ig van az Y generáció, ezek a millenniumi generáció, és akkor utána majd 97 és 12 között van a Z generáció, erről fogunk most beszélni, és 2013-tól 24-ig az alfa, és utána 25-től 39-ig a béta generáció következik. A Z generáció az a digitális benszülött generáció. És ezzel van most egy érdekes dolog, ugyanis tele lett a búrájuk azzal, hogy állandóan zaklatja őket a digitális világ. Tehát folyton pittyek, kütyög, a különböző applikációk, értesítések, ezek reggeltől estig mennek a telefonon. És ebből lett elegük, és képzeljétek el, már ilyeneket lehet vásárolni, hogy applikáció, blokkoló, aztán digitális detox eszközöket lehet vásárolni, ami egyszerűen, hogy is mondjam, megszünteti a lehetőségeidet, hogy te bizonyos dolgokat elérjél a telefonodon. Sőt, képzeljétek el, a Z-generációsoknak a 84%-a a felmérések szerint szeretne megszabadulni ezektől a dolgoktól, és már ilyen damfonokat vásárolnak, ami már gyakorlatilag ezek olyanok, miket mi használtunk annak idején, ezek a régi Nokiák, emlékeztek.
0: Ilyen buta telefonok, igen.
6: Telefon meg SMS, kész, kampó, ennyi. Na és gyakorlatilag az történik, hogy ilyen, hogy is mondjam, nosztalgia saját emlékek nélkül, de azért ők nem abba a világba akarnak visszatérni, amikor hónapokat vártál, napokat egy levélre, vagy faxoltál, vagy mit, tehát nem erre vágynak.
0: Pedig a fax az már egy instant kommunikációs forma volt, hát ott nem lehet azt mondani, hogy nagyon sokat kellett várni.
6: Jó, de nem ezt a részét akarják, hogy festékes legyen a keze, meg mit tudom, érted? Szóval ők azért szeretik a gyorsaságot, csak az ellenőrzött gyorsaságot szeretik, és azt szeretnék, és azt, hogy ne történjen minden csak úgy egy pillanat alatt kontroll nélkül. És képzeljétek el, hogy ami a legérdekesebb, hogy olyan dolgokhoz nyúlnak vissza, amik gyakorlatilag a mi életünkben valamikor fontosak voltak, de már nekünk is néginek tűnt akkor is.
0: Na.
6: Például mondok példát, bakelit lemez.
0: Igen.
6: Ez milyen őrület? Azért gondolj bele,
0: hát nekem nem
6: amikor a világ összes zenéjét elérem egyetlen gombnyomással, apám, és rendszerezem, és figyeli, hogy mit szeretek, és akkor hasonlókat játszik le. Tehát ennél kényelmesebb dolog a világon nincsen. És ezek mit csinálnak? Bakelit lemezeket vásárolnak, apám. Meg akarják fogni kézzel, nézegetni a képeket rajta, elmélázni, lenyugodni. Gyakorlatilag kevesebb megszakítással időre vágynak, szinte unalomra. Tehát felértékelődik a lassúság, gyakorlatilag ilyesmire vágynak.
0: Amit én tökre megértek, hiszen mindenben a gyors az, amit diktálnak. Tehát gondolj bele, hogy a gyors kaja, stb. Hát ez ugye a mi gyerekkorunkban nem volt még. Gyors kaja, ahogy te mondta, gyors üzenetek, azonnal jön egy üzenet, azonnal kell válaszolni, azonnal le tudod tölteni a zenét. Minden azonnal, és ez valahol stresszel is, tehát egyszerűen túlhajszolja az agyadat. Uh-huh.
6: Pontosan.
0: És ezért egy zenehallgatás, hogy ez nem úgy történik, hogy a telefonomról egy Bluetooth-on keresztül összekapcsolt kis bedugó füllel vagy fülessel hallgatom a bármelyik zenét a világon, hanem fogom a lemezborítót, hazaviszem, kinyitom, fölteszem, leteszem, elolvasom, megnézem, felhelyezem a tűt a lemezre. Ez már egy olyan foglalatosság, ami egy teljesen más minőség, és ugye lelassítja az időt.
6: Birtoklási vágy. Tehát
0: az
6: gyakorlatilag
0: is.
6: Kézzel megfogható dolog, ami meg ott a telefonomon pörög, az meg semmi, az eltűnik, előjön, kész, addig létezik, amíg foglalkozom vele. Azt meg bármikor így megfogom kézzel, és ez egy érinthető, tapintható dolog. Tulajdonképpen ilyesmire vágynak nagyon ők. És a legcsúnyább, hogy az igazi paradoxon az, hogy a felmérések szerint képzeljétek el, ilyen hobbikra, nagymama hobbikra vágynak, tehát mit tudom én, fermentálás, befőzés, kötés, hurkolás, varrás, akkor ilyen kertészkedés, mikor napló, papír alapú napló vezetés.
0: De ez mindenről szól, amit mondok, Okci.
1: Egyébként igen. Én is vezetek naplót, képzeljétek egy 3 hónapja, ha elkezdtem, mert egyszerűen annyira le akartam írni a problémáimat, a gondolataimat, és hogy megnézem, hogy 2 hónap múlva, vagy 1 hónap múlva ez a probléma, ez fennáll-e. De akkor azt éreztem, hogy ez az életem legnagyobb ilyen traumája. Tehát abszolút visszajönnek ám ezek a dolgok.
6: De úgy érted, hogy kiírod magadból azokat.
1: Kiírod magadból. Hát a naplónak ugye mi volt a lényege? Megszólítasz egy semleges szemét, és elkezded neki mesélni, hogy mi van az életedben. Nagyon jó dolog. Tényleg nagyon jó. Meg írni. A betűket formázni is nagyon jó.
6: Hát írni jó dolog, azt tudom persze, csak hát ne kéne. Mármint úgy, én nagyon szeretek én, úgyhogy fölmondom, azt majd ő leírja. Érdekes egyébként, én ezzel pont fordítva vagyok, tehát én nekem az analóg dolgokkal lett el a tököm, tehát mit tudom, én utálok már fát vágni, meg mit tudom, szóval mindig nagyon sok balesetem van mostanában. Meg azt mondja, hogy például mit érzel azzal, hogy mit tudom, a TikTokot egy óráig pörgeted, ugye, akkor azt mondja a Z-generáció, hogy semmi nem tört, meg csak egy hülye idióta videókat megnéztem. De ha kimegyek a kertbe, és lenyomok 15 palántát, és visszafordulok, akkor látom, hogy az ott van. És neki ez egy új érzés, érted? Mondjuk annak sincs semmi értelme, most ledugsz 15 palántát, egy óra múlva semmi nem lesz belőle, ugye olyan a környezet, meg a klíma, tehát gyakorlatilag, mint a görgetnéd a természetet, tehát egy nagyobb baromság az is. De az érdekes abban, hogy aztán, amikor ő fermentálni akar, meg fazekoskodni, meg mit tudom én, mit csinál? Fölmegy a YouTube-ra, fölmegy a TikTokra, és tovább pörgeti, mert meg akarja tanulni, hogy hogyan kell megszabadulni a digitális eszközhöz, és hogyan csináljak olyan dolgot, amivel nem használom a digitális eszközt, de közben mit csinálok, tovább pörgetem, mert ezeket...
0: Hát onnan tanulod meg, de ez még oké, hogyha céllal valamit meg akarsz tanulni, elsajátítani, és aztán a fizikális valóságban folytatod ezt a tevékenységet, csak onnan tanultad meg, ez oké, szerintem.
6: Így van, ez rendben van. Hát amíg tanulsz, amíg arra használod, hogy gyarapodjál ezzel, addig ezt gyakorlatilag erre kéne használni, érted? Itt az üres járat tényleg azóból az állandó algoritmusos vegzálásról, és a mi újság a világban pörgettem. Emlékszem, én gyerekkoromban csináltam ilyet analóg módon, tehát elindultam mindig a városba, hogy hát, ha történik velem valami. Minden nap soha nem történt vele semmi. És valahogy így néz ki a TikTok is, hogy gyakorlatilag olyan hú, de nagyon jó dolgokat nem találsz rajta, nagy ritkán. Hát, ilyen volt az én életem is, mikor bementem a városba. Azon gondolkodtam mindig, hogy miért nem történik velem általában, hogy nagyon semmi, mert ugyanazok az emberek járkáltak.
0: Foxika, fogy az időnk, viszont arra a kérdésre szerintem mindenki mondjon már valamit, hogy igen, melyik korszakból mit sírunk vissza. Tehát, hogyha most az Z-generáció, de biztos neked is volt egy olyan évtized, vagy nem tudom micsoda, amire azt mondta, hogy fú, az volt az igazi, mert nem tudom, és akkor nem tudom, hogy miért. Neked mi az?
6: Hát megmondtam őszintén, nekem a nyugalom és az unalom volt, ami engem kreatívvá tett. Tehát amikor tudtam egy parkban úgy ücsörögni, hogy senki nem jött oda hozzám, nagyon szépen sütötten nap, mozogtak a falevelek, és néztem az embereket, ahogy mászkálnak körülöttem. Én ezt sírom vissza piszkosan.
0: De ez mikor volt a te életedben?
6: Ez a gyerekkoromban volt természetesen.
0: Édesem!
6: És nem beszélve arról, hogyha eltűntem 2-3 napra otthonról, a kutya nem keresett engem, amelyik ha 3 órára eltűnik valaki, már rendőrségre mennek, érted? Szóval akkor valahogy szerettem én azt nagyon, azt a lassú életet. Nagyon sokat utazgattam, mindjárt jegyen volt anyám, a Izénál dolgozott, a MÁV-nál dolgozott, ott volt egy ilyen speciális esztergályos, egy ilyen karbantartó gyárban, és én reggeltől estig vonattal utaztam, tehát mit tudom, reggel felszálltam egy vonatra, elmentem Debrecenbe, leszálltam, körülnéztem, azt estére visszajöttem, és mindez első osztályon, érted?
1: De jó.
6: Én ezeket imádtam. Büfékocsiban híres emberek ezeken a nemzetközi járatokon, istentelen sokat utaztam, állatira szerettem, a vonatot nagyon szerettem, a ritmust, ahogy zakatul alattam, tadam, nagyon bírtam. Egy csomó dolgot ott tanultam gyakorlatilag.
0: Na jó, van még valaki?
1: Nekem például a gyerekkoromban az, hogy úgy nagyjából minden úgy egyforma volt, tudod, nem volt annyira nagyon gazdag, nagyon szegény, vagy csak legalább mi ott annyira nem láttuk Hódmezővásárhelyen. Én azt nagyon szerettem, hogy ki lehetett menni még játszani, még nem kellett...
0: Akkor mindenki a gyerekkorát mondja.
1: De abban élnék most, tehát abban az egészben, hogy tényleg úgy el lehetett engedni minket is, amiről egyébként a Boga is beszél.
2: Emberléptékű volt, ugye?
1: Ültünk a vasárnapi ebéden és beszélgettünk, hát most senki nem ül le senkivel. Mindenki rohan, mert mindenkinek van valami ennél fontosabb dolga.
3: Igen, és én is csak ahhoz tudok csatlakozni, hogy ez a biztonság, hogy elmehettél, most meg nem mersz kimenni este 9 után az utcára sem.
0: Akkor hát Ászáron nyilván nem, de...
3: De itt Pesten sem. De székutasson.
2: Én ezért kimerek menni 9 után is.
0: Na jó van. Vokcika, köszönjük szépen! Remek volt a téma. Köszönjük szépen, és találkozunk holnap után.
6: Oké. Csőkutya.
0: Csőkutya, szia.
1: Neked?
0: Nekem a 80-as és a 90-es évek, a gyerekkorom épp úgy, tehát ugye az nagyon-nagyon jó volt, de a 80-as, 90-es évek valahogy
2: 80-as évek zeneileg,
0: zeneileg rengeteg volt, igen, az a fajta ifjúkor, vagy ifjúsági, nem tudom, időszak, az kimondottan tele volt élményekkel. Szóval valahogy így.
1: Valahol ugyanaz a korszak, csak más korosztályban.
0: Nem
1: ugyanaz, volt.
0: Nem feltétlenül, nekem a gyerekkorom az nagyon jó volt. Tehát az ugye németországi volt, és egy nagyon jó helyen laktunk, mert mindenhez imádtam azt a gyerekkort, tényleg felhőtlen volt. De mégis én oda nyúlnék vissza, amikor már egy picit saját magam tudtam az életem irányítani, tehát tinédzserkor, és akkor azok az élmények, az a gondtalanság, felhőtlenség, valóban nem voltak ezek a kütyük, ugyanakkor zene már ott volt. A zene, Jim Beam, minden volt, tehát, hogy...
4: Nem is kell, ott kellett volna megállítani a világot. Zene és Jim Beam, ennyi. Hova? Tovább.
1: Igen, igen, nekem az a korszak gyárfásról szólt.
0: Istenem.
4: Nem, nem volt Jim Beam, hanem gyárfás.
0: Kinek mi?
1: Kinek mi jutott?
0: A mai nap legjobb pillanatai jönnek, Évi.
1: Igen, találtunk egy cikket felesleges kozmetikumokról, és azonnal kíváncsiak voltuk, úgyhogy segítségünkre hívtuk dr. Pónyai Katinka bőrgyógyászt.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
8: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe!
11: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.

0: felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
1: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
0: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grand Devu Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a Grand Devu 2026.hu-n.
4: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: hogy mi ez a vadriasztó kütyű készülék, vagy nem tudom micsoda. Tehát azt mondja, amit ismerek, létező ultrahangos síp, hogy az autó megy, a menetszél belefúj, és ultrahangot ad, amit mi nem hallunk, de a vadak jól hallanak, és számukra ez a fütyülő hang, azért megriadnak, hallják, hogy közeledik, szóval így írta le.
1: Aha.
0: Oké. Boldog születésnapot, köszönünk mindent, üzeni a Kéteros Berci. Köszönjük szépen. Na, ennyi, többet nem akartam mondani. Évi, a mai nap legjobb.
2: Igen, találtunk egy cikket, felesleges kozmetikumokról szólt, és felkaptuk a fejünket, és hívtuk dr. Pónyai Katinka bőrgyógyász, hogy segítsen nekünk ebben.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
0: Gyerekek, beszéljünk a szépségünkről. És hát itt ugye nyilvánvalóan először a hölgyek jönnek, mert a nagy kozmetikum használók mégiscsak ti vagytok. Évi, te elmondtad, hogy egy klóros vízből kimásztál 2012-ben, hogy azóta gondolsz a bőrödre.
2: Igen, egyébként körülbelül azóta gondolok a bőrömre, és amiket most majd felhozunk témákat, az azért nagyon jó, mert én mindig dilemmában voltam, hogy jó vagy nem jó, de láttam, hogy mindenki használja. Persze. És gondoltam, majd jót tesz.
0: Igen. Te viszont nagy felhasználó vagy, ugye? Tehát
2: igen.
0: Mikor kezdtél el egyébként a bőröddel foglalkozni, hogy kenegesd bármivel is?
4: Szerintem már ilyen 16-17 éves koromtól.
0: De akkor mi, pattanás ellen, vagy mi?
4: Igen, meg hogy nagyon fontos volt, hogy mindig megfelelő szerrel mossam, tehát akár ilyen arctisztítóval mossam az arcomat, és erre mindig nagyon figyeltem már ilyen gimis koromban. És nem voltam annyira pattanásos, de pontosan ezért, hogy nem is akartam, hogy az legyek, hogy szép legyen a bőröm.
0: Na most ugye Anett, te voltál az, aki talált egy cikket pénteken, és ebben a cikkben kozmetikumokról írják, hogy nagy részük semmire, tehát tényleg az égvilágon semmire nem jó. És lehet, hogy mi tényleg csak költjük a pénzünket, és amúgy is ilyenek lennénk.
4: Elképzelhető.
0: Simán elképzelhető, és gondoltuk, hogy na ezeket most vegyük végig, mert ami szakemberünk, nyilván sejtitek, hogy kiről van szó, ráadásul ugye az ő műhelyében van egy polc, és az tele van krémekkel. Tehát ő is árulja ezeket, és kíváncsi vagyok, hogy így tud-e egyáltalán őszintén megnyilatkozni.
2: Persze.
0: Nem biztos, de megpróbáljuk a legjobbakat. Itt van velünk dr. Pónyai Katinka bőrgyógyász, kozmetológus. Szia Katinka, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
0: Katinka drága, neked van-e arcápolási rutinod?
5: Van, képzeld el, mondjuk nem vagyok annyira modern, mint a mai Z-generáció, tehát nem 20 lépésből áll, hanem 3 reggel, meg 3 este, vagy 2 este, szóval, hogy ez így ennyi.
0: De van kerül egy... fel valami az arcodra?
5: Persze.
0: És abba te hiszel?
5: Hát igen, szóval, hogy alapvetően tehát a kozmetikum, azt tudod, az nem azért van, hogy gyógyítsa a bőrünket, meg hogy visszafordítsa az öregedést, hanem azért van, hogy szebbek legyünk, tehát hogy a megjelenése javuljon a bőrnek. És ugye itt szokott elcsúszni ez a dolog, hogy mindenki a megváltást reméli ezektől a krémektől, de hogy alapvetően mindegyik inkább arról szól, hogy hidratált legyen a bőröd, akkor nyilván antioxidáns dolgot föl lehet vinni, meg lehet támogatni a bőrt, de nem fog visszamenni a 20 éves koromra sajnos a bőröm.
0: Igen,
5: fényvédő.
0: Tudom, a fényvédő nem az mindig is. Hát én akárhányszor a napot meglátom, vagy érzem a bőrömön, mindig te jutsz eszembe, és akkor... De most már van, mindenhol ki van rakva egy ilyen 50 faktoros, és akkor ezzel azzal majd szoktam kenni magam. De most félretéve ezt, ugye ezek a reklámok, ezek a kozmetikumok azt ígérik, hogy eltűnik a ránc, hogy eltűnik a narancsbőr, stb. Tehát ezek ígéretek, sőt, még ilyen bemutató, hát a reklám spotokban van is olyan, hogy előtte, utána, meg minden. Tehát, hogy vegyük már végig ezt a listát, Katinka, és akkor nézzük meg, hogy mi igaz ebből, vagy neked mi a véleményed erről, jó?
5: Jó, de várjál, mert mindegyik a megjelenését javítja. Tehát nincsen most olyan reklám sehol, ami azt mondaná, hogy visszafordítja az öregedést, hanem a bőr vagy a ráncok megjelenését javítja. 14 nő szerint ott van a kis csillaggal. Tehát, hogy csak ugye már mi agyunk erre nem figyel, hanem én már arra gondolok rögtön, hogy eltüntette a ráncokat, eltüntette a pigmentfoltot. De azért nagyon figyelnek erre most már a reklámokban is, hogy nem ígérhet a kozmetikum olyat, ami mondjuk egy gyógyszer tud megvalósítani.
0: Az, ahogy most fejből nem tudnék idézni, de az én emlékeimben van olyan, ahol, azt hiszem, Andy McDowell az egyik ilyen reklám szereplő, ahol neki tényleg eltüntette a ráncát. Szóval, hogy na mindegy, beszéljünk, nézzük meg, itt vannak a méregdrága alapozók, és erre azt mondtam én Anettnek, hogy hát az alapozókban mit tud csalás lenni, hát ez egy festék, az olyan, mint hogy fehérre festem a falat, az alapozó az bőrszínűre festi a bőrödet, de hogy ebben vannak óriási árkülönbségek, tehát méreg drágától egészen az olcsóig, viszont hogy ezek között nincs különbség minőségbeli, ez így van?
5: Szerintem van, tehát mondjuk talán egy középkategória meg egy felső kategória között nincs akkora különbség, maximum van benne plusz élmény, hogy mondjuk
0: élmény.
5: Tudom én, hogy igen, hogy milyen illata van. Az alapozóknál inkább ott van szerintem a bukta, amikor azt hiszük, hogy mondjuk az egyben egy anti-aging, tehát amikor nem csak azt mondják, hogy ez egy alapozó, amit fölkensz és egyszínű lesz a bőröt, hanem elkezdik azt mondani, hogy hát, hogy milyen egyéb anyagok vannak benne, amiktől még fiatalodsz is. Szerintem ez nem jó, tehát hogy ott az nem fogja meghozni ezt az ígéretet. A másik pedig, ami nagyon sokan elrontanak, hogy rá van írva mondjuk, hogy 15 faktor, vagy 30, vagy akár 50 faktoros az alapozó. Soha nem fogunk alapozóból annyit fölkenni, mint amennyit mondjuk egy fényvédőből fölkennénk. Tehát egy alapozó fényvédelmére hagyatkozni, az például abszolút hiba. Tehát te választunk egy jó középkategóriás terméket, és ne gondoljuk, hogy többet tud, mint amire való.
0: Aha. Jó, a következő a pórus összehúzó tonikok. Anett, ez mire jó neked?
4: Ezt most már én nem használom egy ideje, de ugye azt mondták, hogy ez arra jó, hogy például amikor kitisztítod a bőrödet, akkor a pórusokat összehúzza, és akkor sokkal simább és szebb lesz a bőröd tőle.
0: És azt állítják, Katinka, hogy nincs olyan termék, ami tartósan összehúzná a pórusokat, mert hogy ez genetikai dolog.
5: Így van, ha a genetika befolyásolja, kinek mekkora a pórusa, mondjuk persze nyilván fagyú termelése, valaki aknésabb, akkor nagyobb lesz a pórusa, meg a kor. Tehát ahogy öregszünk, egyre nagyobbak lesznek a pórusok, de ez nem lehet se kinyitni, se becsukni.
0: Itt vannak ezek a szemránckrémek, vagy úgy, ahogy írják, hogy szemkörnyék ápolók, de én nevezük szemránckrémnek. Azt mondják, hogy ezeknek az összetétele nem nagyon különbözik a sima arckrémektől, tehát hogy ennek a hatása tényleg nulla.
5: Hát figyelj, biztos, hogy van olyan is, ami mondjuk ugyanolyan, mint az arckrém, csak mondjuk egy alacsonyabb koncentrációjú hatóanyagot tesznek bele, mert egyszerűen a szemhéjbőre nem...
0: Nem van olyan hatóanyag, ami a ráncokat ki, tehát szerintem nincs. Tehát, hogy...
5: Van olyan, ami csinál egy ödémát, és akkor attól úgy tűnik, mint egy duzzanat, és akkor úgy kisimítja egy kicsit a ráncokat, tehát hogy vannak ilyenek, meg van olyan szemkörnyéki krém, ami ilyen szilikon tartalmas, hogy valahogy így rászárad az ember bőrére, és akkor egy kicsit a táskát is vissza tudja nyomni, meg úgy, hogy ilyen esemény előtt fölkenve, akkor egy ilyen nagyon, nagyon szép szemkörnyéket csinál, de mondjuk az egy 4-5 óra múlva már elkezd ilyen kukacosan lejönni, meg ilyen borzasztó lesz, hogy azt nem lehet hosszan használni.
0: De egyébként mi van azokkal, ez biztos te is láttál a YouTube-on ilyet, hogy egy ilyen kínai vénasszonyt leültetnek egy székbe, megvan, miről beszélek?
5: Igen, és így 10 perc alatt így fölrántják
0: az arcát. És nem nincs vágás a kamerába, elkezdik így kenni azzal a krémmel a kis egyik szemét a kínai asszonynak, és kisimul. És látványosan kisimul.
5: Igen, ezek azok, ahogy az akrilát, meg szóval, hogy vannak olyan hatóanyagok, ami műanyag, érted, és akkor ahogy így szárad rá a bőre, így húzza föl, meg nyomja le, meg minden, de hát ezt nem lehet hosszú távon, meg minden nap alkalmazni, tehát hogy ez lehet, hogy mondjuk J-Lo, mikor fölmegy a színpadra, előtte fölkenik, és akkor 2 órán keresztül rajta van, és fantasztikusan néz ki, de ez nem való a hétköznapokra. Arról meg nem is beszélek, hogy ami úgy Európai Unión kívülről jön kozmetikum, az mindig Isten tudja, hogy mi van benne.
0: Persze, tényleg. De hogyha hat, akkor úgyis megrendeljük. Tehát, hogy én gondolkoztam, hogy a kínai asszony nagyon hatott rám, jobban, mint Andy McDowell a drága reklámban.
5: Jó van, de az aranyérkenőcs is, az is már most.
0: Azt is próbáltam.
5: Na, és...
0: Mi? Semmi. Semmi. Igen, na jó. Mert az ember abból indul ki, nem úgy használjuk, Gyuri, hogy használtam aranyére 2 hónapig, és most eszembe jutott, hogy akkor a szememre is rakok.
1: Ha már ott jó volt.
6: Oda nem használt, megpróbálom, hát azt mondom, hogy
0: azt az applikátort csak letörlöm egy szalvétával.
1: Jaj, nem.
0: Gyuri. Katinka, mi a helyzet ezekkel az anti-aging készítményekkel, amik sokszor nem is krémek, hanem ilyen ampullák. Maga én is vettem ilyet, és ilyen kis cseppeket rakok ide-oda, de ott se érzed sem. Ja, jó, olyan kis helyes bársonyos a bőröm, szeretem magam fogdosni, de hogy más, más örömöm nincs. Hogy... és ez viszont drága. Tehát, hogy...
6: meg az enélkül is megy.
0: Igen. Szóval, hogy, hogy tudod, mire gondolok?
5: Hát ez sejtem. Na, tehát, hogy, hogy szerintem van értelme, de amit mondtál, puhább, sejmesebb a bőröd. Ennyi.
0: De ez az olívaolajtól is az. Tehát,
2: igen.
0: Hogyha, igen.
5: Igen, tehát, hogy nem feltétlenül kell nagyon drága krémeket használni, egy jó hidratáló legyen, egy jó lemosó, egy jó fényvédő, meg egy hidratáló, kész. Tehát, hogyha ez megvan, és akkor ezt még lehet cifrázni, de, de, de ez az alap, és ennek az lesz a lényege, hogy a bőröd az ellenállóbb legyen, és jól el tudja látni a saját funkcióját. Hogyha ebbe tudjuk támogatni a bőrünket, akkor készen vagyunk a kozmetikumokkal. Minden ezen túl már ott, ott szóval, hogy kérdőjel.
0: Hát igen, ez, ez az, amit mindig elfelejtünk, hogy a bőrünk egyébként nagyon jól működik magától. Tehát, hogy van...
2: én ezt próbálom használni. Tehát én nagyon próbálom, hogy ő magától...
0: Most az öntisztító funkcióját, a, azt a védőréteget, védőfilmet, vagy nem tudom, hogy mondják. De nem, Katinka, vagy, vagy most hülyeséget beszélek?
5: Hát de, de, ahogy ezt felejtjük el, hogy ez egy szerv, ami, ami egyébként tök jól működik akkor is, hogyha mi békén hagyjuk. Más különbség, hogy nagyon sok stressz éri a hétköznapokban, mert csak elmegy a busz előttünk, és akkor ami ránk megy meg, hát nyilván a környezetszennyezés, az UV-terhelés, tehát hogy, hogy van egy csomó minden, ami pusztítja, és amiben egy idő után kimerül és segítségre szorul, de hogy alapvetően tök jól működik, nem kell méregteleníteni, mert ez nem egy méregtelenítőszer, tudod, tehát hogy, hogy ez, ezek is ilyen rossz marketing fogások, nem, nem kell leszedni az elhalt hámsejteket, mert nyilván valamennyire, de hogy nem, nem kell állandóan lehántani a bőrünket, meg ezek a biztos láttatok ilyen influencereket, hogy fel kell, és akkor a szájtapasztól kezdve a fátyolmaszt keresztül, és hogy reggel így lehámozza magáról, mint a hagymának a héjait így leszedi, szóval, hogy, hogy ez, ez ő, tehát ennek semmi értelme nincs.
2: Én fenni. Most akartam venni a szemem alá, tudod, azt a valami tapaszt, olyan, mint a sebb tapaszt, hogy annak semmi értelme nincs, mert hogy más, tehát hogy nagyon sok mindenki használja, és azt hittem, hogy ez is valamire jó.
5: Az arra jó, hogyha valaki úgy kell föl reggel, hogy tiszta ödémás a szeme. Mert van, akinek brutálisan be tud ödémásodni az alsó-felső szemhéja, és akkor mondjuk egy ilyen tapasztal alszik, akkor ott a nyirokkeringés talán megtámogatja, mert ugye éjszaka, amikor fekszünk, nem pislogunk, és a pislogás az segíti a nyirokkeringésnek azt a funkcióját, hogy eltüntesse onnan az ödémát. Tehát ezért van az, hogy azoknak, akiknek ilyen a szemük, mondjuk már ilyen 11-12 körül, amikor pislogtak egy pár órát, akkor elkezd lemenni az ödémájuk. Tehát, hogyha ilyen típusú szemed van, akkor, akkor segíthet mondjuk azt, hogy magasabban van a párna, meg egy ilyen maszkot fölraksz. De, de ez sem tartható szerintem a mindennapokban. Tehát ez is olyan, hogy mondjuk tudom, hogy holnap reggel valahol meg kell jelenjek, és akkor alszom egy ilyen szemmaszkkal.
0: Na most már nem fogom tudni összegezni az egészet, de mindenki megjegyezte magának, hogy mi az, ami kell, kellhet, de rengeteg dolog nem szükséges. Nagyjából
2: nem? Összegez már így is, így van.
0: Na jó, Katinka, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad. Köszönjük szépen.
5: Én köszönöm. Sziasztok.
0: Köszi, szia, doktor. Pónyai Katinka bőrgyógyász, kozmetológus.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz, 6 perc múlva. Na, hát itt mindenki, ami szülinapunkra koncentrál és azt ünnepli, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Ma vagyunk 6 évesek. Ez a műsor, ez a Bocskor nevű című műsor itt a Retroban, ma 6 éves. Csak azért mondom, hogy aki később kapcsolta volna be és csodálkozik, hogy mi ez, sok-sok köszöntés akkor az ez. Bocsi for President, vannak pillanatok, amikor sírunk és vannak, amikor nevetünk. Maradjatok olyanok, amilyenek vagytok. Isten éltessen minden stábtagot Botond Bajáról.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
1: Boldog szülinapot nektek és Évinek, plusz ölelés egészségetekre, legyen az bármi, amit eztek isztok. Igen, sziasztok, boldog születésnapot kívánok, és köszönöm az elmúlt 6 évet, hogy feldobtátok a reggeleimet, jó egészséget kívánok, és maradok. Hűséges hallgatótok Szolnoki Mária. Puszi. Még egy sziasztok, boldog szülinapot kívánok, holnaptól kezdődjék, és izalommal várom a 6. évadot, öcsi a hűséges rajongót. Most 6 évet letoltunk, vagy most kezdődik a 6. év?
2: 7. év
1: következik.
3: Bizony. Igen. Hát 2020 óta vagyunk.
1: Én itt. Ezt nem tudom.
3: Hát is megújultatok, tudod velem.
1: Így igen. Van, megújultunk veled.
2: Becsempészt ezt a kártyát.
3: Muszáj volt, hogy valami szóljon már rólam is.
1: Persze, ja. Na jól van. Jó, Vágó Piros jön, ha jól tudom.
3: Igen, itt van már. Felvette a munkát el.
1: Felvette a munkát, igen. Elkészült hozzá a témát, tele van ötlettel.
3: Hát reméljük.
1: Na jó, szegény még hétvégén is dolgozik, hallottam, szenvéd itt a cukrászokkal, igen, rengeteget.
2: A konyhás műsorát.
3: És képzeljétek, leszek majd abban a műsorban is.
1: Mint?
3: Mint vendég.
1: Én értem, de mint tudok főzni.
3: Gasztrotündér.
1: Tudok főzni, de sportoló vagyok, vagy mi?
3: Mondom, gasztrotündér. Vagy gasztro angyal, vagy aminek akarod hívni. Gasztroév.
1: Mindegy név foglalt már szerintem, de mindegy is.
3: Nem vagyok.
1: És akkor elmondod, de mit? A receptekről beszélgettek?
3: Nem tudom, még csak időpontot egyeztettünk erről, de hogy hát persze, a receptjeimet, a kedvenc, nem tudom miket.
2: Kuglófodat.
3: Fogalmam sincs, nem tudom, hát csak meghívott. És nagyon örülök, hogy végre olyan oldalamat is elmondhatom, amire senki nem kíváncsi.
1: Én kíváncsi vagyok. Akarsz holnap a gasztró oldaladról beszélni? De második lettél a konyhafőnökben?
3: Ott is.
1: Ez, hogy ott is.
3: Hát mert életemben mindenhol második voltam, csak egyszer nyertem egy olimpiát.
1: Na jó, tehát akkor második lettél. Második. Na jó, az azt jelenti, hogy akkor már nagyon jól főzöl.
3: Hát jó, igen, azért az egy tévéműsor. De jól fűzök.
1: De ott megtanultál egy csomó mindent?
3: Nagyon sok mindent. Egyébként nagyon sok mindent, de hát én jártam egyébként séfhez, én jártam henteshez, tehát én ott egy nagyon
1: de a műsor komoly, miatt?
3: A műsor miatt, én nagyon
1: hát komoly... Hát akkor csomó mindent megtanultál.
3: Abszolút, tehát hogy nekem nagyon megy, és, de ezt az oldalamat soha nem kérdezik, mert tudod, azért ez egy unalmas, meg erre azért
1: ez iparága. Egyáltalán nem unalmas a gasztró, szerintem.
3: Hát de iparágak épültek fel, most én érted, elkezdek a Rácienővel beszélgetni ételekről, felesleges, hát ő is azt csinálja. Csak mi máshogy. Egyszerűen, házi nem, asszonyok.
1: Senki nem, de egyébként megnézni azt a műsort, ahogy te Rácz Jenőnek adsz tanácsokat.
2: Szerintem megpróbálnád amúgy.
3: Persze. Hát azért adnék neki.
1: Na jó van. Jön Vágó Piros, mindenkinek szép napot, és találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
6: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
7: Hát a 80-as maratonra.
6: 80 kilométer?
7: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
8: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
9: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
11: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
12: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
13: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
14: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
15: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
14: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Emelkedett a vadbalesetek száma, óriási sőrrablás volt Kaliforniában. A hidegfront sem hoz elnyűlést. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma, és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt. Ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
20: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
19: Már otthon lábadozik az a Gripen pilóta, aki egy kiképzési gyakorlat során katapultált és sérült meg, még a múlt héten. A pilóta sikeres gerincműtétje után elhagyhatta a kórházat. A baleset okát még vizsgálják. Elkötött egy kis repülőt, grippeneket riasztottak miatta, majd a kényszerleszállás után még egy autót is megpróbált elvinni egy 24 éves férfi. Egy ittas férfi szombaton a kalocsai repülőtérről vitte el a gépet, és Paks felé indult. A honvédség vadászgépeit is riasztották miatta. Végül Tolna vármegyében kényszerleszállást hajtott végre, majd egy segítségére siető autós járművét megpróbálta megszerezni. A rendőrök rövid időn belül elfogták, az esetben senki sem sérült meg. 50 ezer dobos sört loptak el egy kaliforniai elosztóközpontból. A csaknem 20 tonnás, mintegy 22 millió forintot érő rakomány két részletben tűnt el. Az egyik szállítmány nem érkezett meg Arizonába, a másikat pedig hamis papírokkal vitt el egy magát alvállalkozónak kiadó fuvarozó. A gyártó szeptember közepéig adott időt a tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák a sört. A cég szerint érthető ugyan a csábítás, de jobb lett volna becsületes úton hozzájutni az italhoz. Ma még sokat látjuk a napot, bár délutántól már záporok és zivatarok is lehetnek, főleg a Dunántúlon. Estétől azonban egyre több felé eredhet el az eső is. 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnapra viradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar is. Napközben viszont felszakadozhat a felhőzet, és újra kisüthet majd a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet. Majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, vágjunk bele augusztus utolsó napjába. Vágó Piros vagyok, és a következő 4 órát töltjük együtt, ahogy minden hétköznap szokott lenni. Érkezik majd Michel Teló, Sert is meghallgatjuk, kezdetnek Taylor Dane szól.

rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez is eljött, hát augusztus utolsó napja. Van, aki várja, hogy végre szeptember legyen, van, aki mondjuk kettős érzésekkel viseltetik az ősz iránt, van, akinek ez a kedvenc időszaka, szóval sokan sokféleképpen vélekedünk mindenről. Az viszont biztos, hogy holnaptól megint csak egy új időszámítás kezdődik, nagyon megérezzük majd a mindennapi menetben, úgyhogy ez a mai utolsó nap, ezt még amennyire lehet élvezzük ki a nagy hőséggel egyetemben. És akkor már is érkeznek a slágerek, a The Cooling-gal, a Wherever You Will Go. Itt lesz az Opus és a Life is Life koncert felvétele, a Right Said Fred pedig indítja a sort az I'm Too Sexy-vel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Zavartalan kékég most még az ország teljes területén, de a kertek alatt jár már a felfrissülést hozó hidegfront. Na jó, a kertek egy kicsit lehet, hogy túlzás, mert hogy éppen Csehország fölött tartózkodik a hidegfrontnak az első szakasza, ami majd valamikor, majd késő délután este felé éri el hazánkat északnyugati irányból, és aztán halad át szép lassan, lehűtve annyira a levegőt, hogy legalább így a hét hátralévő részében a munkanapokra, szeptember első napjaira csak ilyen 30 fok körüli hőmérsékleteket mérünk majd. De addig is még kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyár. És az előrejelzések szerint egyáltalán nem mondunk búcsút majd a kánikulának, mert hogy a hétvégére bizony visszatérnek a 30 fok fölötti maximumok. Tavaly egyébként a szeptember 5-ére vonatkozó napi rekord meg is dőlt 35,1 fokkal Kőrösladányban, hogy vajon idén mit hoz majd ez a nap, meglátjuk, addig viszont rengeteg slágert lejátszunk, mégiscsak belevágunk szeptemberbe is. Most pedig Bobby McFerrin Don't Worry Be Happy-jébe vágunk bele.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is közlekedési infókkal folytatjuk, ugyanis az M5-ösön Szeged felé Kiskunfélegyházánál egy kamion neki ütközött a szalagkorlátnak, a 108-as kilométernél csak a belső sáv járható. Szintén M5-ös, de az ellenkező irányban Budapest felé Újhartyán térségében is baleset történt. A torlódás itt meghaladja a 3 kilométert. Az M0-áson az M1-es felé a 26-os kilométer közelében még korábban 4 személyautó ütközött. Itt a forgalom a leálló sávban halad, a torlódás pedig meghaladja a 3 kilométert, úgyhogy sok türelmet kívánok mindenkinek. Köszönjük, ha küldik a közlekedési infókat. 0620-22-22-122. Jöjjön már is a Totó és a Hold the Line a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Igen, csak színes lesz az összeállítás a következő órában is. Szerepel majd többek között a Republik és a Szájjel Kismadár.
1: Szállj el, kismadár, nézd meg, hogy merre jár. Mondd el, hogy merre jár, ha tő.
0: És meghallgatjuk a rock történelem egyik igen fontos dalát is, Billy Idol-tól.
2: Well, it's I'm all night, you will let it get better.
0: A VH1 zenecsatorna beválasztotta ezt a dalt a világ 100 legjobb hard rock száma közé, és a refrén abszolút ikonikussá vált a popkultúra szerves részévé a More, More, More-ral. Ezt szerintem nem kell bemutatni a hallgatóinknak. Egyébként Billy Idol éppen a Rolling Stones-szal bulizott közösen egy rendezvényen, és már megvolt a dala, és itt fogyasztottak a Rolling Stones tagjai egy ilyen nevű bourbon whiskyt. Erről nevezte el Billy Idol a dalt Rebel jelnek. Az biztos minden esetre, hogy 11 óra után rögtön ezzel indítok a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hány óra?
5: Hajnal 2.
4: Megint nem alszol?
5: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
4: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
6: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Alszol?
6: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
10: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
11: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
12: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
11: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Szét.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi? Ne! Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrok egy bombát!
14: Szállás.hu. Úgyis te!
15: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
16: Forró hangulat tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
17: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauz utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
18: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: A reklám után...
15: Hírek a Retro Rádióban.
19: Béremelésre számíthatnak a tanítást segítő dolgozók. Műméz roppantja meg a méhészeket brüsszeli asszisztenciával. Front jön, záporokat hozhat az este.
20: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
19: Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a nagykanizsai Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón arról is beszélt, hogy sokkal többet kell költeni oktatásra és egészségügyre, csak így lehet sokkal sikeresebb az ország. Hozzátette, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítást segítők béremelésének ütemezését várható kezdőidőpontját. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások általános iskolásoknak arról, miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület programfelelősét Pintér Esztert hallják.
20: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. A cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, megértsék, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket és figyeljenek rá.
19: Az asszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek. Erről az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke beszélt. Bros Péter szerint a külpiacokon 30-40%-kal csökkentek az árak az Ázsiából tömegesen érkező műméz miatt, ami nem más, mint ipari édesítőszer. Ehhez képest az Unió szakbizottságában olyan kereskedőkre bízták a probléma megoldását, akik abból milliárd hogy nem méz van a piacon, írja az Infostart. Kiadták az Egyesült Államoknak a gyermekpornográfia miatt keresett magyar férfit. Győrben bujkált, ott kapták el. Floridába viszik, ahol egy büntetés végrehajtási intézetbe kerül. A 48 éves férfit évek óta körözték, több eljárás indult ellene gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. Napos meleg idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, a 30-35 fokos csúcsot késő este 17-27 fok követheti, és egy érkező front erős széllel záporokat, zivatarokat hozhat, leginkább a Dunántúlra, valamint a középső ország részbe. A meteorológiai ősz kezdetesen hoz fordulatot időjárásunkban, holnap szeptember 1-én is marad a változóan napos idő derűs órákkal, 26-32 fokkal, szerdán is nagyjából erre készülhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 3 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Könnyed popdal, mondjuk Rick Astley-től, vagy egy dadogós Break Scatman John-nal, és már is kezdünk egy fajsúlyos rockdallal, Billy Idol és a Rebel Yell szól a Retro Rádióban.

amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A holnap hajnal bizony fájni fog. Visszatérünk az igencsak korán kelő üzemmódba, már legalábbis azok, akiknek iskoláskorú gyermekük van, és lehet, hogy a nyár egy kicsit lazábban telt, lehet, hogy elég volt fél egy órával később kelni, de bizony ilyen szempontból érkezik a nagy változás, és a hétvégén pont kint ültem a teraszon, és elcsíptem a beszélgetést, hogy igen, és akkor be kell pakolni az iskolatáskába, és nem tudom, hát igen, készülünk most már egyre nagyobb gőzerővel, nem is csak az elmúlt napokban, de szerintem nagyon sokan az elmúlt hetekben ugye próbálnak mindent időben elintézni, hogy ne az utolsó pillanatra vagy azutánra maradjon egy csomó beszerzés. Sok erőt és lendületet kívánok a Retro Rádió hallgatóinak, amit én már is hozok, akár slágerekkel is. Száguldás, Porsche, szerelem, ez is szól, Bruno Mars is, meghallgatjuk Rick Astley-t, de most jöjjön a Backstreet Boys, Everybody slágere. Everybody.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az egyik legnépszerűbb szerelmet vallós lánykérős a dal Just the Way You Are Bruno Mars-tól. És lehet, hogy kicsit rizikósabb szeptemberben, vagy netán októberben esküvőt tartani, ugyanakkor legalább talán annak megvan az esélye, hogy az óriás meleget, a hőgutát elkerüljük, és a 40 fokokat. Persze lehet, hogy egy kiadósabb zápor esetleg megvicceli a násznépet, de tulajdonképpen szerintem ez az időszak csodálatos lehetőség, és biztos, hogy nagyon sokan ezért is várják az őszt, a következő időszakot, mert lehet, hogy éppen lagziuk lesz, vagy esküvőre hivatalosak, de még számtalan oka lehet annak, hogy miért várjuk ezt a következő néhány hetet, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy hallgatóinknak mi lesz a szuper a most következő hetekben, meséljenek nekünk, én pedig mesélek, hogy milyen slágerekkel folytatom. Machine Mouse fenn a csúcson, a Queennel pedig már is jön az I Want to Break Free a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is közlekedési infókkal folytatjuk, mert hogy az M5-ösön Budapest felé egyre rosszabb a helyzet, ahol Újhartyán térségében korábban baleset történt, még mindig tart a helyszínelés és a műszaki mentés, a torlódás pedig meghaladja a 8 kilométert. Sok türelmet kívánunk mindenkinek. Az M7-esen Budapest felé Szabadbattyánnál a sövényt vágják, itt is több kilométer hosszan alakul ki szakaszosan torlódás, illetve lassulás, úgyhogy itt pedig sok türelemmel vezessenek, és várjuk a közlekedési infókat is a 0620-22-22-122-n. A fiatal holland szaxis csaj Candy Dulfer és Dave Stewart közös slágere a Lily Was Here mindjárt, a No Mercy, Where Do You Go slágere után.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezek közül is folytatom majd Céline Dionnal is. És arra a kérdésünkre, hogy ki mit vár a következő időszakban, Szilvi ennyit írt: alig várom, hogy újra farmert húzhassak, már idejét sem tudom, mikor volt rajtam utoljára. És Szilvi, egyébként ebben teljesen igazad van, ha nem utaztam volna egy kicsit éjszakabbra, egy pár napra, akkor valószínűleg én se tudnám idejét sem megmondani, hogy mikor volt rajtam utoljára farmer. És hallgassuk meg akkor nyárzárásképpen a Fiestát a Bonitával. Végén hallgattam őket az óbudai nyárbúcsúztatáson, de akkor jöjjenek 12 után is a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Forró hangulat tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedakurt.
5: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondol.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgyis te.

0: a Reprop Kent a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
2: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Fox Post. Csomagküldés attózéig.
4: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
5: Változókori hőhullámok, alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül. A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
6: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztostársa. Változókor könnyedén. Remifemin plus fém tabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Hogyan legyen jobb az iskola, a diákok is szót kapnak. Nyugtaadatszolgáltatás egyelőre nem büntet a NAV. Malackák a 63-as úton, több órás mentő akció lehet. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola mindenki számára jobb helyé válna, nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. A szaktárca vezetője Nagy Kanizsán a Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón beszélt erről. Lannert Judit szerint első intézkedései is erről szóltak, megerősítették a szakmai és vezetői autonómiát, színesebb a taneszközkínálat, kevesebb az adminisztráció. És a folytatásban a diákoknak is lehetőség. Biztosítanak arra, hogy beleszóljanak a jövő formálásába. Az iskolakezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol. Ez derült ki egy friss felmérésből. Eszerint a füzetek, tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Műszaki eszközöket, telefont, laptopot viszont idén kevesebben szereznek be. Holnaptól a papíros és a számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A NAV azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Lincmájer Szilvia kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
11: A legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
10: Oldalára borult egy sertéseket szállító teherautó a 63-as úton Cecén. 100 jószág volt a raktérben, közülük mintegy 30-at tudtak azonnal kimenteni. Őket a tűzoltók őrzik az út mentén egy ideiglenesen elkerített területen. A többit akkor tudják majd kiemelni, ha a helyszínre ér egy daruskocsi és kerekeire állítja a szerelvényt. A műszaki mentés a katasztrófa védelem szerint 3-4 órát is igénybe vehet, addig teljes útzár lesz a 63-ason Cecén. Napos meleg idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, a 30-35 fokos csúcsot késő este 17-27 fok követheti, és egy érkező front erős széllel záporokat, zivatarokat hozhat, leginkább a Dunántúlra, valamint a középső ország részbe. A meteorológiai ősz kezdetesen hoz fordulatot időjárásunkban, holnap szeptember 1-én is marad a változóan napos idő derűs órákkal, 26-32 fokkal, szerdán is nagyjából erre készülhetünk.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Most már a hétfő délutánban segítjük át a hallgatóinkat remek zenékkel, például az Örök lánggal, a Bengals-től az Eternal Flame-et is játszom, de érkezzen Céline Dion, ahogy ígértem, a Mary Mary, Sandrával pedig kezdek, Vágó Piros vagyok, tartsanak velem!

0: Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Don't come easy to me. A 90-es.
1: Halla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Halla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Check it out, check it out.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt mondtam nyárzárás, de ha az időjárás nézzük, akkor bizony egyáltalán nem zárul, csak a meteorológiai nyár. És erre a napra létezik egy amolyan nem hivatalos világnap is, ez az Eat Outside Day, vagyis egyél kint a szabadban. És pont az a célja, hogy hát használjuk ki akkor ezt a nyárfarkát, és menjünk minél többet, együnk kint, terítsünk meg kint. Ez nálam egyébként alap. Tavasztól, őszig, amikor lehet, hogyha olyan az idő, akkor én nagyon szeretek kiülni, és lehet, hogy pont most lesz olyan az idő, mert végre mondjuk nem döglünk meg a 40 fokban, és igazából ennek most jön el az ideje. De meséljenek, hogy ki miért várja a következő időszakot, nevezzük ősznek, nevezzük szeptembernek, vagy nevezzük csak ennek a nyárvégi időszaknak. Meséljenek nekünk, mi pedig érkezünk a slágerekkel, a Bengals-szel, mindjárt jön az Eternal Flame, elsőként azonban Céline Dion énekel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sokakat lehet, hogy ténylegesen lehangol a nyár vége, más viszont lehet, hogy nagyon is várja a következő időszakot. Sőt, azt mondom, hogy mindig meg lehet találni valamit, ami jó, amit szerethetünk, ami miatt várhatjuk a következő heteket, és pont ezt kérdeztük hallgatóinktól, hogy kinek mit nyújt majd ez az elkövetkező időszak, következő néhány hét. Tündi például ezt írja, nincs nagy forróság, lehet menni kirándulni, nagyokat sétálni, és nekem is holnaptól egy kis nyaralás következik, hétvégén pedig Charlie koncert. Jó pihenést kíván nekem is egyébként, köszönöm, még odébb van az én kis nyúlfarknyi nyaralásom, de neked akkor jó pihenést, a Charlie koncertre pedig jó szórakozást. Varga Viktorral folytatjuk, lehet zöld az ég, és jöjjön a Bananarama Bills feldolgozása is.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ki miért várja a következő időszakot, ez a mai kérdésünk. Csak hogy kedvet csináljunk azért a szeptembernek és az őszi időszaknak. Pál Futár például ezt írta. Kész csók, a következő időre terveztem elindulni az El Camino portugál szakaszán. Már edzek rá, 10-15 kilométer, a hátamon a hátizsák. Jó, ki tudok fáradni. Szeptember 21-én szeretnék indulni. Oké. Akkor kívánom, hogy minden rendben legyen és sikerüljön is elindulni. Aztán Éva ezt írja, 2 hét múlva irány Hajdúszoboszló és ott Edda koncert. Ti pedig érezzétek ott is nagyon jól magatokat, a kérdés pedig továbbra is áll. Meséljenek, én pedig zenélek, már is a Culture Clubbal folytatjuk. Do you really want to hurt me?

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. 3 perc múlva 1 óra, mi pedig folytatjuk majd 1 óra után Dr. Albannal. És érkezik Kylie Minogue is. A 2000-es évek elejének egyik menő slágere, a Can't Get You Out of My Head, ezt is meghallgatjuk hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirke mell a Marneval-tól.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, na, istenél aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
1: Cedacur Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
6: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
8: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
9: Shell. Go well.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
11: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
12: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
13: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
12: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
14: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: A reklám után társadalmi célú reklám.
17: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
16: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Becsengetnek, idén is rendőröket vezényelnek az iskolákhoz. Fegyver és gumibot is volt az angyalföldi drogárusnál. Villámárvíz ölt a Grand Canyonban.
7: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést holnaptól az iskoláknál. Tavaly ennek is köszönhetően egyetlen baleset sem történt az oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezredes szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre.
9: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
7: A táplálkozással kapcsolatos szélsőségekkel és álhírekkel szemben indít új videósorozatot a Semmelweis Egyetem. Az elsők között az immunerősítésről lesz szó már most, például arról, miként turbózhatjuk fel a gyermekek szervezetét természetesen és költséghatékonyan a zavartalan iskolakezdéshez. Azt mondják, hogy a kampányszerű vitaminszedés helyett válasszuk inkább a natúrjoghurtot, a halat, a hüvelyeseket, és semmiképp se higgyünk a netet előzönlő táplálkozásra. Tudományi tanácsadóknak. Fegyvert, lőszert és drogot találtak egy budapesti férfi otthonában. Lakossági bejelentés után mentek ki razziázni a rendőrök. A környékbelieknek ugyanis feltűnt a nagy mozgás. Kábítószergyanús fehérport, elektromos sokkolót, gumibotot, készpénzt, 23 lőszert és egy működőképes lőfegyvert foglaltak le az angyalföldi otthonban. A bíróság elrendelte a 37 éves férfi letartóztatását. Tragikus villámárvíz volt a Grand Canyon Nemzeti Parkban az Egyesült Államokban. Egy ember meghalt, 15-öt még keresnek, csak nem 100 túrázót és kempingezőt viszont sikerült biztonságba helyezniük a mentőegységeknek Arizonában. A hirtelen jött, heves esőzés miatt léptek ki medrükből a patakok a térségben. Holnap már szeptember, de marad a nyár, mondom a részleteket. Napos meleg idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, a 30-35 fokos csúcsot késő este 17-27 fok követheti, és egy érkező front erős széllel záporokat, zivatarokat hozhat, leginkább a Dunántúlra, valamint a középső ország részbe. A meteorológiai ősz kezdetesen hoz fordulatot időjárásunkban, holnap szeptember 1-én is marad a változóan napos idő derűs órákkal, 26-32 fokkal, szerdán is nagyjából erre készülhetünk.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Egyik kollégánk úgy lépett be a szerkesztőség, hogy úristen, de meleg van kint, szóval kitartást erre a néhány órára. Este már érkezik majd a hidegfront, addig viszont jó sok slágert játszunk majd hallgatóinknak. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem, és nyitunk már is George Harrison-kát.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ki mit vár a következő időszakban? Ez a kérdésünk ma a hallgatóinktól, és kaptuk a következő üzenetet. Szia Piros, nekünk a következő napok esküvő, most péntek, és Nászutat tartogatnak. Bandi alias Szörmók és az Ara Zsike alias Pocak. Nagyon sok boldogságot, meg szuper Nászutat akkor nektek, és óriási bulit. Anti pedig ezt írta, a következő időszakban lesz a kislányom harmadik, a keresztfiam negyedik születésnapja, utána a szikszói gépész találkozó. Legyen bármilyen idő, várom őket. Szép napot, üdv Anti! Akkor jó szülinapozást, meg persze aztán nagyon jó gépész találkozót kívánok nektek. És a szervezéshez, munkához, bármihez jól jönnek a következő slágerek az Alcazarral, a Bestiákkal, az AC/DC-vel, Highway to Hell, és most jöjjön az Army of Lovers Crucified slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Tegnap este azért fogtam magam és elmentem egyet bringázni, csak nem néztem rá az órára, amikor indultam, úgyhogy még vissza se fordultam, amikor elkezdtem észlelni, hogy bizony-bizony már sokkal korábban sötétedik, mint mondjuk néhány héttel ezelőtt, ez teljesen normális. Talán ez az, amit kevésbé várunk ebben a következő időszakban, mert hogy ez volt a kérdésünk, hogy ki mit vár a következő néhány hétben. Egyébként érdekesség, hogy 71 évvel ezelőtt, pontosan a mai napon mutatták be a világ egyik első napelemes autóját. Egyetlen egy bibi volt vele, hogy ez az autó körülbelül 38 cm hosszú modell volt. Na jó, azóta azért valamennyire kinőtte magát ez a biznisz, de az biztos, hogy ugye június 21-e óta folyamatosan rövidülnek a nappalok, és ezt most már igencsak érezzük is majd, főleg az esti időszakban. Én viszont most még a délutánban járva minden jót kívánok a retro hallgatóknak. Folytassuk a Bon Jovival, Living on a Prayer!

0: dal.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy ki mit vár a következő időszakban, miért örül annak, hogy búcsút veszünk augusztusnak, és azért előbb-utóbb a nyárnak is. Ezt írja Fatime, holnap után Balaton. Ilyenkor már nincs nyüzsgés, forróság. Remélem sikerül fürdeni a Balcsiban, de ha nem, akkor elmegyünk csavarogni. Megnéztem, hogy most 23 és 25 fok között van a Balaton hőmérséklet, ami a zseniális, bár nyilván ez az érkező hidegfront majd alaposan felkavarja, és egy-két fokot biztosan hűt a vízen, de szerintem még simán fogtok tudni benne fürdeni. Többen írják, hogy irány szeptemberben a tenger, aztán azt írja Enikő, jön az én időm, a vénasszonyok nyara, élvezzük még a napmelegét, kívánok mindenkinek szép napokat. Úgy tudom, hogy az októberi melegebb időjárást hívják a vénasszonyok nyarának, de ettől függetlenül a szeptember is nagyon kellemes tud lenni. László pedig azt írja, utálom az ember hónapokat. Akkor jó, mert akkor az októbert szereted benne. Ez legalább mindenképpen pozitívum. Augusztus utolsó délutánján pedig folytassuk Blackkel, a Wonderful Life-val, szól majd Samirával a The Rain, és íme Kim Wilde és a UK már a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Dénes Tamás kollégám igazodva a nyári meleghez, rövid nadrágban, pólóban érkezett, bemosolygott már a stúdióba, vele tölthetik majd a következő 4 órát. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, és szuper augusztus utolsó napját kívánok mindenkinek. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Béremelést kapnak az oktatást segítő szakemberek, utolsó rohamra indulnak a szúnyogok ellen. Gyermekpornográfia Florida felé tart a magyar gyanúsított. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a nagykanizsai Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón arról is beszélt, hogy sokkal többet kell költeni oktatásra és egészségügyre, csak így lehet sokkal sikeresebb az ország. Hozzátette, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítást segítők béremelésének ütemezését várható kezdő időpontját. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások általános iskolásoknak arról, miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület programfelelősét Pintér Esztert hallják.
4: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, megértsék, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket és figyeljenek rá.
3: 4 megye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten, biológiai lárvagyérítést Győr-Moson-Sopron, valamint Pestvár megye déli részén, a Ráckevei Dunaágban végeznek, jelezte a katasztrófa védelem. A Tiszatónál a természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken a kifejlett szúnyogokat veszik célba. A lakott övezetekben platós kocsiról permeteznek, majd alacsony dózisban este éjszaka. A készítmény nem ártalmas sem az emberekre, sem a házi állatokra. Kiadták az Egyesült Államoknak a gyermekpornográfia miatt keresett magyar férfit. Győrben bujkált, ott kapták el. Floridába viszik, ahol egy büntetés végrehajtási intézetbe kerül. A 48 éves férfit évek óta körözték, több eljárás indult ellene gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda. Jön a front, mozgalmas lesz az éjszaka, mondom a részleteket. Kora estétől egyre több felhő érkezik fölénk, éjjel már sokfelé előfordulhat eső, zápor, helyenként intenzív zivatar. Gyorsan átvonul az országon a front, ezt mondják a meteorológusok. Utána napos, gyengén felhős idő következik, már számottevő csapadék nélkül, de élénk vagy erős széllel. 27 és 32 fok között alakulnak holnap a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint szerdán is ugyanez folytatódik mindenütt, talán egy-egy helyi záporral.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délután kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, az idei augusztus utolsó napján is a legnagyobb slágerek érkeznek. A Tankcsapdától egészen a Boniemig, rögtön a legelején.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: délután minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Tulajdonképpen sporthír is lehetne az, hogy elkezdődött a US Open teniszbajnokság, az egyik legnagyobbnak számító teniszbajnokság, ugye Grand Slamnek számít, de hát az sokkal érdekesebb, ami az első fordulóban történt, már is kibontom a sztorit, sosem történt még ilyen a 24-szeres Grand Slam győztes Novák Djokovic karrierjében, az első fordulóban vereséget szenvedett itt az amerikai nyílt bajnokságon, kapaszkodjanak 4 óra 40 perces csatában, ráadásul 2-1-es szett előnyről bukott egy argentin srác Navon ellen. Na most a dolog ott lesz érdekes, amikor a kőkemény, sokak szerint kíméletlen Novák Djokovic elsírja magát meccs közben. Akkor már lehetett tudni, hogy valami nem stimmel. Tudni kell róla, hogy 39 éves a szerb klasszis, és azt is tudni kell róla, hogy most már azért mutatkoznak jelek arra, hogy a karrierje vége felé van. Egész pontosan a 4 óra 40 perc után, ami hát én még így állva is nehezen bírnám, szóval ezt nyilatkozta. Azt hiszem nyilvánvaló volt, hogy szörnyen éreztem magam a pályán. Sajnos idén szinte végig hasonlóval küzdöttem. Hány ingerem volt, aztán az egész testem elkezdett összeomlani, görcsölt, fájt, minden bajom volt. Szóval ennyi. Bár hozzáteszem, kedves Novák Djokovic, hogy múltkor én is fociztam egy jót, és hát én az első percben már ugyanezt éreztem, de hát na, mondjuk azért, mert idősebb vagyok egy picivel, csak mondjuk ezért, jó? Na, akkor neked is, nekem is szóljon a folytatásban, majd a Moho Sapiens és a Boniem is. Előtt

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Run DMC vagy éppen a tankcsapda itt a Retro Rádióban, most pedig közlekedés. 5 perc múlva 3:43 lesz. M1-es autópálya főváros felé a terelésben, az erős forgalom miatt Bicske és a Nullás csomópont között a külső sávban. Lassulás, torlódás van, érdemes a belső átterelt sávot választani. Szintén M1-es Herceghalom és Bicske között a határ felé vezető oldalon korábban egy műszakhibás gépjármű vesztegelt a 33-as kilométernél. Megindult a forgalom, de így is 3 kilométeres a dugó. Hír még, hogy Tatabányánál az M1-esen Hegyeshalom felé az erős forgalom miatt torlódás alakult ki. A 4-es főúton Debrecen és Ebes között pedig két személygépjármű és egy tehergépjármű ütközött össze a 215-ös kilométernél. Itt a forgalom váltakozva alatt.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 4 perccel járunk most már 3:43 után. A folytatásban következzék a Flashdance egyik, hát legpattogosabb ütemű dala. Jön Michael Sembello és a Maniac, a megszállott vagy őrült, ha sránk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, robogjunk tovább, hiszen a következő órában is hozom a legnagyobb slágereket. Többek között a hazai választékból a Groove House dalát emelném ki.
1: Ha újra látom, hazudni vágyom, nem érdekel.
0: A külföldiek közül pedig egy igazi Queen klasszikus. De sok-sok nagy sláger vár még önökre. Tartsanak velem itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Simonyi Balázs, filmrendező, színész, fotográfus, újságíró, atléta, hosszú táv futó, ráadásul erről filmeket is készített, van is egy előadása hosszú táv címmel, elszántságról, kiégésről, a futásról, mint identitásról, Spartatlonról, Ultrabalatonról, nem csak futóknak. Balázs sokáig szinkron színészként dolgozott, Bart Simpsonnak például ő volt az első magyar hangja. Várunk mindenkit este 8-tól Simonyi Balázsról az Abaházi Presszóban. Itt a Retro Rádióban.
3: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Komoly kiadást jelent a családoknak az iskola kezdés, azbeszt szennyezés, Szombathely már döntött, nyugtaadatszolgáltatás, egyelőre nem bírságol a NAV. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola mindenki számára jobb helyé válna, nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. A szaktárca vezetője Nagy Kanizsán a Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón beszélt erről. Lannert Judit szerint első intézkedései is erről szóltak, megerősítették a szakmai és vezetői autonómiát, színesebb a taneszközkínálat, kevesebb az adminisztráció. És a folytatásban a diákoknak is lehetőség. Biztosítanak arra, hogy beleszóljanak a jövő formálásába. Az iskola kezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol. Ez derült ki egy friss felmérésből. Eszerint a füzetek, tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Műszaki eszközöket, telefont, laptopot viszont idén kevesebben szereznek be. Saját pénzből aszfaltozza le az Oladi plató azbeszt szennyezett utcáit Szombathely, erről döntött ma a város közgyűlése. Úgy 12 kilométeren szükséges ez, ami csak nem 1 milliárd forintba kerül. A helyhatóság Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszter ígérete alapján bízik abban, hogy a költségeket részben vagy egészben megtéríti a kormány által létrehozott azbesztmentesítési alap. Végül pedig a szennyező fizet elve alapján a kárt okozó osztrák bányát állják majd a cehet. Holnaptól a papíros és a számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A NAV azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Linzmeier Szilvia kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
5: A legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
4: Kora estétől egyre több felhő érkezik fölénk, éjjel már sokfelé előfordulhat eső, zápor, helyenként intenzív zivatar. Gyorsan átvonul az országon a front, ezt mondják a meteorológusok. Utána napos, gyengén felhős idő következik, már számottevő csapadék nélkül, de élénk vagy erős széllel. 27 és 32 fok között alakulnak holnap a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint szerdán is ugyanez folytatódik mindenütt, talán egy-egy helyi záporral.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Holnap szeptember 1-én elkezdődik az iskola. Tudom, hogy most sokan felszisztenek, hogy micsoda rohadék vagyok, hogy emlegetem, de hát a tények makas dolgok, bástyártás. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön ebben az órában Demién Ferenc vagy Natalie

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, és ha már elkövettem azt a szennyóságot, hogy ugye elmondtam, hogy holnap kezdődik hivatalosan is hazánkban az iskola, akkor azt is hozzá kell tegyem, hogy azért a Harry Potter szereplői szeptember 1-én indultak a londoni King's Cross pályaudvarról, ugye vissza a Hogwartsba, vagyis az ő iskolájukba, oda valahova a Skót hegyek közé, és hát ez most már tradíció, hogy Harry Potterrel együtt több ezren, több tízezren ott gyülekeznek szeptember 1-én a King's Cross pályaudvaron, hogy ők is a 9¾-es vágányon valahogy el tudjanak majd jutni Hogwartsba. Elég kemény, mert egyébként az angolok természetesen megszaglalták a biznisz részét mindennek, úgyhogy már be is mondja a hangos bemondó is, hogy hogy lehet a 9¾-es vágányra eljutni. Szóval igazi Harry Potter bulit csináltak ebből, pláne idén, hogy most már ugye sorozat is készül Harry Potter kalandjaiból. Mondanom sem kell, hogy ez most már a buli része lesz majd. Harry Potterről leszakadva, meg szeptember 1-éről, még augusztus 31-én jön majd a Dollyról vakációja, még fél napig tart, de előttük a Twisted Sisters, és most a Roxette Joyride érkezik itt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan játszom a Queen, illetve a Groovehouse nagyslágerét is majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 9 perccel járunk 3:30 után. Az M1-es autópályán a főváros felé a terelésben erős a forgalom Bicske és a Nullás csomópont között. Itt bizony torlódás alakult ki. Egyébként Bicske térségében az M1-esen hegyes halom felé az erős forgalom miatt szintén torlódás van. M6-os határ felé Ivándárda közelében egy teherautó a külső szalagkorlátnak ütközött a 203-as kilométernél. A gépjármű rakománya szétszóródott több száz méter hosszon a külső és leálló sávban. Itt időnként lassulás tapasztalható. Kecskemétnél az 5-ös főúton két személygépjármű ütközött a 80-as kilométernél a forgalom félpályán halad.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 2 perccel járunk, 3:44 után. A folytatásban egy igazi klasszikus a Queen-től, senki nem hitt benne, se a kiadó, se a promóterek, csak a Queen tagjai, és mennyire igazuk lett. Jön a Queen és a Bohemian Rhapsody a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben jelzem az M4-esen autózóknak, hogy ülő térségében az M4-esen Szolnok felé baleset történt a 28-as kilométernél, áll a forgalom mögötte 3 kilométeres a dugó. Menjünk tovább, hisz azért van olyan hely, ahol 220 fölé lehet nyomni a kilométer órát, ebben a Neoton segít majd. És hozom a 90-es évek végére a Galanát sikerét, a Freed from Desire-t is. Meg még egy egész csomó nagy slágert így hétfőn délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Rendőrök, polgárőrök segítik a biztonságos iskolakezdést. Megroppantja a méhészeket az ázsiai ipari műméz. Már a karácsonyra készülnek Rómában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést holnaptól az iskoláknál. Tavaly ennek is köszönhetően egyetlen baleset sem történt az oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezredes szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre. Főként, ha rollereznek, kerékpároznak.
4: Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. Legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
3: A táplálkozással kapcsolatos szélsőségekkel és álhírekkel szemben indít új videósorozatot a Semmelweis Egyetem. Az elsők között az immunerősítésről lesz szó már most, például arról, miként turbózhatjuk fel a gyermekek szervezetét természetesen és költséghatékonyan a zavartalan iskolakezdéshez. Azt mondják, hogy a kampányszerű vitaminszedés helyett válasszuk inkább a natúrjoghurtot, a halat, a hüvelyeseket, és semmiképp se higgyünk a netet előzönlő táplálkozás tudományi tanácsadóknak. Az asszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek. Erről az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke beszélt. Bros Péter szerint a külpiacokon 30-40%-kal csökkentek az árak, leginkább az Ázsiából tömegesen érkező műméz miatt, ami nem más, mint ipari édesítőszer. Ehhez képest az Unió szakbizottságában olyan kereskedőkre bízták a probléma megoldását, akik abból milliárdosok, hogy nem méz van a piacon, írja az Infostart. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az olasz főváros történelmi központjában. A szokásosnál korábban startolt, és egészen karácsonyig tart a fokozott rendőri jelenlét Róma szívében, ahol naponta több millióan fordulnak meg. Drogkereskedőkre, tolvajokra vadásznak az egyenruhások az úgynevezett vörös zónában. Emellett megpróbálják távol tartani a helyiektől és a turistáktól a kéregetőket, erőszakos zaklatókat. Kora estétől egyre több felhő érkezik fölénk, éjjel már sokfelé előfordulhat eső, zápor, helyenként intenzív zivatar. Gyorsan átvonul az országon a front, ezt mondják a meteorológusok. Utána napos, gyengén felhős idő következik, már számottevő csapadék nélkül, de élénk vagy erős széllel. 27 és 32 fok között alakulnak holnap a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint szerdán is ugyanez folytatódik mindenütt, talán egy-egy helyi záporral.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Hú, azért Attila itt az imént beszélt iskolakezdésről, meg karácsonyról picit összezavarodta. Maradjunk abban, hogy a nyár utolsó napjának délutánján is nyomom a nagy slágereket a mikrofonnál. Dénes Tamás érkezik, majd Horváth Csárli lép úgy, mint a Bengals a nyitány.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 6 perc múlva lesz délután fél öt a mikrofonnál. Dénes Tamás az Ausztrál Vogue magazin készített egy hosszabb interjút Kylie Minoggal, és ha már természetesen készített, akkor csinált egész csomó fotót az 58 éves sztárról, aki baromi jól néz ki. Hú, mindenféle ruhát fölvett ennek tiszteletére, hosszú feketét, meg rövid csipkéset, de hát még mindig piszonyok jól néz ki. Az énekesnő is persze elmesélte azt is, hogy milyen a kapcsolata egy másik ausztrál szépséggel, Margot Robbie színésznővel, miután találkoztak, leültek, megittak jó pár italt, és azóta az egyik legjobb barátnőjének tartja. Mesélt arról is, hogy bizony a 80-as évek végén, 90-es évek elején, amikor még jó kislányként jött el Ausztráliából, Angliában, bizony jó pár bulin részt vett, különösen Michael Hutchins-szal, az INXS énekesével, akkori párjával, azért volt egy-két durva buli, amin ott volt, manapság már kevésbé bulizik, viszont simán fölvette ugyanazt a ruhát, amivel a 80-as évek végén elkápráztatta a világot, és ez még mindig jó rá. Kylie-ról viszont kanyarodjunk Tina Turnerre és Eros Ramazzottira, mert hogy ők érkeznek a folytatásban a Cosa della Vitával itt a Retro-ra.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Mindjárt Brian Adams vagy a Magna Cum Laude itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 16 óra 39 perc van. Miki telefonált az imént, kamionos, és haladna Hegyeshalom felé, de nem tud. A kamionok azt mondja, csak állnak, és nem is tudja, hogy ott a nagy lejtőnél mi a probléma, de mindenki csak áll, most már több mint fél órája. Hát, ha valaki tudja a megoldást. Géza az oktató pedig a vonalban, ő az M4-esről jelentkezik. Szia!
2: Sziasztok! Hát nem jó hír sajnos, Gyömrőről jöttem át ülő felé a felüljáró rendszeren, és hát ahogy látom, teljes útzár van Pest irányából, az M4-esen mentőhelikopter, mentők, úgyhogy kifelé Pest irányából, Szolnok irányába a teljes útzár van, úgyhogy aki csak teheti, próbáljon vagy a régi 4-es felé kerülni, biztos, hogy valami szörnyűség támad. Amúgy egész reggel óta őrültek háza van, tehát gondolom, hogy mindenki visszajött már a szabadságról, egyebek, úgyhogy kérem, hogy vigyázzanak egymásra, mert hát mindenkit hazavár.
1: Köszönöm az információt!
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró

jövők legnagyobb slágerei retro. Rádió 3 perccel járunk, 3:45 után Tapolca és Tapolca Diszel között lezárták a 77-es főutat, mert erdőtűz van. Amíg nem oltják el a tüzet, addig nem lehet ott átmenni, kerülni. Nagyvázsony, Köveskád, Gyulakesz irányába lehet. Érkezett SMS-ben az információ hallgatónktól. Köszi! Cserébe Brian Adams és a Summer of 69 itt a Retro

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, úgy látszik most az M4-esen nem könnyű a közlekedés, ugye Üllő térségében Szolnok felé volt baleset, amiről az imént kaptunk jelentést. Most friss jelentés, szintén M4-es Törökszent Miklós és Kenderes között két kamion ütközött a 135-ös kilométernél, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére pályazárat vezettek be Budapest felé, még egyszer az M4-esen. Menjünk tovább, a következő órában ugyanis szerepet kap Szolnoki Péter egykori csapata, Bombon. Hozok egy régi nagy modern talking sikert is, a Sherry Sherry Lady. És még sok más nagy slágert az iskola kezdés előtti napon itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Simonyi Balázs, filmrendező, színész, fotográfus, újságíró, atléta, hosszú táv futó, ráadásul erről filmeket is készített, van is egy előadása hosszú táv címmel, elszántságról, kiégésről, a futásról, mint identitásról, spartatlonról, ultrabalatonról, nem csak futóknak. Balázs sokáig szinkron színészként dolgozott, Bart Simpsonnak például ő volt az első magyar hangja. Várunk mindenkit este 8-tól Simonyi Balázsral az Abaházi Presszóban. Itt a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
6: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.

0: megérkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
2: Shell. Go well.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
6: Hát a 80-as maratonra.
5: 80 kilométer?
6: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
7: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
8: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen nappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
9: Anya, arra gondoltam, rendet
10: raksz a szobádban.
9: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
10: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteink. Őszre is.
11: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Erősebb régiós összefogást sürget Magyar Péter. Gyorsan betelt az iskolában az erdőprogram. Radioaktív hulladék szivárog az Atlanti-óceánban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Erősebb régiós együttműködés sürgetett Magyar Péter. A miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon azt mondta, az Európai Unió túlságosan bürokratikus, és nagyobb figyelmet kell fordítani a versenyképességre. Szerinte az egyes térségek országai közösen eredményesebben képviselhetik érdekeiket Brüsszelben. Közép-Európában például már a régiós fővárosokat összekötő gyors vasutakról is egyeztetnek. Hozzátette, Magyarország konstruktív unió szereplő, de továbbra is kiáll a nemzeti érdekeiért. A gyorshajtók adták a legtöbb munkát a rendőröknek a budapesti nyári közlekedésbiztonsági ellenőrzéseken. Sok rossz műszaki állapotú vagy forgalomba már kivont járművet is találtak, és többen a biztonsági övet sem használták. A vakáció alatt 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneket, ahol sok gyermek fordul meg. Az iskola kezdés előtt arra kérik a szülőket, hogy beszéljék át gyermekeikkel, hogyan keljenek át biztonságosan az úttesten, és miként közlekedjenek a buszok, villamosok környezetében. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdőprogramra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások általános iskolásoknak arról, miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület program felelősét Pintér Esztert hallják.
16: Az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb szárazföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket és vigyázni és figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba, és felfedezzék magát az erdőt.
15: Radioaktív hulladék szivárog az Atlanti-óceán északkeleti részén. Az 50-es és a 90-es évek között mintegy 200 000 hulladékos hordót süllyesztettek a mélybe, mert úgy vélték, ez biztonságos. Már azonban több már erősen korrodálódott. Francia kutatók a hordók környékén a szokásosnál magasabb, de továbbra is alacsony sugárzást mértek. A begyűjtött mintákat most laborban vizsgálják. Holnap keleten még felhősebben indulhat a nap, a határ mentén eső vagy zápor is előfordulhat, de ez hamar megszűnhet. Később már mindenütt kisüthet a nap, és gomoly felhős, alapvetően száraz időre készülhetünk. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szerdán sok napsütés jöhet némi felhővel majd, estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig másutt is lehet eső. Csütörtökön aztán újra több napsütésre számíthatunk.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Az M6-os autópályán a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak, ezért a határ felé a forgalmat a szemközti oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az Útinform tájékoztatása szerint az M31-esen Nagytalcsa térségében az M3-as felé lezárták a külső sávot betontábla javítás miatt. A 24-es főúton Eger-Bakta és Eger között veszélyes fákat vágnak ki, a 31-es főúton Maglódnál pedig burkolatjavítás miatt napközben sávlezárás lassítja a közlekedést. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: 6 perc elmúlt délután 5 óra azon a napon, amit nevezünk nyugodtan a nyár utolsó napjának sajnos, és az iskola kezdés előtt néhány órával járunk. A mikrofonnál Dénes Tamás, csak azért is nagy slágerek ilyenkor, Anesthésiától egészen a repülőkig a Nyitányhoz.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 5 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, én pedig már is passzolom tovább a szót Pistinek, aki itt van a vonalban, és te az M4-esen közlekedsz, ugye, és láttad, hogy mi történt ott.
1: Igen, Üllőnél kanyarodtam fel az M4-esre Budapest felé, és láttam, hogy nagyon súlyos motorbaleset van, és sajnos már végig torlódott a 4-es vecsés közepéig.
0: De ez az M4-es?
1: Az M4-es, igen, a vecsés közepéig, de még szerintem a belvárosból is be fog érni, illetve a nullás déli szektora felé a lekanyarodó sáv is már végig föltorlódott, tehát óriási tumultusra lehet számítani, kerüljön, aki tudja, bármilyen úton, módon.
0: Aha, tehát az M4-esen, még egyszer akkor vecséstől kifelé.
1: M4-esen kifelé, vecséstől kifelé, Üllőn a gyömrői lehajtónál történt a baleset, motoros baleset van, nagyon súlyosnak néz ki, én amit egy pillanatra láttam az autóból, már akkor a mentők, rendőrség próbált odajutni a nagy dugóban, nem tudom, hogy ez hogy fog neki sikerülni.
0: Ajaj.
1: Remélem, hogy nem katasztrófával végződött a baleset.
0: Pisti, nagyon szépen köszönöm az információt, megyünk tovább repülőkkel, Modern Talkinggal és most Carlos Santanával itt a Retro Rádió.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Mike Oldfield-el vagy a Van Halennel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk. 2 perc múlva lesz 3:46, rengeteg közlekedési hírem van, mondom már is. Ráfutásos koccanások a 11-es úton Szentendre felőli oldalon, a Békás-Megyer tábla után, első lámpa után piroskának. Köszönöm az infót. Bea is jelentkezett. Sziasztok, baleset Budapesten a Dózsa-György út és az István utca kereszteződése után, a Dózsa-György út lezárva az István utcától a Tököli felé. Mindenkit balra terelnek az ajtós időre. Sorra hatalmas a dugó, kitartást mindenkinek, aki ott ül a dugóban. Bea, neked is köszönöm. Jönnek a további hírek az M4-esen, ugye 2 baleset is volt Üllőnél, Szolnok felé súlyos baleset a 28-as kilométernél, a forgalom egy sávon elindul, de több kilométeres még mindig a torlódás, és Törökszent Miklós és Kenderes között pedig 3 kamion ütközött az M4-esen, itt is pályazár van jelen pillanatban.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ne felejtsék, ma este 8-tól Alba házi presszó. Csabi ma esti vendége Simonyi Balázs lesz, aki többek között Bart Simpson első magyar hangja is volt, illetve többszörös Iron Man, egy nagyon érdekes figura este 8-tól itt a retro rádióban. Most pedig kezdődik a két órás kívánság műsor Nyerges Izával, és persze kell egy pasi is mellé, jön majd Ross Stewart. Én ezzel búcsúzom már, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 90 grammos szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
3: És az autó első a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
4: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
7: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
9: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
10: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
11: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.

0: érkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: A reklám után társadalmi célú reklám.
7: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Letartóztatták a kis repülőgépet elkötő férfit. Látványos égi négyest hoz majd a hajnal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkészült a belügyi berendezés javaslat csomagja. Puspai Gábor belügyminiszter közlése szerint emelnék a hivatásos és a rendvédelmi szerveknél dolgozó civilek fizetését, valamint bevezetnék a kiemelt településeken járó pótlékot. A tervek között a munkavállalók országon belüli költözését segítő intézkedések is szerepelnek. Konkrét összegeket csak a kormány döntése után közölnek. A tárcavezető szerint a korábbi egyszeri juttatások nem oldották meg a létszámhiányt. Országszerte csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Holnaptól a papíros és a számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A hatóság azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Linzmeier Szilvia, a kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
10: A legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
9: Letartóztatták a kis repülőgép tolvajt. A 24 éves férfi pilóta engedély nélkül szállt fel a kolocsai reptérről, majd a Paks térségébe repült. Gerjen közelében egy mezőn kényszerleszállást hajtott végre, könnyebben megsérült. Ezután megpróbálta elvenni a segítségére érkezők autóját, menekülni akart, de megakadályozták. A bíróság jármű önkényes elvétele és rablási kísérlet miatt egy hónapra elrendelte a letartóztatását. Látványos égi négyest hoz a hajnal jövő hétfőn. 5 óra körül a Holdcsarló, a Mars és az Ikrek két legfényesebb csillaga rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig alattuk a fényes Jupiter is feltűnhet. A Hold és a Mars következő hasonló együttállására az Ikrekben 2 évet kell várni. Másnap hajnalban a vékony Holdcsarló alatt a Mékas csillaghalmazt is megkereshetjük, ehhez azonban már elkelhet egy kézitávcső is. Holnap a keleti tájakon még maradhatnak reggeli felhők, sőt a határszélen egy-egy eső vagy zápor is előfordulhat. Napközben viszont ott is javulhat az idő, és egyre több felé átverti a főszerepet a napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. A csúcsértékek 27 és 32 fok között alakulhatnak. Szerdán napos, kellemes nyári időre készülhetünk, de estére nyugat felől már változhat a kép. Felhők érkezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon pedig zápor, zivatar is lehet. Csütörtökre ismét sokfelé kisüthet a nap.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Az M60-as autópályán az M6-os felé a Szederkény-Bój csomópont és az autópálya találkozása között csak a belső sáv járható, a Szajki pihenőhely sem használható, tájékoztatott az Útinform. Az M70-esen az M7-es irányába a belső sávot lezárták, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. A 2-es főúton Szendehelynél és Nagyoroszinál is burkolatjavítás van, utóbbi helyen jelzőlámpa irányítja a váltakozó forgalmat. Vezessenek óvatosan, jó utat, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Azok az urak legyenek elsőként résen a kívánság műsorban, akiket mackónak szokott becézni a párjuk, hiszen egy ilyen jellegű SMS jött, mindjárt fel is olvasom, Klaudiától kaptam. Én Nyerges Izabella vagyok, ez pedig a kívánság műsor rossz jó.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket az augusztus 31-i kívánságműsorban. Jaj, nagyon furcsa belegondolni, hogy ez az utolsó augusztusi kívánságműsorunk. Ma már a gyerekek korán kell, hogy lefeküdjenek, hiszen holnap szeptember 1-én indul nem csak az ősz, hanem az iskola, az óvoda, minden visszáll a normál kerékvágásba. Egész biztos vagyok benne, hogy ez az évszak is nagyon sok szépséget tartogat majd számunkra. Említettem Önöknek, hogy jött már SMS a kívánságműsornak. Claudia írta a legelsőt, párjának Mackónak szeretne egy meglepetést. Hello Izabella, azt üzenem a szerelmemnek. Kedves Mackó, ha most hallod ezt, tudd, hogy a te kis manód Claudia a teljes rádiót lefoglalta csak azért, hogy elmondja, hogy nagyon-nagyon szeret téged. És van itt még valaki, aki üzen neked, ő pedig nem más, mint a kisfiunk. Ő még nem tudja szavakkal elmondani, de én tudom, hogy már most nagyon szeret téged, és azt is tudja, hogy te vagy a világ legjobb apukája. Lehet, hogy a mai nap nehéz volt, de soha ne felejtsd el, hogy mi ketten itt vagyunk neked. Szeretünk, és te vagy nekünk a legfontosabb. Szeretünk, imádunk, Mackó, ezt fogalmazta meg, tehát Claudia szerintem nagyon szép, úgyhogy már egy ajándéksláger hiányzik csak, amivel még szebbé tesszük ennek a kis családnak az estéjét. Adam Lambert, nektek énekel Mackó és Claudia.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Itt a kívánság műsor elején úgy látszik, hogy az SMS-ezők aktívabbak egy picit, de én természetesen szeretettel várom a hívásokat is, beszélgessünk egy jót augusztus utolsó napján. Kedves Izus, én azt tapasztaltam ma reggel, hogy annyira sötét volt, amikor dolgozni mentem hajnalban, hogy lámpát kellett kapcsolnom a lépcsőházban. Úgyhogy az a véleményem, hogy az esti korán sötétedésnél, ami hamarosan már megérkezik, csak a hajnali későn világosodás a rosszabb. Holnap indul a szeptember, én ennek annyira nem örülök, de jövő héten mégis lesz valami, amit nagyon-nagyon várok. A munkám mellett ugyanis a másik nagy szerelem, a fotózás is beköszönt az életembe. Egy jó kis fotótábor lesz, klassz emberekkel, sok mókával. Engem Barbinak hívnak, és most itt a kívánság műsorban szeretnék küldeni egy slágert mindenkinek, aki ott lesz ebben a jövő heti fotótáborban. Tehát mégiscsak tartogat számunkra valami igazán szuper jó dolgot az ősz megérkezése. Hát persze, Barbie, köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt a történetet, szuper jó fotózást nektek, és igen, ugyanez a véleményem, attól, hogy holnap szeptember 1-e lesz, azért még nem köszönt be a világ vége, sőt, az ősz is tartogat egy csomó izgalmas dolgot számunkra, majd mindjárt mesélek róla, hogy én például mit szeretek benne nagyon. Előtte viszont még itt a Gypsy Kings és a Bamboléó a kívánság műsorban a fotótábor.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Feldobom egy kifejezetten pörgős slágerrel azokat, akik picit szomorkodnak, amiatt, hogy ma már augusztus 31-e van, és búcsút kell intenünk a nyárnak. Jön a Yellow és a The Race, vagyis a verseny. És jön néhány gondolat azzal kapcsolatban, hogy én mit szeretek az őszben, hiszen erről is beszélgettünk ma már. Hát én a sütőtököt, azt nagyon imádom. Önmagában is, meg mindenféle ételt, amit lehet belőle csinálni. Imádom a színét, a zamatát, az illatát, úgy, ahogy van. És a másik dolog pedig a színpompa, ami össze szerintem gyönyörű, amikor még nincs nagyon hideg, elég egy pulcsi a kirándulás alatt, és sétálunk az erdőben, és gyűjtjük a gyönyörű szép színes lehullott fa leveleket, amiket le is lehet préselni. Na hát ez kifejezetten szép. Nyáron azért nincs ekkora színpompa. Nos, remélem, hogy sikerült kedvet csinálnom a holnapi szeptember 1-jéhez. Ez a Kívánság műsor, ahol szeretettel várom a hívásaikat és az SMS-eiket is. Szia, kedves Izabella, én Szabó Izabellának üzenem, hogy szeretem, és remélem, hogy valamikor megbocsát. Kedves Iza, kérlek, olvasd be Lilinek, hogy örökké szeretni fogom, örökre együtt. Itt azt hiszem, hogy nincs aláírás, de azért remélem, hogy célba talál az üzenet. És itt van velem valaki, aki azt írja, kedves Retro Rádió, szeptember 4-én lesz a lányomék templomi esküvője, és aztán 19-én a polgári esküvő, illetve a lakodalom, úgyhogy én most nekik szeretnék egy szuper jó retro slágert küldeni. Üzenem nekik, hogy sok boldogságot előre is, és nagyon, de nagyon szeretem őket. Itt a Yellow és a The Race, én pedig várom önöket a 0620 22 22 122-es számon, hívjanak fel, és beszélgessünk egy jót.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok, Ön a kívánság műsort hívta.
1: Jó estét kívánok, Bódai Zsolt vagyok.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni, és honnan telefonál?
1: Gyarmatról telefonálok, az Győr-Sopron megyében van, csak egy sima gyarmat, tehát nem Ráva gyarmat, hanem ilyennel keverendő. Az osztálytársaimnak szeretnék, akik 1987-ben végeztek a VPGP szakmunkás képzőbe, egy számot kérni.
0: Mit szeretne nekik üzenni, mik a kedves gondolatai számukra?
1: Azt szeretném nekik üzenni, hogy a lakhelyékhöz legközelebbi osztálytársukkal vegyék fel a kapcsolatot, ugyanis egy 40 éves évfordulót szeretnénk osztálytalálkozóba rendezni, és mindenki szeretettel várunk.
0: Nagyon jó lenne, ha összejönne, és mikorra terveznék? Jövőre esetleg?
1: November 21-én lenne, délután fél egykor találkoznánk a VP városi bolt előtt, ahol az iskola előtt volt egy bolt, ott lenne a találkozó.
0: Jó, remélem, hogy sokan hallják most ezt, és sokan felveszik a kapcsolatot az osztálytársakkal, és minél többen ott lesznek, érezzék magukat szuper jól.
1: Nagyon szépen köszönöm, további szép estét.
0: Önnek is jön az ajándéksláger, mert anélkül senki sem távozik a kívánság műsorból. Ez a Salt and Pepper és a Push It, egy kifejezetten pörgős sláger azoknak, akik esetleg még munkában vannak, és muszáj ébren maradniuk.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Újabb SMS érkezett a kívánság műsornak. Szia Izabella, Lenke vagyok, és a következő számot neked szeretném küldeni. De aranyos vagy, köszönöm szépen. Erika pedig azt írja, hello Ízus, az anyukámnak a hétvégén ünnepeltük a 70. születésnapját, ma pedig névnapunk van, úgyhogy boldog névnapot kívánok. Tisza Dorogmára, a lánya Erika aláírással érkezett az SMS. Kedves Ízus, én az anyukámat és a nővéremet szeretném meglepni egy szép számmal, itt nincs aláírás, viszont van velem valaki a vonalban. Haló, haló, ez a kívánság műsor.
1: Napot, Horváth Zoltán vagyok, Lövőről.
0: És kinek szeretném meglepetést küldeni?
1: Itt vagyok a focipályán két barátomnak.
0: Jó, őket hogy hívják?
1: Marci és Beni.
0: Mit szeretnél a srácoknak üzenni néhány mondatban, mik a kedves gondolataid számukra?
1: Jó iskolát és jó tanulók legyenek.
0: Neked is sikeres iskolakezdést, holnap indul, ugye?
1: Igen.
0: Melyik suliba jársz és hányadik osztályos leszel?
1: Lövőibe és ötödikes.
0: És melyik a kedvenc tantárgyad, mi az, amit vársz már egy picit?
1: Egyiket se.
0: Egyiket se szereted, míg a tesit sem?
1: Nem.
0: És mi leszel, ha nagy leszel akkor így, hogyha nem szeretsz tanulni?
1: Nem tudom.
0: Jó ég tudja. Na hát bízunk benne, hogy hát ha lesz valami olyan szuper tanár, aki megszeretteti veled a tantárgyát, és akkor azon az irányvonalon el tudsz majd indulni. Azért én attól függetlenül, hogy nem csíped annyira a sulit, sikeres fél évet kívánok neked, vagy tanévet, jó?
1: Köszönöm.
0: Én is, hogy hívtál, aranyos vagy nagyon. A Menetwork és a Down Under neked és a barátaidnak szól a hírek után.

0: Ez a kívánság műsor, ahol este 8-ig még elérnek. Szeretettel várom a hívásaikat a 0620-22-22-122-es számon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól Z-ig.
4: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
6: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
7: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.

0: érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Lendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveged akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüvegelő fizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu. Úgyis tett!
4: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
5: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Béremelést kaptak az oktatást segítő szakemberek, rendőrök és polgárőrök vigyázzák az iskolák környékét. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Unióban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A kritikus gondolkodás megtanítása az iskola egyik legfontosabb feladata, jelentette ki Magyar Péter az országos tanévnyitón Nagykanizsán. A miniszterelnök szerint többet kell fordítani az oktatásra, és hamarosan bejelentik a tanítást segítő béremelésének ütemezését is. Lannert Judit oktatási miniszter pedig arról beszélt, hogy nagyobb teret adnának a diákok kreativitásának, miközben tovább csökkentenék az iskolák adminisztrációs terheit. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést az iskoláknál. Tavaly ennek is köszönhetően egyetlen baleset sem történt oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezredes szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre, főként ha rollereznek, bicikliznek.
10: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt a gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fény visszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
9: Egyszeri rezsitámogatást kaphatnak az egyházi iskolák. A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet tervezet alapján októberben diákonként 26 000 forintot utalnának az energia, víz és csatorna díjak emelkedése miatt. A támogatást az állami intézményeknek járó energiakompenzációhoz hasonlóan biztosítanák. A tervezetet szeptember 8-áig lehet véleményezni. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint ez valamivel kevesebb az egy évvel korábbinál, a termelés 6%-át pedig alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú italok adták. A legtöbb sört Németországban főzték, Spanyolország és Lengyelország előtt. Ez a három ország egyébként az összes uniós sör csak nem felét állította elő. Magyarországon 502 millió liter készült, ezzel hazánk az uniós rangsor 13. helyén végzett. Holnap keleten még felhősebben indulhat a nap, a határ mentén eső vagy zápor is előfordulhat, de ez hamar megszűnhet. Később már mindenütt kisüthet a nap, és gomoly felhős, alapvetően száraz időre készülhetünk. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szerdán sok napsütés jöhet némi felhővel majd, estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig másutt is lehet eső. Csütörtökön aztán újra több napsütésre számíthatunk.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Az M3-as autópályán Bag és 60 között mindkét irányban lezárták a belső sávot, Gyöngyös térségében pedig újabb terelés lassítja a közlekedést. A 13-as főúton a Monostori hídon javítás miatt útszűkület és sebességkorlátozás van érvényben. Az Útinform tájékoztatása szerint a 61-es főúton Tüskebe területén aszfaltoznak, ezért félpályás lezárás mellett jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A 71-es főúton Paloznaknál pedig hídépítés miatt váltakozó irányban lehet haladni. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: Anya-banya aláírással érkezett a következő SMS a kívánság műsornak. Szervusz Izabella, én a 9 éves kisfiamat szeretném meglepni azzal az üzenettel, hogy nagyon, de nagyon szeretem. Az ajándék slágerről a Man at Work, gondoskodik-e nyerges, Izabella vagyok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, a Retro Rádió üzenőműsora, ahol önök meglephetik azokat, akiket igazán szeretnek. Hello Izós, Elvis vagyok Komlóról, nagyon-nagyon dolgozok ebben a pillanatban, úgyhogy szeretnék kérni egy szuper jó slágert saját magamnak. Hálás köszönet érte. Kedves Iza, én Zsolti vagyok, és Alexandrának szeretnék kérni egy szerelmes számot, üzenem neki, hogy nagyon, de nagyon szeretem. És itt van velem Gábor is, aki a következő üzenetet fogalmazta meg. Hello Izabella, én hamarosan a 45. születésnapomat fogom ünnepelni, és borzasztóan izgulok, és egy picit be is vagyok tojcizva, mert hogy egy tandemugrást kértem születésnapomra, de remélem, hogy minden rendben lesz, és a tandemugráson kívül szeretnék magamnak egy slágert a Retro Rádió kívánság műsorában is. Gábor, boldog szülinapot, Isten éltessen! Mike Posner neked is énekel majd, ez a Cooler Than Me, én pedig a 0620-22-22-122-es számon este 8-ig vagyok elérhető. Írjanak, hívjanak bátran!

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, ahol meglephetik a szeretteiket néhány kedves gondolattal, én pedig játszom hozzá egy ajándékslágert is. Hello Jézus, én Liechtenstein Zsófia vagyok, és az anyukámat szeretném meglepni egy szuper jó számmal, mert névnapja van, köszönöm szépen. Edith pedig így fogalmaz, hello, a páromat lepném meg. Az egyéves évfordulónkat ünnepeljük most. Azt üzenem neki, hogy mindennél jobban szeretem. Őt Józsinak hívják, én pedig Edith vagyok. Sok boldogságot nektek! Van velem valaki a vonalban is. Jó estét kívánok, halló, halló!
1: Jó estét, Vivien vagyok.
0: Honnan telefonálsz nekünk?
1: Pécs.
0: Kit szeretnél meglepni, Vivien?
1: A két kis tesómat.
0: Jó, hogy hívják őket?
1: Mirko és Martin.
0: Oké, és mit szeretnél nekik üzenni, mik a kedves gondolataid számukra?
1: Nagyon kedvesek és nagyon cukik, és nagyon szófogadóak, és tényleg nagyon kedvesek. Imádom őket.
0: Oké, és hány évesek ők egyébként, és rólad mit kell tudnunk? Mesélj picit magadról is.
1: A Martin az 3 éves, a Mirko pedig 5 éves, és én pedig 11 vagyok, és ez sokszor hallgatom a Retro Rádiót.
0: Jó, cuki vagy nagyon, és a holnapi nappal kapcsolatban mit kell tudnunk? Hova jársz? Suliba? Várod-e már az iskola kezdést?
1: Hát, egy kicsit várom az iskola kezdést, és a belvárosi általános iskolába járok.
0: És mi miatt várod? Mi lesz benne a legjobb?
1: Az, hogy találkozok az osztálytársaimmal.
0: Ez izgalmas, szerintem, és kívánom, hogy sikerüljön szuper jól a következő sulis tanéved. Minden jót! Az AH-val és a TKMI-vel köszöntelek téged és a családtagjaidat a kívánság műsorban.

Gerei Retro Rádió. Van egy SMS üzenetem. Hello Izabella, én nem kérek most számot tőled, egyszerűen csak egy apróságot. Kérlek, olvasd be Peti Győrből, imádja Sejpítős Szilvit Pesten. Kispesten a Bem utcában. Köszönöm, ha beolvasod. Hello Izabella, én Ceglédre küldenék egy számot a Kókusz Kft-nek. Boglárkának egy nagyon pörgős számot, azt üzenem neki, hogy húzzon bele a munkába, előre is köszönöm. A 0620-22-22-122-es számon este 8-ig még elérnek, és holnap is lesz kívánságműsor, ha valaki nem jut be, nehogy szomorú legyen, egyszerűen csak annyi a dolga, hogy holnap visszacsörög. Az Exotic és a Trabant szól a Retro Rádióban, ezzel kívánok kitartást mindenkinek, aki még dolgozik.

0: slágerei, Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, ahol önök üzennek néhány kedves gondolatot azoknak, akiket igazán szeretnek, akikre ma sokat gondoltak. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Én Veszprémbe az unokámat és a lányomat szeretném felköszönteni, ugyanis augusztusban volt a születésnapjuk. Az unokám 18 éves lett, a lányom meg annyi, amennyi, tehát valami szép számot szeretnék nekik küldeni, és Isten éltesse őket sokáig.
0: Jó, nagyon kedves, és én kivel beszélek, mi az ön keresztneve?
1: Én Bence Mária vagyok.
0: Marika, oké, és van-e még néhány kedves gondolat, amit nekik üzenne? Mik a kedves gondolatai?
1: Hát, hogy legyenek mindig egészségesek, és legyenek jók.
0: Így is van, ez a legfontosabb. Örülök, hogy beszéltünk, érkezik az ajándéksláger is, ez a Train és a Drive-By a kívánság műsor.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egy újabb szülinapos van velünk a kívánság műsorban, Hello Jézus. Az anyukám a 76. születésnapját ünneplén, ezért szeretnék számot kérni. Üzenem neki, hogy

0: köszönök mindent, és nagyon, de nagyon szeretem. Van velem valaki a vonalban is, jó estét kívánok!
1: Szia, jó estét, Éva vagyok, és a fiacskámnak, Oláh Izidornak ma van a szülinapja, ma lesz 15 éves. Neki szeretnék egy szép, pörgős szülinapi dalt kérni.
0: Igen.
1: Azt üzenem neki, hogy az egész család nagyon-nagyon sok boldog szülinapot kíván neki. Sok sikert most lesz 8-os a továbbiakban, és minden jót kívánunk neki, hogy minden álma és vágya teljesüljön.
0: Jó, és személyesen hogyan fogtok ünnepelni? Lesz egy kis közös sütizés, tortázás?
1: Igen, lesz egy kis tortázás, gyerekpesgőzés.
0: Nagyon jó bulit nektek, és akkor holnap suli ezek szerint?
1: Igen, holnap iskola.
0: Szegény, akkor nem tud sokáig fennmaradni, igaz?
1: Hát nem.
0: És várja már egyébként, hogy találkozzon a pajtásaival?
1: Várja is, meg nem is.
0: Meg nem is.
1: Elkezdett zenét tanulni is, úgyhogy.
0: Nagyon jó, hát akkor egy nagyon sikeres fél évet és boldog születésnapot kívánok én is az ünnepeltnek.
1: Köszönjük szépen.
0: Én is, hogy hívtál, jön az ajándékslá. Amiről a Dire Straits gondoskodik, ez a Walk of Life.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez még mindig a kívánság műsor. 8-ig az Abaházi Presszóig meg tudják lepni azokat, akik igazán fontosak. Edina keresett fel, szervusz Izabella, a Bencének a 25. születésnapjára küldenék egy szuper jó számot. Ezzel kívánnék neki boldog születésnapot. Köszönöm, tesója Edina, aláírással jött tehát az SMS. Hello Izabella, én Saci vagyok. Ma van a 35. házassági évfordulónk. A férjemnek, Lacinak üzenem, hogy nagyon, de nagyon szeretem. Köszönöm az elmúlt éveket, és remélem, hogy még sok boldog év vár ránk szeretetben. Sok boldogságot kívánok én is nektek egy szuper jó retro slágerrel, Saci, amit ezúttal az Abba ad elő.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Kezdtünk az utolsó beszélgetéshez a Kívánság műsorban, de ígérem, hogy holnap is jövök, és akkor is folytatjuk. Halló, halló!
1: Jó estét kívánok, kedves Izabella, Margó vagyok, Jászberényből.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni a műsorban?
1: Egy nagyon kedves rokonunk, Szivágyi Zoli, Szegeden, ma 70 éves, és neki szeretnénk egy óriási virtuális ölelést küldeni.
0: Mik a kedves gondolatai, amit az ünnepeltnek üzenne?
1: Maradjon örök fiatal, mint amilyen most, és még ünnepeljen nagyon sok-sok boldog szülinapot szeretett családja körében. Innen Jászberényből szurkolunk, ő meg ünnepeljen.
0: Jó bulit és jó egészséget kívánok én magam is, az ajándékslágerről pedig a Zanzibár fog gondoskodni, jön a Nem vagyok tökéletes, ami azt hiszem, hogy minden élő ember ezen a világon igaz. Ez a sláger már a Szabaházi Presszó nyitánya is egyben. Nagy öröm volt ma önökkel kívánság műsorozni, és hát holnap, szeptember 1-én a suli kezdés napján ismét itt leszek este 6 órakor, várom a hívásokat és az SMS-eket. Most jó szórakozást a Szabaházi Presszóhoz. Puszi, Nyerges, Izabellát hallották a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Erősebb régiós összefogást sürget Magyar Péter. Gyorsan betelt az iskolában az erdőprogram, radioaktív hulladék szivárog az Atlanti-óceánban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Erősebb régiós együttműködés sürgetett Magyar Péter. A miniszterelnök a Bledi stratégiai fórumon azt mondta, az Európai Unió túlságosan bürokratikus, és nagyobb figyelmet kell fordítani a versenyképességre. Szerinte az egyes térségek országai közösen eredményesebben képviselhetik érdekeiket Brüsszelben. Közép-Európában például már a régiós fővárosokat összekötő gyorsvasutakról is egyeztetnek. Hozzátette, Magyarország konstruktív unió szereplő, de továbbra is kiáll a nemzeti érdekeiért. A gyorshajtók adták a legtöbb munkát a rendőröknek a budapesti nyári közlekedés biztonsági ellenőrzéseken. Sok rossz műszaki állapotú vagy forgalomba már kivont járművet is találtak, és többen a biztonsági övet sem használták. A vakáció alatt 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneket, ahol sok gyermek fordul meg. Az iskola kezdés előtt arra kérik a szülőket, hogy beszéljék át gyermekeikkel, hogyan keljenek át biztonságosan az úttesten, és miként közlekedjenek a buszok, villamosok környezetében. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások általános iskolásoknak arról, miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület program felelősét Pintér Esztert hallják.
5: Az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb szárazföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket és vigyázni is figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba, és felfedezzék magát az erdőt.
4: Radioaktív hulladék szivárog az Atlanti-óceán északkeleti részén. Az 50-es és a 90-es évek között mintegy 200 000 hulladékos hordót süllyesztettek a mélybe, mert úgy vélték, ez biztonságos. Már azonban több már erősen korrodálódott. Francia kutatók a hordók környékén a szokásosnál magasabb, de továbbra is alacsony sugárzást mértek. A begyűjtött mintákat most laborban vizsgálják. Holnap a keleti tájakon még maradhatnak reggeli felhők, sőt a határszélen egy-egy eső vagy zápor is előfordulhat. Napközben viszont ott is javulhat az idő, és egyre több felé átveheti a főszerepet a napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. A csúcsértékek 27 és 32 fok között alakulhatnak. Szerdán napos, kellemes nyári időre készülhetünk, de estére nyugat felől már változhat a kép. Felhők érkezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon pedig zápor, zivatar is lehet. Csütörtökre ismét sokfelé kisüthet a nap.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma estére van egy jelszavunk. Hosszú táv vendégem, hosszú táv futó, filmkészítő, egykori szinkronhang, Simonyi Balázs. Töltöm az italt, indítom a zenét, és rövidesen kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég.
1: Mai beszélgető társam Simonyi Balázs. Hello, üdvözöllek.
2: Szia, és mindenkit üdvözlök én is.
1: Most megpróbálom mondani a titutosokat, hogy ha mindennel foglalkozunk, akkor nem lesz elég a műsoridő, mert filmrendező vagy filmkészítő vagy ultrafutó, egykori szinkronhang, de ezt majd mindjárt megbeszéljük, hogy ez régi vagy új, fotográfus, újságíró, atléta, mit hagytam ki?
2: Most legújabban PhD, posztdoktori kutató.
1: Ráadásul.
2: Figyelj. Zenebohóc.
1: Zenebohóc? Hát ja, tényleg, mert hogy még zenekarod is volt, vagy van, vagy nem tudom, hogy ezzel most hogy állunk. De ezeken most végig fogunk menni. Azért kezdjük a szinkronizálással, mert hogy talán az jött legelőször az életedbe, talán 5 éves voltál, amikor már szinkronizáltál?
2: 5, igen, most ünneplem így kb. A 85, tehát akkor 41. jubileumot.
1: De az hogy jött?
2: Volt annak idején, az idősebbek emlékeznek, a Vitrai Tamásnak egy önjelölt című műsora. Igen. Az a korabeli X-faktor volt, így boldog-boldog bármivel jelentkezhetett, és ilyen nagyobb megyeszékhelyeken, meg városokban volt TV-felvétel, élő közvetítés, és a közönség volt a zsűri. Uh-huh. Aki matricát talált a széke alatt, az kiment előre, és ha untak egy produkciót, akkor fölkapcsoltak egy lámpát az asztalon, ami állt előttük. És annak időarányában lehetett pénzt nyerni. De minden nótaénekes, tánccsoport, mesemondó kisfiú, ez voltam én, meg beatzenés, tudod, ez a Dinnyés József féle bolbít, meg minden volt, és akkor ott megláttak, akkoriban ment a Geszti Péteri generáció, ugye a szinkronból mutáltak, kamaszottak, és kerestek fiatal hangokat. Hmm. És behívtak próbafelvétel, még nem tudtam olvasni csak a nagy betűket, mint itt az, hogy minden idők legnagyobb slágerei. Aha. És ott ragadtam, blattolni megtanultam, meg egy csomó mindent, a pénzértékét, a munkaértékét.
1: De várj, neked voltak a felmenőid között művészek, vagy bárki, aki filmmel, színészettel foglalkozott?
2: Nem. Mondta Cicero, Homo Novus, tehát az, aki első generációs értelmiségi kb. Mármint nem, ez nem igaz, de művész egyáltalán nem volt, aha, de hát ez nem is művészet igazából, de mondjuk, ja, média, vagy film, vagy ilyesminek lehet nevezni. Hát ott, ha ügyes az ember, akkor ott ragadt. Nagyon sokféle gyerek érkezett oda, aki egyáltalán nem volt művész, csak jól beszélt, jól blattolt, le tudta venni a szájmozgást, de hát akkor még erre volt idő, hát tudod, ilyen Schleifnek hívták, film tekercseket fűztek be a gépbe, megnézhettük előtte a filmet, rohadt lassan készült el egy szinkron. Úgyhogy, hát én ebben
1: ültem. De és abból kerest, most nyilván nem a zsebedben turkálok, de kerestél pénzt? Vagy abból a családnak lett pénze, hogy te gyerekként szinkronizáltál? Vagy hogy emlékszel erre
2: hát
1: vissza?
2: Hát is kerestem, és a családnak úgy lett pénz, hogy nem kell nekem zsebpénzt adni.
1: Ja, értem.
2: Úgyhogy azt beszéltük itt az adásra, hogy pont itt laktam, ahol a rádióstúdió van, nem messze, és magam mentem az Ápiszba venni a Lutra albumba a matricákat, meg volt egy Lego bolt, meg mindent, amit kellett, meg tudtam magamnak ruhát, soha nem kértem a szüleimtől pénzt.
1: Hát igen, csak akkor még nem volt minden sarkon egy szinkron stúdió, ha jól tudom, akkor ki kellett menni a nem tudom melyik
2: Vörös
1: stúdióba.
2: Hadsereg útja. Ez egy betiltott hobószám volt, hogy a Moszkva téri gár az 56-os busz, igen, a Vörös Hadsereg útján. Igen. És ott
1: hát
2: volt,
1: de mondjuk ez tényleg így volt. És mégis betiltották.
2: Igen, és akkor volt meg a TV szinkron, tehát 2 szinkron stúdió volt.
1: De oda egyedül mentél, vagy a szüleid vittek?
2: Nem, egyedül. Tehát én nagyon hamar. Más idők voltak, tudod, régen minden jobb volt. Tényleg lehetett közlekedni, de egyáltalán nem volt veszélyes a város, és ráadásul például, hogyha mondjuk este 8, volt egy ilyen szava, hogy este 8-kor végzett a 18 éven alatti szinkron hang, akkor fizettek taxit. Aha. Vagy ha például suliból kellett menni, akkor például fizettek taxit, és akkor így lehetett játszani, hogy mondjuk busszal mentem, de azt mondtam, hogy taxival jöttem, és akkor...
1: És akkor még több pénzt
2: kaptál. Persze, hát az, tudod, találékony magyar.
1: Na, mondjunk filmcímeket, vagy egyáltalán karaktereket, hogy kiknek adtad te a hangod.
2: Hát, ami talán ismertebb lehet, mondjuk a Simpson család, ami ugye Bart Simpson hangja kötődik hozzám, és büszke vagyok rá, hogy nem volt rajta semmilyen effekt, vagy torzítás, és az akkor adtam le, amikor szegény Székely József meghalt, mert szerintem úgy volt kerek ez az egész, ez 20 éven át csináltuk, 98-tól 2018-ig, az volt a leghosszabb ideig szinkronizált sorozat Magyarországon. Mi volt még? Hát, mit a Oroszlánk, ez volt egy idő, amikor az összes Disney-t én kaptam meg, 90-es évek eleje, közepe.
1: Hangi... A Oroszlán királyban mi voltál?
2: Hát a kis Szimba, most a fölnő, és akkor a Stolbuci lett. És akkor ilyen hangminták alapján, nem tudom, miért volt ez a Ariel, a kis hableány, abba a ficánka, az a kis barátja, a hal, rengeteg ilyen, nem is tudom, tényleg az van, hogy valahol van ilyen gyűjtő oldal, de én elkezdtem utka számolni, hogy mondjuk vegyük úgy, hogy mondjuk 40 év alatt minden héten egy új film átlagban, mert ugye vannak sorozatok, amik nem újak, de egy körülbelül 8-10 ezer különböző műsor, program, tévé.
1: És közben felnőttél.
2: És közben igen, és hát ugye, és még a mutálás után is úgy tudtam maradni.
1: De akkor is ilyen gyerekkaraktereket kaptál?
2: Egy ideig, igen, aztán tudod, ez a fiatal felnőtt, fiatal kamasz, aztán már...
1: Hát igen, mert a Bart Simpson, én nem vagyok nagy Simpson rajongó, persze ismerem a sorozatot, de hogy az egy fiatal karakter, és te közben
2: és
1: felnőttél...
2: egy 50 éves szőkenő.
1: Tehát, hogy te felnőttél közben, és meg tudtál maradni.
2: Igen, mert az egy speciális torzítás, és valahogyan úgy azt még tudtam hozni, de utána ilyen fiatalabb hangokra hívtak, mostanában is. Tehát
1: nem mindig hívnak, mi mindig szinkronizálsz?
2: Nem, mert nem vállok már nagyon sok éve. Néha rimánkodnak, akkor elmegyek, nem azt, hogy kegyet gyakorolok, csak tud, elfáradtam, meg meguntam. Tehát
1: valahol lehet más dolgot, amiről
2: négy évtized, a MÁV-nál krampácsoló, csak akkor lehet, hogy én vagyok a műszaki vezető négy évtized után. Tehát négy évtized után nyugdíjba mennek emberek. Na, úgyhogy meg nem lehet eljutni a szinkronba sehova. Ez nem egy zenei karrier, hogy van följebb, meg van elismerés, meg új album, meg élő koncertek, hanem egyszerűen ez egy ilyen meddőhány, hogy valahol vagy, ott jól teljesítesz, de hogy semmi. És pluszban emellesen is el kell kezdenem a hallgatókat, hogy igazából rájöttem, hogy igazából, de hát ez egy késő ébredés volt, hogy káros. Tehát,
1: a szinkron maga?
2: Szerintem igen. Egyrészt nagyon csúnya hatást gyakorol a közbeszédre, tehát ahogy a szinkron színészek beszélnek, amióta bejött a füles, mint igen, ami rajtad van, ugye nem is az eredeti színészt próbálják valahogy magukévá tenni, vagy utánozni, hanem mennek a hang után, és ettől az egész nyelv, meg az egész hanghordozás torzult. Tehát ilyen, ha tudod, lelassítják a mondat végre, belenyögnek, ilyen, akkor a női hangok is nagyon furcsán beszélnek, és ezt hallod a közbeszédben, a gyerekeimben hallom, hogy úgy beszélnek a rajzfilm hangok is, és nem jó, tehát ez nem természetes, mesterkért, plusz azokban az országban, ahol feliratoznak, tök jól meg tudnak olvasni, lattolni, és angolul például. Úgyhogy sajnos egy olyan szakmában dolgoztam, ami azt gondolom, hogy szerintem kárt tett, és ebben nehezen szembesülök.
1: De és akkor egyik pillanatról a másikra a Székely József halál, akkor azt mondtad, hogy vége, és felálltál, és soha többet nem mentél?
2: Nem, hát akkor kevesebbet vállaltam, nem is értem, mert csomó minden más csináltam, dolgoztam, értékesebbnek tartottam azokat a dolgokat, nem is voltam rászorulva. Az igaz, hogy a szinkronnal én tudtam egy jó egzisztenciát építeni gyerekkoromtól kezdve, spóroltam, félretettem, tehát nem volt az, hogy nekem ez egy munkakényszer, meg nem akartam ebben a napi gyárba részt venni, hogy bemenni, és akkor sorozatokban szinkronizálni, fölböförészni rossz karakterek hülyeségeit. Lélektelen volt már az egész, és nem akartam az életidőmet erre.
1: De közben meg megtanultál olyan jól beszélni, nyilván nem ennek köszönhetően, de talán ennek köszönhetően is, hogy amikor kiállsz, és mostanában előadásokat tartasz, akkor nem remeg meg a lábad, meg a hangod.
2: Nem, de beszélhetnék jobban is, alapvetően hadarok, meg nem vagyok mindig összeszedett, de a szinkron igazából tempóérzéket tanít meg nagyon, meg kopírozást, és pont ez a baja, hogy lemásol valamit. Tehát nagyon kevés olyan filmet tudok mondani, ami szerintem jobb magyarul szinkronizálva, kb. Tizet tudnék mondani, mint az eredeti változat. Tehát, hogy egy új minőséget hoz létre. Értem. És egyébként, bocs, csak amíg zárójelben elmondom, hogy most ez kicsit olyan, most képzeljék el, hogy csinál valaki egy filmet, és annak lefedik a hangsávját. Tehát, mint hogyha azt mondanák, hogy Magyarországon nem szeretjük a piros színt, és azért minden film, amit ide vetítünk a tévében, kicserjük kékre. Tehát nem ez a művész szándék, aki alkotja. De hát valahogyan el kell adni a művet.
1: Tartunk egy kis szünetet, és folytatjuk. Simonyi Balázs a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Simonyi Balázsral beszélgetünk, a szinkront már le is raktuk, és megyünk tovább, de és közben filmes szakember lettél, csak azt nem tudom, hogy a színészet is része volt az életednek? Tehát, hogy szinkron színész voltál, vagy színész is lett belőled? Mert tudom, hogy a színészek a szinkron színész szót azt nem szeretik.
2: Magamra sosem tekintettem szinkron színészként, hanem egy ilyen ügyes mesteremberként, aki ezt tudja űzni. Aha. Profin. Tehát ez egy dolog, amiben szerintem profi vagyok, semmi másban nem. De álmom fölkeltenek is tudnék szinkronizálni. De emellett, ugye, hát én színész voltam majdnem másfél évtizeden át, mert én a Földesi Margithoz jártam annak idején drámastúdióba, és akikkel oda jártam, hát oda is jártam majdnem két évtizedig, nagyon jó barátság szövődött, és megalakítottuk belőle később a Momentán társulatot, ami az első magyar impro társulat lett, improvizációs színház, és mint alapítottag én a 12 éven át játszottam. Tehát volt olyan hónap, vagy 15-20 voltam a színpadon. Tehát igen, éltem egy ilyen színészi életet is.
1: De akkor úgy gondoltál magadra? Hát ez gondolom a fiatalkori önmagad. Tehát hogy gondoltál úgy magadra, hogy neked ez az életed? Hogy színész vagy? Aki szinkronizál és színpadon játszik?
2: Nem. Arra gondoltam, ahogy bemutattál, hogy egy csomó minden érdekel, hogy nem karriert akarok egy valamiben, mint egy ilyen fenyőfa, hogy fölfelé törni, hanem mint egy ilyen szép, de nem magas fa, mindenfelé kiterjeszteni az ágaimat. És ami érdekel, azt csinálni. És ugye, mivel volt egy egzisztenciám, mert kerestem gyerekkorom óta, ezért megtehettem, hogy színészkedek, újságírok, fotográfus pályát is kipróbálom, és nyilván ez lehet mondani, hogy ez lábvíz, vagy langyos, vagy semmiben sem jó, de inkább azt lehet mondani, hogy egy csomó mindenben tök ügyes, és eredményeket elér, és talpra esett, szerintem. De hát magamat nem ítélem meg, viszont a Momentán tényleg nagyon sikeres, a mai napig egy nagyon sikeres és szórakoztató színház, és azt szerettem benne, hogy ott sem kell szöveget tanulni, ahogy a szinkronban sem kell, csak felolvasni. Igen. Itt pedig az agyadból olvasol föl dolgokat, ahogy rögtönzöl. És ez nagyon nagy szabadságot ad, és marha érdekes volt, amikor hívtunk színészeket játszani, akkor nagyon sok, 90%-a szerintem nem tudott jól improvizálni, mert a kötött szöveghez szoktak, és ez hát izgalmas jelenség.
1: Igen, nagyon sok színésszel beszélgetek, ülnek itt ebben a székben, amiben most te is, és tényleg így megoszlik, hogy van, aki imádja, hogy kicsit kiléphet a megírt szövegből, és nagyon sokan azt mondják, hogy a megírt szövegben hisznek, mert hogy ők abban tudnak jól teljesíteni, vagy azzal együtt tudnak jól teljesíteni. De közben a tanulmányaid mégiscsak nem a színészet felé. Oké, hogy jártál a Földesi Margithoz, de a diplomád, az első diplomád az mégsem a színművészetén volt.
2: Nem, hát én úgy tudom mondani, hogy büféruhatári egyszerű szakon végeztem az ELTE-n. Tehát ez a háború esetén teljesen használhatatlan, mint a propaganda híradósnak elmehetnék, vagy nem tudom, írnoknak. Aha. De tényleg, tehát nincs kézzel fogható szakma, nem vagyok kőműves, nem tudok szerelni. Amihez én kb. Értek, az én humán tudományok, irodalom szakon végeztem, film szakon végeztem, később esztétika szakon, tehát nagyon szépen tudok műveket megítélni, meg műveket értelmezni, meg műveket létrehozni, de hát ez igazából egy kegyelmi állapot, nem pedig valami hasznos foglalkozás.
1: Jó, de nem lehet mindenki kömműves, érted? Tehát, hogy...
2: Nem, persze, de hát engem ez érdekel, én ezt vállalom, hogy ez az én életem, ez érdekel, ez van. Tehát...
1: Na, de közben meg tudsz is alkotni, hát hány filmet alkottál, hány filmed van?
2: Ez szerencsés dolog igazából, hogy tehát nekem egyszerre van kutatóként, vagy bölcsészként, elméleti szakemberként rálátásom arra, amit egyébként csinálok. Tehát ide-oda, ide-oda, és ez tök jó. Tehát, hogy nem csak egy szakbarbár filmes vagyok, aki csak azt csinálja, és nem tudja, hogy mit csinál, mert csak ösztönösen csinálja, hanem egyszerűen én ezeket tanultam, és én nagyon hiszek az élethosszig tanulásba. Mondom, most tavaly tettem le a PhD-t, ami elég hosszú ideig gyúródott a kezem alatt. Nyelveket tanulok a mai napig, szóval...
1: Erre is ki fogunk majd érni, mert...
2: Nagyon fontos, szerintem. És mindenkinek, tehát ez a kulcs, az, hogy folyamatosan képes. A mai világ, ez tényleg erre fel, hogy képezni magam.
1: De amikor először készítettél filmet, tehát elhatároztad, hogy filmeket fogsz készíteni, akkor neked volt elképzelés, hogy milyen filmes szeretnél lenni? Tehát, hogy a te filmjeid milyenek lesznek? Hogy annak van-e egy saját stílusod, amilyen filmeket te készítesz?
2: Hát képzeld el, hogy nem. Indirekt módon készítettem filmeket, hogy egyrészt az, hogy én azért csinálok filmeket, mert mondjuk vannak dolgok, amiket abba tudok kifejezni. Tehát azért nem csak filmet, hogy elmondhassam, a filmrendező vagyok, hanem valami érdekel, akkor meg próbálok neki egy formát adni. Ez könyve jó, ez nem tudom, kizenélve jó, megírva jó, filmen jó, és a filmen akkor hogy tudom megcsinálni úgy, hogy el is készüljön, tehát ne évtizedékig kell válni, vagy a fiókban tartani, és akkor ez még a 2000-es évek elején kezdtem el filmezni, és akkor tudod, milyen eszközhöz férek hozzá, mi az a téma, amit egyedül is tudok akár csinálni. Ezért indultam a dokumentumfilmek felé, vagy a nagyon kis költségvetésű, szinte már gerilla vagy low budget rövid filmek felé, mert arra még talán tudtunk szerezni annak ide a Magyar Mozgókép Közalapítvány, meg Nemzeti Kultúrás Alap, meg ilyen szervezetektől minimális büdzsét, tehát valahogyan a pályát el kellett indítani. Tehát volt egy ilyen megkötés, és ráadásul én nem is nézek sok filmet, tehát én inkább olvasok, sőt, hát nem, kb. Idén voltam, nem tudom, 3-szor moziban, és láttam egyébként még a laptopomon 5 filmet, tehát nem nagyon érdekel a filmek nézése, a csinálása érdekel, és örülök, hogyha valakit érdekel az, amit csinálok.
1: De és amikor a laptopodon vagy a moziban filmet nézel, akkor milyen típusú filmeket nézel? Olyat, amilyet amúgy gyártanál?
2: Hát dokumentumfilmeket szoktam nézni, vagy olyan, amit hallottam, hogy inkább mozivászon érdemes megnézni, vagy amit a gyerekek szeretnének megnézetni velem a moziban.
1: Hány gyermeked van?
2: 4.
1: Négy gyermeked van? Egy anyától? Már bocsánat, hogy ezt
2: nem,
1: kérdezem.
2: Nem, 1,3 gyerek anyánként. 1,33.
1: Csak hogy legyen egy kis matek példa a kedves hallgatónak. Jó, futással folytatjuk, jó? Folytatjuk rövidesen. Simonyi Balázs a vendég itt a Retro Rádióban, az Avaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Simonyi Balázsral beszélgetünk. Én azt gondolom, hogy a futás azért egy jó nagy szeret az életedből. Nem tudom, hogy van-e fontossági sorrend, de azt gondolom, hogy maga a sport és azon belül a futás, az szerintem az életed egy jelentős részét kitölti. Ezt jól gondolom?
2: Nagyon jól gondolod, ma is futottam, tegnap is, holnap is fogok. Ez kb. Egy ilyen létszükséglet, ilyen evés, alvás, ivás szinten van.
1: De hogy csak... indult el? Gyerekkorod óta sportoltál?
2: Hát, egyébként igen, tehát itt nem messze a Tabáni most Oxygen Wellness, vagy mi a franc, annak egyben van építve egy pálya, és akkor ott a Fradinak volt a serdülő csapata, és én a Fradiban játszottam, kapus voltam, ez a Hrutka, Lisztes, Krisztán generáció, csak aztán pár év után kiszuperáltak, mert nem nőttem olyan gyorsan, mint hogy a kapu nőtt, és hát azért nem volt úgy megfelelő, de igen, tehát, és aztán csak hobbi foci, meg bringázgatás, de semmi komoly, és azért kezdtem el futni, mert bármilyen meglepő, mert sikeres voltam. Tehát nem azért, mert nem tudom, valami kiút kellett a sikertelenségből, vagy bármi, hanem mert azt éreztem 27 évesen, 2007-ben, hogy ez nem lesz fenntartató, hogy én ezt is csinálom, meg ahogy, amiről beszéltünk, hogy ezt is, azt is, azt is, és hogy ez hogy lesz? Egyszer majd biztos nem lesznek ezek a dolgok, és akkor mihez fogok nyúlni? Milyen támaszom van? És így előre gondolkodva, preventíven akartam valamit találni, és egy barátom már futott félmaratonokat, maratonokat, és az nekem nagyon furcsa volt, hogy futás, és mondom, jó, kipróbálom, és akkor így benne ragadtam ebbe a szubkultúrába, és egy nagy szerelem lett, meg egy...
1: Hát még jobb, mint hogyha a drogok vagy az alkohol felé fordultál.
2: Hát valaki szerint a futás is drog, tehát figyelj, tehát
1: egy kicsivel egészségesebb talán.
2: Há, igen. Bár azért most már így 20 év után azért már érzem, tehát, hogy ezért rendesen elnyírta a testemet.
1: Azok, a futás.
2: Hát igen, azért én azt nem mondom, hogy nagyon magas szinten, de voltak évek, akkor magas szinten, vagy nagyon komolyan véve futottam, amellett, hogy csináltam a többi dolgomat is, de gondoltam, hogy ebbe is belerakok annyi energiát, hogy azt gondolom, hogy megéri, el tudok jutni valahová, adott életkorban el tudok jutni egy bizonyos szintig, vagy meg tudok nyerni egy bizonyos versenyt, vagy jól tudok szerepelni. Hát azért ambiciózus amatőr vagyok, meg egy ilyen kompetitív szellemű, és hát azért az ember kupás állósága véges.
1: Tehát, de az azt jelenti, hogy amikor elkezdtél futni, egyből lettek célok, hogy te hova és mennyit szeretnél futni?
2: Nekem igen, de ez nem receptszerű. Tehát valaki csak, tudod, ilyen wellness futás, vagy ilyen egészségfenntartó rekreáló célból fut, az is tök jó. Nekem az
1: volt... Hát igen, ha nincs motiváció, nincs cél, akkor másnap már az ember nem nagyon megy ki.
2: Hát figyelj, Csaba, erre azt tudom mondani, hogy motiváció ahhoz kell, amit nem szeretünk csinálni. Én nekem nem kell motivációhoz, amit szeretek csinálni.
1: Tehát jól esett a futás, már egyből az első alkalommal.
2: Hát, és olyan sose volt többet. Katartikus, komolyan mondom, sírtam. Katartikus.
1: Igen,
2: volt.
1: Ezt hallottam, vagy olvastam, hogy ráadásul ez karácsonykor volt.
2: Igen. És nem a
1: karácsonykor futni?
2: Hát akkor jutottam el gondolkodásba, hogy látok, ezt ki kéne próbálni, és akkor oké, menjünk, ott Angyalföldön laktam akkor, és akkor menjünk a háztömb körül. Nem sokat futtam, 20 percet, de egyszerűen felszabadító érzés volt, szuper volt. Tehát azóta se ére, ha azért futnék, hogy ezt megtalálni, nem találnám meg. Mindenkinek más az útja, tehát én nem mondom, hogy ezt kell csinálni, vagy ez a legjobb, vagy ez a legcélra vezető.
1: Ez a te utad.
2: Igen, van, aki vitorlázni szeret, van, aki meg nem tudom, papírcsákót hajtogatni, szóval ez nekem bejött, és nagyon sokat adott, de tényleg igazából csak adott, soha nem csalt meg, és
1: de minden nap futsz? Tehát onnantól kezdve te minden nap futsz?
2: Hát majdnem minden nap, igen. Tehát ha most megmutatnám neked az edzésnaplómat, ami most már online, gyakorlatilag igen, tehát most mit tudom én, legutóbb 10 pár napja volt egy nap, amikor nem tudtam egyszerűen, nem, annyi minden volt, hogy nem fért bele, de és sérült se voltam még igazából sokat, úgyhogy amiatt se kellett kihagynom, tehát majd.
1: Ha nyaralni mész, akkor is futsz?
2: Persze, most is minden
1: nap. Ha karácsony van, ha új év van, ha szilveszter van.
2: Hajjaj.

0: hát azt meg kell úgy ünnepelni. Persze, ha. Persze, hát most az attól még, hát figyelj, ez egy napi rutin, én attól sokkal jobban érzem magam, minden, úgy érzem, hogy aznap már tettem valamit, de főleg amikor karácsonykor, hát akkor zabál az ember, hát akkor tudod, a lelkismeret furdást előre tompítani kell, hogy én azért most már futottam, már leadtam egy csomó kalóriát, most már nyugodtan ehetem a beiglit.
1: Tehát akkor előtte mész. Van kedves napszakot, hogy mikor futsz? Vagy hát van jó, bevált napszak?
0: Reggel jó túl lenni rajta, de néha reggel nagyon fáj mindenem, és csak a délutára szedem össze magamat, de esténként már nem szoktam futni, tehát ezt napközben elintézem általában.
1: Mennyit futsz?
0: Változó.
1: Átlagban.
0: Egy órát mondjuk átlagban minden nap.
1: Ja, hogy így méred. Azt hittem, hogy kilométert. Hogy van egy cél, hogy most akkor le kell futnom minden nap. Nem tudom.
0: Hát van edzésterv is, de most mivel ez egy megfogható dolog, hogy lehet, hogy egy órába belefér 14 kilométer is, lehet, hogy csak 10 kilométer kocogás. Tehát én azt mondom, hogy kb. A nap 4%-5%.
1: Egy óra alatt 10 kilométer kocogás? Hát... Hát most azért az nem annyira egy kocogás. Hát jó, hát persze, de aki 20 éve fut, annak lehet, hogy az kocogás, de másnak meg az egy megfeszített tempó.
0: Elhiszem, és tök jó, hogy az egyik, hogy ott van és csinálja. Én ezt, és az se baj, ha nem csinálja. Tehát én nem szeretnék erre senkit rábeszélni, ez csak egy lehetőség. Arra, hogy nem tudom, kicsit elmerülj magadban, kicsit jobbá tedd az életed szerintem, de semmiképpen nem akarom ezt erőltetni. De ez, hogy én a nap 4%-a vagy 5%-a, igazából nem sok. Tehát, és mivel nem nézek tévét, tényleg nem, nincs is tévénk, meg nem a kocsmában ülök, én azt gondolom, meg nem a WC-n nyomkodom a telefonomat, tehát hogy ez ennek bele kéne, hogy férjen.
1: Hallgatsz közben zenét? Vagy megy valami, ami segíti a futást?
0: Zenét ritkán hallgatok, nagyon sok podcastot hallgatok.
1: Tehát, hogy közben valami szól a füledben.
0: Most már igen, mert azért eleget futottam üresbe már, és sok minden érdekel, és ezt össze tudom kapcsolni. Aha. Tehát, hogy ez egy two-in-one tevékenység. Hangos könyvek, vagy nyelvtanuláshoz külföldi rádiókat szoktam hallgatni.
1: És mindig kimész? Vagy futópadon is futsz?
0: Hát azt nagyon maximum, hogyha valahol olyan helyen vagyok külföldön, ahol nem ajátos kimenni, mert büdös mocskos a város, akkor a szállodába, de mind szabad. Az én tornatermem a szabadtér.
1: Hogy kapcsolódik össze aztán a futás a filmkészítéssel, erről fogunk beszélgetni a folytatásban. Simonyi Balázs a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Simonyi Balázsral beszélgetünk. Egy idő után tényleg összekapcsolódott a futás és a filmkészítés. De addigra már nem tudom, hány éve futottál akkor? Amikor csak azt mondtad, hogy na, ha már filmet is készítek, ha már futok, és akkor a kettőt összehozom?
2: Előbb kezdtem filmeket csinálni. Előbb kezdtem. 2000-es évek elején óta filmezek, és 2007 óta futok.
1: Na de, és akkor egyszer csak összeraktad a kettőt? De az, na, van egy megfogható pillanata, úgy tudom.
2: Megfogható pillanat, igen. Hát ugye, mivel a futás is sokat adott, és ezt valahogy szeretném átadni, vagy szerettem volna elmesélni az embereknek. És amit mondtam neked, hogy általában, aki mondjuk kevés pénzből csinál filmeket, az mihez nyúl, a személyes témákhoz. Uh-huh. Olyat, amit ő is el tud kezdeni akár forgatni. És akkor így jött az, hogy a hosszú táv, extra hosszú táv futásról, erről az akkor még viszonylag ismeretlen univerzumról készítsek filmet. Ma már tényleg nagyon sokan futnak, nagyon elterjedt a futás, nagy boom van, de akkoriban ez egy újdonság volt, és
1: az akkoriban az mikor? Mondj egy időpontot.
2: 2013 környéke, tehát mondjuk egy szűk 15 évvel ezelőtt.
1: Addigra te már ultrafutó lettél?
2: Igen, is.
1: Hát, tehát egy 5-6 év alatt eljutottál arra a szintre, hogy már a maraton is kevés volt?
2: Nem kevés, mert azt is komolyan veszem, de hogy kíváncsi ember vagyok, és érdekelt, hogy mi van a maraton fölött. És akkor belekóstoltam, belenyaltam, és akkor érdekes dolgokat tapasztaltam.
1: Hát, belekóstoltam, belenyaltam.
2: Igen, érdekes. Maga az elmémmel kapcsolatban, viselkedésemmel kapcsolatban, testemmel kapcsolatban, nagyon sok érdekes dolgokra, egy nagyon furcsa realizálás.
1: Nem úgy működik, hogy na, én akkor most megmutatom, hogy ezt is meg tudom csinálni, hanem kíváncsi vagyok magamra, hogy működöm közben, vagy...
2: Hát én, de valaki meg egyszerűen...
1: Hát jó, de most rólad, igen. Tehát, hogy benned mi volt a
2: kérdőjel? Bennem ez volt, hogy oké, futottam egy kört a háztömb körül, mi van utána? Mi van 2? Mi van 5 kilométer után? Mi van 10 után? Megálljak? Nem, én még bírom. 21 után mi van? Fú, ez már kicsit azért húzos volt, de talán bírom hozzá, adaptálódik a testem. De érdekes volt ez az élmény, hogy így közben azt hittem, hogy kifingok, és egyébként mégis be tudtam jönni. Lehet, hogy ez egy hosszabb távon is működik. És akkor bele tudja magát az ember lavírozni olyan helyzetekben, amiket az életben nem tud megtapasztalni. Majdnem azt mondom, mint egy ilyen agónia, ilyen halálos ágyszerű állapotokba, olyan feltámadásokba, hogy hol azt hitted, hogy nem fogsz kijönni belőle, és utána szuper jól tudtál pár óra múlva futni. Olyan élethelyzetek, szituációkba futsz bele, vagy olyan napszakokban érsz bizonyos helyekre, mit tudom én, Japánban egy felkelő napon, egy viadukton, vagy hajnalban, Görögországban valahol, jégesőben. Tehát egyszerűen olyan helyzetek, amit nem tudnál így kitervezni előre, és nagyon sokat ad.
1: Tehát akkor te elkezdted keresgélni azoknak a versenyeknek a lehetőségét, vagy elérhetőségét, ahol extra hosszan lehetett futni, vagy kellett futni.
2: Igen, és vannak, és most már kb. Divat is lennek, bakancslista egy csomó embernél, hogy vannak nagyon hosszú távok, és akkor, de hát volt olyan is, hogy nem verseny, hanem csak én kitaláltam, mondjuk 40 éves lettem, és akkor kitaláltam, hogy én kedvenc helyem Görögországban minden nap fölfutok egy híres hegycsúcsra. Taigetosz, Olympos, Parnassos, és akkor minden nap fölfutottam, lefutottam, tovább autóztam, és ez volt az ajándék. Vagy mit tudom, 42 évesen elhatároztam, hogy nem 42 kilométert futok az életkoromat, hanem 420-at. És akkor elmentem megint Görögországba, és akkor egy kis futó hátizsákkal 5 napon át elfutottam Termopüléből, Spártával, tehát mintha a spártai hadak útját modelleztem volna viccből.
1: De úgy, hogy ez nem megtervezett, semmi. Nem lezárt útvonalakon.
2: Hát azt tudtam, hogy merre kell menni, hát és akkor
1: egy ahol versenyen ott vannak emberek, igen, akik segítenek, ha elesnél, ha gondod lenne, stb., de ezt te így tök egyedül tetted meg.
2: Hát olyannyira, hogy egy póló volt rajtam, a futóhátizsákban volt mint egy powerbank, meg egy-két dolog, de tudtam, hogy a görögök vendégszeretők, én beszélek görögül, és ahol elfáradtam...
1: 420 kilométer, az mennyi idő alatt teszi meg az ember?
2: Hát 5 és fél nap volt, tehát napi 80-akat futottam.
1: Ja, hogy közben azért megálltál,
2: megálltam, és este valahol elmondtam, hogy egy futó vagyok, egy szent együgyű, van esetleg szállás, persze, gyere, egyéb valamit, nagyon örültek, hogy tisztelik az atlétát, elláttak jó tanácsokkal.
1: Ráadásul nem is kellett fizetned? Tehát, hogy nem vittél magaddal egy csomó lóvét?
2: Hát, tudtam volna, de egy csomó nem kértek pénzt, meg így adták a hideg üdítőt, a jeges üdítőt benzinkúton, tehát de nekik ez egy látványosság volt, meg örültek, hogy jön egy külföldi és bejárja az országukat.
1: Na de várjál, és akkor neked, de azt így megtervezted, hogy ezt a 420 kilométert mennyi idő alatt kell teljesítened? Tehát, hogy ilyenkor
2: nem
1: szabsz tervezted magadnak ilyen célokat?
2: Hát aztán volt egy visszaútam, egy hét múlva vettem egy repülőjét, mármint, hogy volt hét napom rá, de gondoltam, ezt 5,5 nap alatt azért végig tudom futni, és akkor kb. Ennyi az sikerült, és ezek minden faxi nélkül csendesen szépen én teljesítettem ezt, mert ez az, tehát ez nem arról szól, hogy én most nem tudom, én ezzel felvágok, bár most itt elmesélem, hanem magamnak akartam egy élményt szerezni a kedves hobbimmal, és ez így tök jó volt. De
1: hány cipőt használsz el 420 kilométer alatt? Vagy ez egy
2: ilyen darab van a cipőben? Hogy vittem volna többet? Egy, mondom, egy kis hátizsákon volt. Nem volt semmi. Hány mutatom neked itt a telefonomon? Elég sokat folyta, 5 nap alatt, az elég így lesimult az arcom.
1: Mert előtte biztos nagyon nem voltál hízva.
2: Nem, persze. Vágós hiba voltam. Nem, figyelj, én mindent hosszú távon csak. Ez a Duma Színház estemnek a címesi hosszú táv. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amiben idő van, abban óhatatlanul értéknek is kell lennie. Lehet ezzel vitatkozni, lehet tudok fogadni ellenérveket is, de ami ki van érlelve, ami végig van élve, amiben benne van ez a kozmikus valuta, az idő, az egyszerűen sokkal értékesebb mindenben. Tehát az, hogy hirtelen jussunk hozzá, instant módon, azonnal kell, ez a korunk. De ez szerintem ez egy tévút. És ha mindenre visz, 40 év szinkron, itt olyan 20 év futás, 25 év filmezés, ezeket én nem hagytam el, hanem ezeket így csináltam. Tehát amikor valaki, nem tudom, politikus a tévében, a munka etikáról beszél, akkor én úgy mosolygok, hát jó van, nem tudom, én dolgozol 12 éve, mint politikus az én adómból, egyébként én meg 40 éve, na mindegy. 40 éve önálló vállalkozó, vagy hogy mondják, egyedülálló szabadúszóként, és minden
1: és mindezt úgy, hogy nem kellett abba hagynod egyik munkádat sem ahhoz, hogy mondjuk ennek a furcsa hobbidnak, vagy szenvedélyednek a futásnak élj.
2: Nem kellett, sose dolgoztam állásban, tehát nem volt soha főnököm, én sem voltam főnök, nem volt munkám 8-tól 4-ig, tehát nekem mindig a piacról kellett megélnem, és mindig magam osztottam be az időmet, de szerintem ezt te is jól tudod, hogy ez olyan, hogy persze ez jól hangzik, de lehet, hogy nincs hétvégéd, nincs éjszakád, de mégiscsak szabad vagy. Uh-huh. Szabad vagy. Ez nekem nagyon fontos.
1: Megint egy kis szünet, Simonyi Balázs a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Retro Rádióban.
3: Csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Letartóztatták a kis repülőgépet elkötő férfit. Látványos égi négyest hoz majd a hajnal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkészült a belügyi berendezés javaslat csomagja. Puspai Gábor belügyminiszter közlése szerint emelnék a hivatásos és a rendvédelmi szerveknél dolgozó civilek fizetését, valamint bevezetnék a kiemelt településeken járó pótlékot. A tervek között a munkavállalók országon belüli költözését segítő intézkedések is szerepelnek. Konkrét összegeket csak a kormány döntése után közölnek. A tárcavezető szerint a korábbi egyszeri juttatások nem oldották meg a létszámhiányt. Országszerte csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Holnaptól a papíros és a számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A hatóság azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Lincmeyer Szilvia kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
4: A legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
3: Letartóztatták a kis repülőgép tolvajt. A 24 éves férfi pilóta engedély nélkül szállt fel a Kolocsai reptérről, majd Paks térségébe repült. Gerjen közelében egy mezőn kényszerleszállást hajtott végre, könnyebben megsérült. Ezután megpróbálta elvenni a segítségére érkezők autóját, menekülni akart, de megakadályozták. A bíróság jármű önkényes elvétele és rablási kísérlet miatt egy hónapra elrendelte a letartóztatását. Látványos égi négyest hoz a hajnal jövő hétfőn. 5 óra körül a Holdcsarló, a Mars és az Ikrek két legfényesebb csillaga rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig alattuk a fényes Jupiter is feltűnhet. A Hold és a Mars következő hasonló együttállására az ikrekben 2 évet kell várni. Másnap hajnalban a vékony holdcsarló alatt a mékas csillaghalmazt is megkereshetjük, ehhez azonban már elkelhet egy kézitávcső is. Holnap keleten még felhősebben indulhat a nap, a határ mentén eső vagy zápor is előfordulhat, de ez hamar megszűnhet. Később már mindenütt kisüthet a nap, és gomoly felhős, alapvetően száraz időre készülhetünk. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szerdán sok napsütés jöhet némi felhővel, majd estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig másutt is lehet eső. Csütörtökön aztán újra több napsütésre számíthatunk.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam, filmkészítő, filmrendező, egykor szinkronhang volt, és a hosszú táv futásról tart előadásokat. Simonyi Balázsral beszélgetek, mindjárt folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Simonyi Balázsral beszélgetünk, a Duma Színházas előadásodról majd fogunk beszélni, már említetted. De arra lennék kíváncsi, mint azt szokták mondani, hogy azért a legegyszerűbb dolog a futás, mert az a legolcsóbb. Tehát az ember csak kimegy, aztán fut. Na de közben meg mégsem, tehát hogy megfelelő felszerelés nélkül az ember csak nem áll neki.
2: Egyszer írtam erről egy blogposztot, hogy közgazdaságtanilag ilyen... Mondjuk úgy, hogy mondják ezt, aki avatatlan közgazdász, tehát csak így egy józan paresztésszel levezetve, valóban nem feltétlenül olcsó sport, nyilván lehet, mint a benszülöttek, nem tudom én, Robinson idejében, a tengerparton mezitláb, mesztelen futni, és az tényleg nem kerül semmibe.
1: Csak ahhoz ott kell lenni a
2: csak
1: tengerparton.
2: Csak ahhoz ott kell lenni, de lehet minimalista, optimalista, meg maximalista módon csinálni, és lehet minden cuccot magadra aggatni, amire igazából nincs szükséged, hogy úgy nézzünk, mint egy G.I. Joe, és mindenben a legjobbat, a legújabbat, a leg-leg-leg technikásabbat, de alapvetően én például, már bocsánat, akkor nem mondom kell céget, de tudod, alapvetően rendelek használt cipőt, ahol...
1: Használt? Tehát más már futott benne, és te abban
2: futsz? Hát leírja, hogy 30-40-et futott benne, az semmi igazából...
1: 30-40 az mi? 30-40?
2: Kilométer. Igen, ja. És látom a fotók, hogy tényleg új. Nekem az tökéletesen megfelel, és hatodáron van, mintha megvenném az üzletbe, miért vegyem meg az üzletben.
1: Mert mások megterveztetik saját maguknak a futócipőket, hogy nehogy aztán véletlenül fájjon a derekuk, meg a nem tudom, csípőjük, meg ilyen, de ezek szerint akkor ez nem te
2: vagy. Én tudom, hogy kb. Milyen típusú cipő jó nekem, én a talbetétet csináltatom inkább, mert azt hiszem fontosabb. A cipő meg gyakorlatilag bármi lehet, csak ne legyen sötét színű. Ez az egyetlen egy rigójában.
1: Ne legyen sötét színű.
2: Igen, nem tudom valahogy a sportot összeasszociálni a sötét, tehát fekete cipő, szürke, sötétkék, én ezt nem bírom, tehát nekem csak ilyen színes cipőm, fehér cipőim van, nem tudom, hogy a testem is órákra jön, hogy fehér cipő vagy, szóval nem tudom, de és akkor egyébként 43-os női cipőket szoktam rendelni, mert azokból mindig van a raktáron, mert nagyon kevés 43-os lábú hölgy van, tehát, és azok meg színesek, tehát ez így megvan ott ez a dolog. De na, őszintén szóval az, hogy a futás olcsó sport-e, tudod drágává tenni, nyilván a versenynevezések sem ingyen vannak, meg nem tudom én, a frissítők, meg a zselék, meg a mindenféle tápanyag, amit magadba tudsz szórni, de ezt lehet észre csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy az ember az hobbiára áldoz és szereti, akkor azt tudja okosan, vagy tudja, mint egy ilyen nagyvonalú krőzus is csinálni, de nem biztos, hogy a hatása sokkal nagyobb lesz.
1: És teljesen mindegy, hogy hideg van, meleg van, amikor voltak ezek a 40 fokok, akkor is kimentél futni? Csak akkor korábban
2: hajnalban? Akkor délben mentem ki, mert...
1: Délben?
2: Igen, mert a legtöbb
1: bocsánat, verseny... Bocsánat, de nem vagy normális.
2: De. Figyelj, persze, ezt tudom, hogy de nekem meg az nem normális, hogy valaki, nem tudom, 20 órát vezet egy kamion, tehát mindenki tud mondani, hogy ki nem normális neki.
1: Vissza is szívom, elnézést kérem.
2: De nem nyugodtan mondod, mert valaki meg azt nem tudja elképzelni, hogy hogy tud valaki, mint te, megszólalni a rádióban, folyékonyan, egyeztetett alajánlmányos teljes mondatokban, hogy mekeg makok.
1: Azt talán egy kicsit könnyebb, mint délben futni.
2: Tehát azért kell délben futni, mert készül az ember mondjuk egy verseny, amit tudom, hogy melegben tartanak, és én akkor a kvázi akklimatizálódom. Igen, de télen is ugyanúgy kimegyek, csak egyszerűen kicsit jobban felöltözöm. Ettől egyébként az immunrendszerem is tök jó, tehát nem voltam a orvos, házi orvosnál, csak hogyha versenyengedélyt kellett lepecsételtetni az elmúlt 20 évben, tehát nem voltam beteg.
1: De nem voltam megfázva sem, meg semmi?
2: Hát megfázva voltam, de az mondjuk simán lehet attól, hogy mondjuk kimelegedve egy pályán levettem a jackimet, és megfáztam attól, de tehát az nem feltétlenül
1: tehát nem a hideg.
2: Nem attól van, hogy gyenge lenne a fizikum, vagy az immunrendszer, hanem egyszerűen egy baklövést csináltam, és ez ilyen természetes, persze, vagy beszoktam rekedni, mert vannak ilyen alap dolgok, de olyan nagy, konkrét nagy betegségem, vagy bármi ilyesmi, semmi. Tehát nekem ez nagyon-nagyon egészségileg is nagyon megéri az hogy folyamatosan sportolok.
1: És folyamatosan versenyzel is? Tehát most, még most is versenyzel? Mert mondtad, hogy nagyon sok versenyen voltál. Szerintem...
2: Versenynek hívhatjuk, én most a futó eseményeknek hívom, mert megkoptam egy kicsit, és próbálok versenyzni, de már nyilván nem az élen, hanem valahol vagyom esetleg az age groupomban, tehát az én életkor az a 45-49-es korosztályban. De igen, hát most figyelj, most néztem meg a statisztikát, az elmúlt 20 évben 10.500 kilométert versenyeztem, tehát ez csak a versenykilométerek.
1: 10.500 kilométer csak a versenyeken.
2: Igen, hát most szorosz fel mondjuk 5-tel mondjuk ehhez az edzések, mondjuk az mondjuk 50-60 ezer kilométer edzés, és volt 71 hosszú távú versenyem, az mondjuk leosztva, az kb. 147 kilométeres versenyek átlagban. Igen.
1: 174 kilométer.
2: 147.
1: Ja, 147,
2: igen,
1: bocsánat.
2: 140, igen. És ebben nincs benne az országos kék túra futása, ami nem verseny, csak privát, az 1200 kilométer.
1: Arról is készítettél filmet.
2: Igen, igen, az a legújabb dokumentumfilm, ami 10 részes sorozat.
1: De Igor, viszed magaddal a kamerádat, vagy telefonnal rögzíted? Vagy hogy képzeljük el ezt a filmet?
2: Hát is telefonnal is rögzítettem, amikor a stáb nem volt ott, de nem erre sikerült támogatást kapni. Sikerült el egy támogatást kapni. Hát nem futott, hanem mondjuk elektromos biciklikkel jött, vagy odajött bizonyos pontokra, de... meg volt drónos.
1: És akkor miközben beszélsz, mesélsz, vagy...
2: Ez egy komplex, igen, tehát műsort vezetek, futok, rendezek.
1: De nem tehát, hogy futás közben képes vagy beszélni?
2: Igen, de figyelj, most már fölkerült a nagy videó megosztó csatornára, nézd bele, szerintem rabul fog ejteni, komolyan mondom. Ez nagyon szerethető sorozat lett, és nem is a futás a lényege, tehát tök mindegy, hogy te most ezt gyalogolva teszed meg, vagy futva, egyszerűen csak jó úton lenni, és a magyar szép tájakon menni. Úgyhogy ez erről szól, és igen.
1: De te gyalog normális, hagyományos tempóban sétálva nem is teljesítetted a kék túrát, csak futva?
2: Igen. Nem nagyon tudok kirándulni. Néha rászánom magamat, gyerekekkel kicsit kirándulok, de akkor is így, hát adott idő alatt én sokkal többet látnék, sokkal többet tennék meg, hogyha futnék. Sajnos benne van a bugi a lábam, van, ez nem tudom mit.
1: De és neked mindegy a talaj, hogy milyen talajon futsz, hogy rekordtánon, terepen, betonon, az mindegy?
2: Annyira nem, általában rekordtánon edzek, egy pályán edzek.
1: Hát jó, néha de hát a versenyek általában nem ott vannak.
2: Terepre, betonon, meg leginkább a versenyeken futok, mert ugye betonon rendeznek a legtöbb versenyt, hosszú távú versenyt. Nem, egyáltalán nem mindegy, de hát ez van.
1: De nem kopnak az ízületeid ettől, tehát nincs semmi ilyen...
2: Most egész műsorban mitoszt kell rombolnom, tehát ezek ilyen beidegződ.
1: Az emberek.
2: Kik? Hát azok, akik nem futnak. Hát akik futnak, azok...
1: Akik kifogásokat keresnek.
2: Ez igaz. Igen, olyan kényelmes korban élünk, a kifogások működnek a legjobban. Nem, de hogy hát tudod, úriember busz után nem fut, meg ilyesmi, tehát igen. Persze, már tönkre teszed a térded, meg ilyesmi. Hát pont egy nyugdíjasat találkoztam a kék túrán, és kérdeztem, hogy mit mond a többi nyugdíjas, hogy maguk itt kék túráznak, hárman járják az országot, és mondjuk, hogy hogyha ők nem kék túráznak, ők is a fotelben ülnek, és ugyanezt kérdeznék azoktól, akik túráznak. Igen. Tehát, hogy mert nem bírna fölállni, ők azért tudnak menni, mert már egyszer kikászmattak a fotelből, és megvan hozzá a izmuk, inuk, csontjuk, adaptív képességük, és bírják a megerőltetést. Nyilván, hogyha az ember elhagyja magát, és nem állítja magát minden nap valamiféle kihívás elé, ahol alkalmazkodó képességet, erőlétet tud szerezni, ahol egyszerűen ingert kap. Tehát tudod, szokták mondani ezt az edzők, hogy az nem úgy működik, hogy tavasszal a sportforma, bekopogtad az ablakot, szia, itt vagyok, beléd ugorhatok? Hát azért tenni kell.
1: Persze.
2: Tehát ingyen nem adnak semmit, és ráadásul ugye ez egy olyan műfaj a futás, ahol azért célszerű fokozatosan, meg tudatosan csinál dolgokat, mert egyszerűen rámehet a térded, hogyha esztelenül csinálod, mokád, de hogyha meg jól csinálod, normálisan belátással, akkor nagyon sokáig nagyon messzire juthatsz.
1: Na, beszéljünk a Duma Akadémiáról, a hosszú távról, jó? Ezzel megyünk tovább, Simonyi Balázs a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Simonyi Balázsral beszélgetünk. A Mixed Duma Klubban van egy olyan sorozat, ahol nem feltétlenül csak a humoros előadók kapnak lehetőséget. Bár én, miért kimondják, hogy Duma Színház, vagy megjelenik a szemem előtt, akkor nekem egyből valami poén jut eszembe. De most már egyre több emberrel találkoztam, beszélgettem, akik előadásokat tartanak a Mixed Duma Klubban, nem feltétlenül azért, hogy az humoros legyen. Én nem tudom, hogy a hosszú távon úgy humoros-e, vagy ez céle, vagy azok, akik lehetőséget adnak neked, az megkérnek arra, hogy próbáld ezt úgy fogalmazni. Milyen ez?
2: Hát én alapvetően arra törekszem, hogy informatív legyen, humoros, de inkább önirónikus, szarkasztikus, tehát én nagyon sokat nevetek magamon a versenyeim, futásaim alatt, a szerencsétlenkedéseimen, a hibáimon, hogy mindig belelépek ugyanabba a folyóba, mit keresek én itt, miért vagyok itt, mit csinálok.
1: Hát ezek ilyenek futnak a fejedben közben.
2: Persze, hát szeretem csinálni, de amikor ott vagyok, akkor nem mindig szeretem, és akkor ez egy vicces helyzet. És... többször volt már az, hogy összeakadtam különböző előadásokon a Litkai Gergellyel, Duma Színház alapítójával, gyerekkori barátommal, akivel évtizedeken át jártunk az említett Földesi Margit Dráma Stúdiójában. Akit én egyébként mindig kapacitáltam, hogy fusson, de ő nem fut, hanem kirándul. Tehát ő egy más vonalát viszi ennek a
1: napi mozgásnak.
2: Persze, persze, és nagyon jól áll neki, nagyon sokat fogyott, 5-6 éven nagyon megfiatalította magát a Geri. És akkor egyszer így pont végighallgat az első, és mondta, hogy ez tök jó, ez lehetne akár nálunk is a Duma Színházban, majd az ő szempontjában nála, és elindult egy beszélgetés, ami 2 évig tartott, és kialakult egy előadás, nem is azt mondom, hogy szakbarbár előadás, hanem inkább egy tapasztalat, élettapasztalat átadása, amiben rengeteg keserédes történet van, meg humoros történet, meg talán elgondolkodtató jelenség vagy analógia annak az embernek az életére, aki beül oda, akár futó, akár nem futó, de talán el tud belőle vinni valamit. Az én futó szerencsétlenkedésén plusz összerakva, amiről meséltem neked, hogy mindent hosszú távon csinálnak az életben, és ez a hosszú távú szemlélet, ez hogy rakom össze fejben, hogy kezelem, és miért hiszek ebben. Tehát körülbelül ez a veleje, vagy magja.
1: És ha már készültek filmek futás közben, akkor annak a részletei megjelennek itt az előadásban?
2: Képzeld, ez egy ilyen naked presentation, tehát ez csak rám kell figyelni, csak a hangomra, mert hogy a képet mutogatnék, akkor az elviszi a közönséget másfele, és tudatosan kiállok, és aki ezt bírja, az embertől emberig hallja a szót. Tehát,
1: de ráadásul a Hosszú Táv című előadás is hosszú, tehát hogy az sem egy rövid.
2: Nem rövid, nem, ez tudatos.
1: De ez direkt, tudatos?
2: Hát, látod, most is sokat beszélek, hajlamos vagyok erre.
1: Igen, csak azt szokták mondani, az előadásoknál le kell rövidíteni ahhoz, hogy az információ meglegyen, tehát hogy ne legyen ilyen ömlengős. Nem azt mondom, hogy most ömlengős vagy, mert tök jókat mondasz, de direkt 2 órásra terveztétek ezt az előadást, vagy egyszerűen így jött össze, ennyi élményed van?
2: Hát próbáltuk, kedves dramaturgommal, Benedek Alberttal meghúzni valamennyire, de hát így sikerült. Nem álltam, hogy nem fogunk rajta rövidíteni, de hát amiről én beszélek, ugye, az a hosszú táv futás, ahol kell egy némi állóképesség, a nézőknek most kell egy kis ülőképesség, úgyhogy... Ez ilyen hosszú, de hát figyelj, hát mostanában valahogy megint elkezdődött, és szerintem ez egy jó tendencia, hogy vannak ilyen ráérősebb tartalmak. Tudom, hogy vannak ilyen kapszulaként szereti a 15 perces podcastokat, meg tényleg a 10 másodpercen vannak kalibrálva már az emberek, akik YouTube-on néznek videókat, hogy pörge-pörgbe, de hiszek abban, hogy amit mondtam, az idő, meg a tartalom, meg hogy azok nem véletlenül olyan hosszúak, nem véletlenül ilyen hosszú, mondjuk ez a beszélgetés, oké, hogy meg van szakítva a zenével, de szerintem van idő megérteni, kiteljesedni, bekapcsolódni. Aztán valakinek ez tetszik, van, akinek meg nem tetszik, de hát ezzel...
1: Ez olyan érdekes, hogy van a kikapcsolódás, bekapcsolódás, zenészek is, színházi emberek ezt szokták mondani. Te hogy gondolsz erre? Tehát, hogyha mondjuk maradjunk a te előadásodnál, oda valaki beül 2 órára, legközelebb szeptember 6-án vasárnap. Ő kikapcsol, vagy bekapcsol? Tehát, hogy kikapcsolja mindazt, ami körülötte van, vagy be tud kapcsolódni valamibe, ami esetleg a későbbiekben az élete része lehet?
2: Hát ez egy tanult tehetetlensége most már a társadalomnak, hogy nagyon nehéz valamire ráhangolódni. Tehát az, hogy megkérik az eladás előtt az embereket színházakban, hogy kapcsolt ki a telefont, és ne gondolj, hanem fókusz ide, az egy komoly kínszenvedés sok embernek. Pont olyan, mint amikor a dohányos, tudod, hogy már menne ki cigizni. Tehát, hogy nagyon disztraktált világban, mindig próbálják elvonni a figyelmünket, és ezt is vissza kéne tanulni, mert régen ez ment, azt, hogy valamire fókuszáljunk, hogy valamiben elmélyedjünk, hogy valamiben zavartalanul tudjunk figyelni. És ez kezd kiveszni, tehát az, hogy bekapcsol, vagy kikapcsol, tudod mi, ez olyan, mint a futásban. Most bocs, hogy visszadobom a bumerángot. Aki kimegy a Margit-szigetre, egy csomó ember nekem azt mondja, hogy én kikapcsolom futás közben. Én meg nem tudom, hogy elvágni ezt a köldögzsinat. Én nekem annyira intenzíven jönnek a gondolatok, hát elvileg van egy fiziológiai, hogy mozognak a végtagjait, a két agyfélteke egy interakcióba kerül ettől a mozgástól. Az egyik ugye a kognitív, másik a másik rész a művészeti területeket felelést, és egyszerűen írógörcsön van. Tehát én bekapcsolódom, én gondolkozom a problémáimban.
3: És futás közben.
2: Diktálok, igen, megoldok problémákat fejében, memorizálok valamit, gondolkodom. Ma például reggel gondolkodtam azon, hogy jövök, a futásnak egy bizonyos szeretében azon gondolkodtam, hogy jövök ide, és akkor próbáljak összeszedett lenni, kigondoltam pár dolgot, hogy biztos lehet, hogy arról fogsz kérdezni, akkor mit mondjak. Egyébként most ezekre pont nem került sor, de nem probléma, csak hogy készülök fejben. Aha. Valaki meg azt mondja, hogy nem, most végre kiszabadulok mindentől, ott hagytam a gyerekemet, a munkámat, ez az én időm, és most csak így áradok, és megyek a flow-val. Nagyon, nagyon sokfajta hozzáállás. És a színházban is szerintem van ilyen, hogy valaki most akkor tessék, ide lőjetek, most adjátok nekem a drámát, én most figyelek rátok, a másik pedig csak egyszerűen ellazulni akar, és nem akar semmire figyelni.
1: Folytatjuk rövidesen, Simonyi Balázs a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Mondtad, hogy nyelveket beszélsz, és ráadásul olvastam, hogy különleges nyelveket is beszélsz. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ezt a futás hozza, vagy ez honnan jön, de hogy... ezt most direkt rámegyek, nehogy aztán rosszat mondjak, de azt olvastam rólad, hogy te latin és új görög nyelven is beszélsz. Mondjuk hát az angolon.
1: Az, aki latinul beszél, azt úgy hívják, hogy pápa, meg az egyháznak az előkelőségét, meg egy-két elvetemű latin tanár, azt hiszem, van minden évben egy ilyen latin konferencia, ahol ilyen, de ez lehet csak vicc, hogy így próbálnak latinul beszélni egymással, ami egy holt nyelv is nagyon nehéz gyakorlatban maradni. Tehát amikor egy pohár vizet kér valaki, azt is 5 másodpercig teszi össze azt a mondatot. De ez onnan a gimnáziumban egyszer lehetett választ, akkor még én voltam az utolsó, vagy a mi osztályunk volt az utolsó, aki tanult latinul, vagy tanulhatott, és én azt választottam helyett.
0: Az egészségügyben dolgozóknak, nem mondom, hogy beszélnek latinul, de nagyon sok latin kifejezést kellett megtanulniuk.
1: Igen, de mi ugye ígarag mindent 4 éven át, mi eredeti antik szövegeket fordítottunk, és beszélni nem nagyon beszéltünk, érdekes, viszont én amikor nyelvvizsgáztam, a szóbeli nyelvvizsga is úgy volt, hogy a szövegnek a bizonyos, nem tudom én, deklinációnak a ragozását, vagy igeragozás volt, tehát hogy ezek voltak a szóbeli vizsga kérdése, nem pedig az, hogy akkor mesélj magadról, és mondd a hűtőszekrényt latinul, amire nincs szó, maximum körülírni tudod, ugye, mert megállt a latin.
0: De egyébként használod a latin nyelvet?
1: Tehát... Abszolút, tehát nem az, hogy mindennek az alapja a latin nyelv, de nagyon sok mindent segít megértni. Ha németül próbálsz, vagy angolul tanulni, vagy bár, vagy most felvidéken voltam a hétvégén, és mit, templomoknak a feliratait nagyjából eltomom, most mi van odaírva, ki alapította, milyen információt tartalmaz.
0: Mert azt latinul írták.
1: Mert azt latinul írták, sírfeliratokat el lehet olvasni, orvosi kifejezések, amit mondtál, az alapvető, a kultúrának az alapvető része, a latin szöveg, egy mixált regényt, egy jókai regényt, nem értesz meg szerintem teljességében, hogyha nem érted azokat a latin kifejezéseket, amit mond.
0: Vagy Dél-Amerikában gondolom, akkor nem adnak el spanyol nyelvterületen, nem adnak el.
1: Igen, és akkor a másik meg ugye az új görög, ami hát mondjuk az ógörög lenne az igazi, de hát azt meg ma tényleg csak a filológusok beszélik, ha egyáltalán beszélik. Az új görög azért, mert a futóversenyek miatt nagyon sokat járok Görögországba az elmúlt másfél évtizedben, és annyi barátom lett, meg annyira érdekel az a görög kultúra, meg a tájak, meg minden, hogy egyszerűen, és nagyon tetszik a nyelvnek a hangzása, és ennek is van köze nyilván az én antik érdeklődésemhez. És hát tényleg, tehát nagyon nagy, több tízezer szó van a nyelvekben, amik a görögből származnak. És
0: volt is abban azért, hogy görög lagzi, ott is volt, hogy minden, megint csak hogy filmes kapcsolat legyen, hogy ott a főszereplő mondta, hogy minden szó görög. Tehát, hogy...
1: Hát mire, a rádiótok neve az meg latin, retro, tehát ez egy latin szó, tehát a rádiófóni, tehát ezek most amit itt magam előtt látok, próbálom, de hát rengeteg ilyen szó van, ami oda megy vissza. Minden esetre ezek nekem ilyen...
0: Tehát nem az, hogy csak megtanultad, tudod, hanem ezeket használod is, ezek szerint napi szinten, vagy akár
1: igen, és amikor valaki azt mondja, hogy vice versa, akkor én a falnak megyek. Mert az nem vice versa, hanem vice versa. Tehát, hogy így...
0: Jó, de rossz lehet ennyi mindent tudni.
1: Meg, tehát akkor a kitaláció szó, ugye az meg ilyen latinizmus, tehát kitaláció, tehát, mert ugye az úgy hangzik, mintha egy latin szónak a... Ugye. Tehát szóval vannak ilyen, de ezek poén dolgok igazából, úgyhogy nekem az nagyon sokat adott, és mai napig profitálok belőle, tehát egy pillanatig nem bántam meg, hogy én latinul tanultam, és nagyan nagy, olyan tudod, mint mondjuk egy nem is tudom, a judóban megtanítanak az esést. Uh-huh. Tudod, hogy kell esni, és ez egy csomó sportban jó lesz neked az később. Uh-huh. BMX-ezel, vagy akármi. Tehát olyan a latin, mint egy ilyen házalap. Alap. Igen.
0: Van még egy körünk, folytatjuk. Simonyi Balázs a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Simonyi Balázsra beszélgetünk minden mellé, amit most így elmondtál, hogy te hogy élsz. Mennyire fontos az, hogy étkezel?
2: Hát...
1: Mert én azt gondolom, hogy aki ennyit mozog, ennyit sportol, bármit és bármennyit tehet.
2: Igen, viszonylag jó megközelítés, ez csak puszta matek, tehát hogyha én szeretném egy adott súlyt őrizni, akkor nekem csak azt kell figyelnem, hogy többet adjak le, mint amennyit beviszek. Nyilván nem ülök egy kalóriatáblázat mellett, de azt nagyjából érzi az ember, meg tudja, hogy mondjuk egy órás futással én már azért nem adok le sok kalóriát, mondjuk 6-700 kalóriát, akkor annyival bejebb vagyok egy nap, akkor avval, hogy ülőmunkát végzek, vagy gondolkodok, és így az agyam dolgozik, avval leadok, nem tudom én, megint 700-at, meg akkor járkálok, akkor megint, és akkor van mondjuk 2500 kalória, amit elégetek egy nap, és mondjuk annál egy kicsivel többet kéne mozognom, tevékenykednem, vagy pontosabban annál kevesebbet kéne bevinnem, és akkor biztos, hogy nem ugranak rám kilók, de sok megfejtés nincs az étkezésemet, tehát eszem húst is, de nem sokat, halat szoktam enni, nagyon sok zöldséget eszem, ez igaz, de ezeket szerettem is, tehát nem valami, nem tudom, dietetikus előírásból. Nincsenek, biztos, hogy tudnék jobban enni, de rosszabbul is.
1: Eléged, nyilván, aki ennyit mozog, azért nem fog csülkös pacalt enni két korsó sörrel.
2: Nem, az biztos.
1: De ha megtennéd, nyilván le is dolgoznád.
2: Le, és ezért tudok versenyek után büntetlenül enni, mert azt gondolom, megtettem el magamét. Ugyanakkor meg ugye, mint sok gyermekes apuka, nem kerülöm el a házi disznó szerepét, tehát aki így a fölfalja a maradékokat, mert arra szoktattak gyerekkoromban, hogy ne legyen maradék.
1: Ételt nem dobunk ki.
2: És hát meg kell ennem utánuk. Tehát, hogy néha tényleg minden...
1: Mekkorák a gyerekek?
2: Hát most várjál, pontosan mondom neked, 4,5, 6, 11, 21.
1: De, és mindegyikkel együtt élsz? Azt gondolom, hogy 21 éves már nem...
2: Nem, ő már fölnőtt.
1: Igen.
2: De a többiekkel...
1: Aha, igen. Tehát sok maradék van.
2: Hát ugye igyekszem nagybabám mondását, hogy úgy ragyogjon a tányér, mint hogy a nap is megcsillanjon benne, de hát ezt nem tudják gyakorolni még.
1: És akkor a családod kiveszi a részét a sporttevékenységből? Tehát nyilván, ha ezt látják, tehát még ha nem is kell erőltetned, de ha ezt látják, jó példával jársz elő, akkor azt gondolom, hogy mennek veled, vagy mennek utána.
2: Ez igaz. Sokat gondolkoztam, hogy a példa nevel, a szeretet nevel, az erőszak nevel, de a példának tényleg van ragadós hatása. Én nem nyomasztom a gyerekeket azzal, hogy fussanak, azt látják, hogy apa elmegy, futtál? Kérdezik, futtál? Ezt kérdezik, de az nagy gyönyörűség, amikor az ember látja, hogy maguktól csinálják, hogy van egy belső igényük, hogy gyerekek erre vannak, meg erre az ember egyébként erre van dizájnolva, hogy mozogjon, hogy helyet változtasson a gyerekek, meg aztán pláne, ezért vannak csontjaink, izmaink, hogy ez mozgassuk, égessük a zsírt, és a gyerekek meg önfeledten mozognak, és ha ezt összekapcsolják azzal, hogy el lehetne egy verseny, lehet kapni egy csecsebecsét, egy érmet, és ott többiek együtt lehet szaladgálni, annak ők tökre örülnek. Egyébként pedig igyekszem őket megkímélni, tehát soha nem kértem meg őket, hogy kísérjenek versenyen, eleve nincs is kísérőm versenyen, mert ez egy, azt gondolom, hogy önmagamról szóló dolog, tehát nem szivatok avval senkit, hogy engem kísérgessen, nem mondom meg, hogy álljanak ott a célban, nem hiányzik, hogyha nincsenek ott, ez az én saját hobbim, ha ők valamiben szeretnének ebből bármilyen szinten részt venni, örülök neki, de én egyáltalán nem nyomom rá, és nem gondolom, hogy ettől teljesebb a családi élet, mert nem tudom én, ők az apuka hülyességébe becsatlakoznak, de az, mondom, ez az nagyon-nagyon jó dolog, hogy látod rajtuk, hogy maguktól szeretnek mozogni, és nem kell noszogatni, nem kell nekik imádkozni, hogy biciklizzenek, vagy mozogjanak. Szóval ez biztos, hogy a példa, és ez hosszú távra kihat majd rájuk szerintem.
1: van egy ilyen visszatérő témám, ezt meg szoktam kérdezni másoktól is, mert van egy ilyen rendezvénysorozat, az Egészségváros, ami járja az országot most már 15 éve, és ilyen különböző szűrővizsgálatokat végzünk, és ennek én vagyok az egyik műsorvezetője. És ez így rám ragadt, hogy én szeretem az emberek figyelmét felhívni arra, hogy mennyire fontos a szűrővizsgálat. Aki ennyire egészségesen él, aki ennyit mozog, jár-e szűrővizsgálatokra?
2: Igen,
1: mert nyilván biztos lehetsz benne, hogy egészséges vagy, de akkor lehetsz leginkább, tehát akkor jó a visszajelzés, ha ezt egy hivatalos orvosi szűrővizsgálat mutatja meg.
2: Abszolút járok. Tök érdekes, ezt megkérdezted, erről nagyon szívesen beszélek.
1: Mert jó.
2: Véradó is vagyok, tehát igen, sajnos csak 5-ször engednek vért adni egy évben, vagy azt hiszem 6-szor, tehát van egy limit.
1: Sajnos, ennél többet lennél képes.
2: Igen, mert én nekem ez nem fáj, és tök szívesen adok vért, és jó a vérképem is, és sajnálom, hogy nem tudok többet adni, mert limitálják, meg gondolom egy ilyen átlagra van húzva, hogy az átlag ember, az átlag vérmennyiség, meg az átlag, nem tudom én, hemoglobin szint miatt ne kérjünk többet az emberektől, de én szívesen adnék, de hát nem tudok, jó, mindegy.
1: Már így is emeljük a kalapunkat, hát azért ez mennyire fontos, hogy legyenek véradók.
2: Tök jó, hogy egyébként ahova én járok, ott mindig vannak, tehát nem az, hogy lasszóval kell fogni, és ez tényleg egy kevés ilyen dolgot gondolok jónak Magyarországon, mint az, hogy az emberek összefognak és vért adnak. Mi a másik ilyen a közkönyvtár, meg a közbicikli, a bubi bicikli, szerintem ezek szuper kezdeményezések, és nagyon, nagyon olcsók, nem kerül semmibe, és nagyon sok embernek nagyon sokat ad, és ezeket a dolgokat kéne az emberekben erősíteni. De hogy visszatérek a szűrővizsgálatokra, járok olyannyira, hogy képzeld el, hogy pár éve még ilyen nagyon drága menedzser szűrőcsomagot vettem, és akkor, mert akkor hogy megvan egy nap alatt az egész. De igazából arra jöttem rá idén, hogy hát ezt meg lehet csinálni a magyar egészségügybe is, úgyhogy TB-t fizetek, ezért kvázi jár nekem, és tettem egy ilyen ki, meg is írtam erről hosszú blogposztot, egy ilyen kísérletet, hogy tajra magyar, hogy...
1: tajra magyar.
2: Igen, tehát hogy végig tudom-e ugyanazt csinálni, megkapom-e ugyanazt, mint mondjuk egy magán egészségügyi intézményben, és képzeld el, hogy igen, annyi, hogy másfél hónapig tart, van már ez az egészségabban applikáció, és tök jól rá lehet jelentkezni szűrésekre. Az ember nem is gondol le, hogy amikor hallják, hogy CT-re nincs hely, meg MR-re nincs hely, lehet, hogy itt mondjuk Budapesten nincs hely, de ha mondjuk hajlandó vagy 50 kilométert elautózni, akkor lehet, hogy már másnap van hely.
1: Jött a lefutsz ennyi.
2: Igen, és meg tudtam csinálni, és még többet is kaptam, mint mondjuk egy nagyon drága magánszűréssel, és igen, ezt én nagyon fontosnak tartom, annak, hogy egészségesnek lettem nyilvánítva, kell figyelni pár anyajegyet, de hát az ember nem tudhatja azt, hogy mikor alakul ki benne valami, és a prevenció, az előre gondolkodás magaddal kapcsolatban, de bármilyen szinten, tehát van például ilyen, hogy életvégi tervezés, ugye, hogy nem tudod, hogy mikor jön elérted a halál, de tök jó, hogyha megírsz egy olyan dokumentumot, amivel mondjuk segíted az utánad maradókat, hogy hol vannak a jelszavaid, akármi. Most lehet, hogy ez morbidul hangzik, de
1: nagyon fontos.
2: Nagyon fontos, igen. Igen.
1: Akinek van már elhunyt családtagja, az tudja, hogy ez mennyire fontos. Ahol mondjuk ezek nem voltak meg.
2: Pontosan, igen. Pontosan. Tehát ez mind az életnek az a része, ami tervezhető, és amivel másokat segítesz. Tehát ugye van ez az angol kifejezés, ez for your courtesy, tehát hogy az öniránt érzett tapintatosság vagy udvariasság, vagy tudom, úgy hagyd el a WC-t, tehát hogy ez minden erről kéne, hogy szóljon, hogy ma nekem, holnap neked. Tehát, hogy veled is történt valami, és tök jó, hogyha te most cselekszel, vagy gondolsz magadra. És egyébként, a szűrővizsgálatnak az is a célja, már elnézést, hogy ne, tehát, hogy én nem terhelem a TB kasszát, most kivettem belőle.
1: Ez nagyon fontos.
2: Oké, nem tudom, 10 év után kivettem belőle egy adagot, mert elmentem a szűrővizsgálatokra, de az, hogy én miért fizessem más egészségtelen életmódjának a különböző kezeléseit, amikor én teszek magamért. Vannak egyes országok, ahol például az egészségpénztár, vagy az állam dotálja azt, hogy ha te egészségesen élsz, mint ön wellness bérleted van, a háziorvosod igazolja, hogy
1: hát igen, más biztosítási rendszer,
2: ezzel nem visszaélnének, de hogy nem previzálnak azért, mert én egészségesen élek, viszont nekem a más egészségtelen életmódját állnom kell.
1: Na de hát ez a közösség, erről beszéltél az előbb.
2: Erről beszéltem, és én ezt elfogadom, csak arra szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy ha...
1: az egészség közügy, ez nagyon-nagyon fontos, mert mindenki számára fontos az egészség, érted? A munkahelyen, a családban, a közösségekben, hát...
2: És igen, és visszakanyarodjak a futás témához, azzal is nagyon sokat lehetne dobni a magyar egészségügyön, hogyha például mondjuk a cégek mondjuk tusolókat raknának a munkahelyekre, mert akkor tudna menni az ember biciklivel, vagy futva, már is tehermentesíti mondjuk egy autóval kevesebb, mozogva jár be, egészségesebb lesz, kevesebb táppénzt fog kivenni, mert nem betegszik meg annyira. A cég is prosperál, így az államgazdaság is prosperál. Tudom, hogy most nagyon naivan hangzik, és nincs idő ezt kifejtenem, de ez ilyen kis lépésekkel függ össze.
1: Ide most autóval jöttél?
2: Ne, hát én többet futok egy évvel, mint autózom. Biciklivel jöttem, közbringával.
1: Tök jó. Mi az, amiről reggel futás közben gondolkodtál, hogy majd beszélgetünk itt? Amire hát, ha rá kérdezek. És aztán végül nem kérdeztem rá. Ami neked fontos lenne.
2: Ami nekem fontos lenne?
1: Mondtad, hogy kérdezel. Gondolom, hogy abban biztos voltál, hogy mondjuk az előadásodról.
2: Azt hiszem a zenéről, mert ugye nagyon sok zenész interjút csinálsz, hát, és azt hiszem, de én nem vagyok zenész, de teljesen
1: igen, az úgy félrement volna. Én azt gondolom, hogy fontos része az életednek a zene, de jóval fontosabb dolgok voltak az életedben,
2: sajnos,
1: mint maga
2: egyébként
1: a zene.
2: Pedig, ha most választom, ha újra élhetnék, lehet, hogy elindulnék a zenei karrier felé. Nagyon sokáig sokat zenéltem, most is van.
1: Milyen hangszerre játszol?
2: Hát a fő hangszerem a szaxofon volt, de hát az egy olyan hangszer, ami mellett nem nagyon lehet. Tehát
1: az a büntetni lehet a szomszédokat is.
2: Az meg főleg, hogyha valaki vonós meg fúvós hangszer gyerek kezével nem szabad adni. Vagy kell egy csöndszoba, de nem, zongorám is van, azt is tudok, és nagyon sokat ad a zenés, az egy nagyon csodás dolog, az egy olyan, mint a futás, egy univerzális nyelv, és az egyik legszebb nyelv, és
1: figyelj, rakd össze a kettőt, adok egy jó tippet. Ahogy futsz, a kék tudát csináld meg szaxofonnal.
2: Vannak ilyen nagyon gáz klippek, tudom, mert fut az énekes. Kis ráraksz egy kis effektet, filterit, de persze. Nem. Igazából meg jutott még eszembe, mert ugye én is nagyon sok podcast műsort készítek. Igen. Magam, és most pont csinálok egy össze fog debütálni egy beszélgetés műsor zenészek, hogy hogyan készül, hogyan alkotnak, hogyan készül egy dal, hogyan készül egy szöveg, és járt nálam a Lóci játszik, volna a Lóci, és mondta, hogy mesélt rólad egy sztorit, hogy mondtad neki, hogy te Lóci, annyira jó ez a dal, hogy ha Presser írta volna, ez már világslág ellene, de hát te írtad. Ezzel nagyon jókat rögtünk. Ilyenek jutott az eszembe.
1: És ezt még mindig tartom, igen.
2: Asszociálgatom.
1: Minden úgy jó, ahogy van, ez volt
2: ez
1: az a dal.
2: Ez
1: igen.
2: Így van, ez
1: Lóci
2: így
1: dala. Hát figyelj, jó, hogy jöttél, meg jót beszélgettünk. Szeptember 6, mondom megint pontosan a dátumot, szeptember 6, vasárnap este 6-kor.
2: Mondd az október 4-et.
1: Október 4,
2: vagy
1: jó.
2: November 15, vagy Dec 13.
1: Jó, tessék ezt keresni, hogy hosszú távon Duma Akadémián. Simonyi Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
2: Köszönöm, Csaba, nektek is minden jót.
1: Ciao.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Retro Rádióban.
3: Béremelést kapnak az oktatást segítő szakemberek, rendőrök és polgárőrök vigyázzák az iskolák környékét. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Unióban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A kritikus gondolkodás megtanítása az iskola egyik legfontosabb feladata, jelentette ki Magyar Péter az országos tanévnyitón Nagykanizsán. A miniszterelnök szerint többet kell fordítani az oktatásra, és hamarosan bejelentik a tanítást segítők béremelésének ütemezését is. Lannert Judit oktatási miniszter pedig arról beszélt, hogy nagyobb teret adnának a diákok kreativitásának, miközben tovább csökkentenék az iskolák adminisztrációs terheit. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést az iskoláknál. Tavaly ennek is köszönhetően egyetlen baleset sem történt oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezrede szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre, főként ha rollereznek, bicikliznek.
4: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fény visszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
3: Egyszeri rezsitámogatást kaphatnak az egyházi iskolák. A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet tervezet alapján októberben diákonként 26 ezer forintot utalnának az energia, víz és csatorna díjak emelkedése miatt. A támogatást az állami intézményeknek járó energiakompenzációhoz hasonlóan biztosítanák. A tervezetet szeptember 8-áig lehet véleményezni. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint ez valamivel kevesebb az egy évvel korábbinál, a termelés 6%-át pedig alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú italok adták. A legtöbb sört Németországban főzték, Spanyolország és Lengyelország előtt. Ez a három ország egyébként az összes uniós sör csak nem felét állította elő. Magyarországon 502 millió liter készült, ezzel hazánk az uniós rangsor 13. helyén végzett. Holnap a keleti tájakon még maradhatnak reggeli felhők, sőt a határszélen egy-egy eső vagy zápor is előfordulhat. Napközben viszont ott is javulhat az idő, és egyre több felé átveheti a főszerepet a napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. A csúcsértékek 27 és 32 fok között alakulhatnak. Szerdán napos, kellemes nyári időre készülhetünk, de estére nyugat felől már változhat a kép. Felhők érkezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon pedig zápor zivatar is lehet. Csütörtökre ismét sokfelé kisüthet a nap.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még két órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Somló Tamás egyik klasszikusát például, szóval majd pár perc múlva az Olyan szépek voltunk, de itt lesz a Hooligans, Freddy, Kowalski meg a Vega, most pedig jön Ágnes Vanilla.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Bonanza Banzáj, és az Induljon a Banzáj után. Itt lesz velünk pár perc múlva a Padödő, az Itt van a nyár című slágerük szól majd a Bombon után. Valami Amerika.

0: Kény lenni a csók.
1: Király! Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Hungária és a Csók Király után. Jön a gömbölyű dallal pár perc múlva Katona Klári, de még előtte meghallgatjuk Dr. Béres, Varga Viktor és Heinz Gábor Biga slágerét. Kocintós, most a Retro Rádióban. Hoppá!

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Tóth Verát hallgattuk, ez volt a Sorskerék.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádióztatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön a jazz megasztal megint hétfő, előtte Radics Gigi, Berecki Zoltán, Király Viktor és Király Linda.

szakadt durva film, a Dejavu nevű revű cinema veríték menetre.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tóth Gabit hallgattuk a Vágyom rád után. Jönnek nem sokára a Komet győztesek, a Ha zene szól, előtt pedig a Cipő és a Lány, Kék és narancssárga, most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Back to Black, egy Máté Péter feldolgozással, a zene nélkül mit érek én után. Jön nem sokára Varga Feri, Balási Bettivel az oldalán, az Egy Bolond Század csinál, előtt pedig hallgatjuk az emberek slágerét, Tábor Tűz, a Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Baby Gabi és Lányi Lala közös slágere az őrült szerelem után. Eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Fresh Andi lesz majd a beszélgető társam. Megint egy rég várt vendég. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Pályalex és a Slep slágerével búcsúzom. Hullik a Retro Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.